0: Az Al Jazeera-nak mesecsatornája, csak kicsit több dinamittal dolgozik a Préri Farkas. És a gyalogkakuk nem azt mondja, hogy bip-bip. De biztos lesz majd nálunk is ilyen mesecsatorna, hírtévés, ATV-s mesecsatorna, a fideszes kiskacsa, az MSZP-s mostoha, a bosorú Orbán Viktor és a kétharmados királyság, Feri a furi fiú, mert azt mondá a pártpénztárnok, hozzál is kampánypénzt, meg ne is. Legyen is róla számla. Ha még nem... Nem megyünk reklámra. Még el kell mondanom, mielőtt a kollégáimat megláthatják, ahogy statisztákat nevettetnek a bankreklámba. Mindjárt jönnek. Ott egyébként külön szám. A Baki, utána néztem az interneten, az is műsorszám, hogy bakiznak, tehát kéne egy ilyen Baki színház. Lenni vagy nem venni, bocs, elbasztam gyerekek újra. Vagy ezt régóta szorgalmazom, hogy Sophoklész és Shakespeare-t, ki lesz vágva, érzem már, tehát Sophoklész és Shakespeare-t, a talk show-ba kéne előadni, hogy több emberhez eljusson. Oedipus Mónika, a saját anyjával Móni, a saját anyjával Mónika. Ja, hát nem tudtam Móni, ha nem tudtam Móni, ez az anyám. Vagy pedig a... Ó, Desdemona, megcsaltál, te mocsok, te szemét, te állat, te! Jaj, ezt hagyjátok abba. Szóval mindjárt jön ez, és a kutyatáp csippolá kezelésbe veszik a közönség agyát. De előtte még a bankról jut eszembe, voltam Svédországban, az emigrációnak felléptem. Három párbeszédet idéznék Svédországból, beszéltem egy, mert mondják, hogy zárkozottak a svédek, beszéltem egy házaspárra, egy benszülött házaspár, 40 éves házasok. Mondom, az asszony mivel foglalkozik? Mi sose kérdeztem. Mi nem merült fel, egy Ingmar Bergman filmbe ülnek? Nem tudni? Aztán van szelektív hulladékgyűjtés, azt egy magyartól kérdeztem, mert mindig nem tudott beilleszkedni a szitja, hogy mondom, ennek mi a logikája a szelektív hulladékgyűjtésnek? Ha van minden, meg az összes többi. Illetve jártunk egy középkori városban, mondom, ez mikor épült? Tavaly. Annyi pénzük van, nem tudják, hova tegyek, és bemegyünk egy barokk templomba, ami aznap délután készült el, mert a baroknak most reneszánsza van. És ott láttam olyat, hogy a persej mellett bankkártya lehúzó. Nem tudom, mire számít a plébános. Az úr tudja a PIN-kódodat, fiam. A Vatikán elfogadja a vizakártyát. Úgyhogy innét fogjuk folytatni. Most könyörögnöm kell a nézettségért, mert az minden, az az Isten, tehát nem lehet. Úgyhogy könyörgünk. Ne kapcsolja nekem! Mindjárt visszatérünk. Lesz vér, humor, szex. I will back. Maradjanak velünk.
1: Aki még hátra van, Hajdú Balázs. Akivel nem lehet betelni, Bödöcs Tibor. És a Poén Partizán, Hadházi László. Mindjárt jövünk.
0: Jaj, köszönjük szépen, hogy visszajöttek. Egyébként, ha már itt tartunk, mi van, koszos lett? Tehát van most már olyan, hogy katolikus foci akadémia, ott nem piros lap van, hanem utolsó kenet. A gyónás az, atyám, önzőztem. 30 mi atyánk, 40 fekvő támasz. És milyen lehet a béközép? Tömjént rá, kárhozz el. Ki nem ugrál Mohamedán, hely! És nem görög tűz van, hanem füstölő. Mi most modernizáljuk a plébániát Szent Lászlón. Lesz Skype gyónás, Zsoltár karaoke, és a katolicizmus társas játék változata, hogy be lehessen kapcsolódni. Húst tettél nagypénteken, egy dobásból kimaradsz. Az Isten itt két dobásból kimaradsz, bassza meg, kiestél. Otthon voltunk a foci VB idején, hallgattuk a nyári éjszakák vuvuzeláit, a szúnyogokat, harcoltunk ellenük. Egész éjszaka kergettem egy rohadt szúnyogot, és másnap reggel derült ki, hogy egy részeg Simpsonos nem talált haza. ugyanolyan.

Igen van. De felvettük a harcot, vettünk szúnyogriasztót, nagyon hatékony, be kell dugni a konnektorba, annyira hatékony, hogy nagyon büdös, és tényleg nem jönnek be a szúnyogok, de mi is a szomszéd szobában aludtunk. A vuvuzela szólt, az nagyon nagy, olyan volt, mintha egy dökút körül lett volna egy Forma 1-es futam. Vagy mint amikor nagyanyáméknál ülünk a fabudin nyáron, és a szarköpő legyek topgánt játszanak. Szórjuk meg a réteseket, vége. A vuvuzelát ki lehetett bírni, a kommentátorokkal volt nehezebb a helyzet. Voltak a statisztika, a számisztika és a babona, Bermuda háromszögébe elvesző kommentátorok, hogy még sose volt olyan, és hogyha a négyes számú játékos szögleteinek számát beszorozzuk Pelé lábméretének felével, és dököt vonunk Napóleon születésés számából, megkapjuk Beckenbauer fogainak, tehát ez ment. Aztán volt az érdekességfüggő kommentátor, bármi történt a pályán, ő érdekességeket mondott. Nem tudom, tudták-e, hogy a föld édesvíz készletének egy ötödét az Amazonas és vízgyűjtő területe hömpölyök, tehát közben gól. A németalföldi ez ment. Aztán voltak a szakértők a stúdióban, volt NB1-es focisták szakértettek, nagyon nagy erkölcsi hittellel, hogy hát többet vártam az argentinoktól. Többet várt az argentinoktól. Mi meg tőletek az elmúlt 30 évben. Jó lenne, hogy a sorskérdéseket vagy a tragédiákat a focisták értékelnek, mert azt is kimagyaráznák, hogy történelmi eseményeinket, hogy igazából Mohácson fejben elfáradtunk. Nem voltunk ott mentálisan, lelkileg, a fiúk, agyilag, a Tomori Palika hiába szervezte meg a védelmet. A Frangepán Kristófot nem tudtuk becserélni, és a Szapolyai Pisti se ért oda, mert a második Lajos lesérült idő előtt, és hát borítékolta volt a három pont. Hát a tabella aján tanyázunk azóta is, és a hálóba grították a pettyes többizbe, úgyhogy hát elfoglalták a térfelünket 150 évre. Na most, amit még el akarok mondani, voltunk egy tanfolyamon, keretes legyen a szerkezet, Pepével, alapfokú borajánló képzésen vettünk részt. Az azt jelenti, hogy igyá. Csak cizellálva van a dolog, alapfokú borajánló képzés. Mi nagyon jó tanulók voltunk, csak a többiek ilyen sznobok voltak, kiköpték a bort. Nem, hogy kiköptük, vittünk is. De itt ment ez a fekete ribizli, mána, eper, ázott vasutas egyenruha, délután 4-kor, mondom, szőlő, tényleg szőlő, bazzel, szőlő, és megy a felülfogalmazás a sznoboknál, hogy ahogy a tannin jár tangót a fekete gyümölcsös jegyekkel, a szájpadlás manzárcobájának, parkettájának, szélének, úgy érted, finom, ezt mondja. Volt egy óra a visszadugózás művészete, hogy mi jó erre a célra, a parafadugó, a műanyagdugó, a csavaros, és erre mondta Floyd, a részleges szakács művész, aki nemrégében egy tajföldi hotelszobából katapultált az égi fazekak mellé. Nagyon szépen körülírtam, hogy kurvázás közben meghalt. Ő mondta, hogy aki nem bír meginni egy üveg bort, miért bontja meg? Következő óra volt étel-ital párosítás. Milyen ételhez milyen ital? Hát ami van otthon szerintem, de cizellálták, kérdezte a rozé tanárnő, bontotta a bort. Na gyerekek, ehhez a rozéhoz mi menne? Mire Pepe? Egy másik bor. A tanfolyam miatt vittem haza apámnak egri és villányi borokat Szent Lászlóra, borozgatánk apámmal. Olvastam most József Attila, nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám kezdetű versét kazahul. Nye mama, nye papa, nye Allah, nye paszport. És hallottam a legrövidebb színművészeti főiskolás felvételének a történetét. Felvételiző. Madák! Imre? Köszönjük szépen. Szóval borozgatánk apámmal. Petőfi rádiót hallgattuk közben, ahol vannak jó számok is, csak néha elbúrjázik ez a rejtett erejű rock and roll, van ez a brit. És éjfél után pedig DJ set, elektronikus tánczenék kezdődtek. Apám, iszik, Tibike, eszik a kutya. Nem, ez a... Ilyen számok mennek olyankor már. Apám érzékenyre itta magát, mind elmegyünk a ringatózó fák alól, Vörös Sándor, meghalunk. Érzékenység, azt mondta a zeniten, ilyen Joker szája volt a bortól, a vörösbortól. Tibike, végrendelet minden, Tibike, velem valami történne.
5 liter bor van még a pincében. Köszönöm szépen a figyelmet!

Köszönjük szépen Bödöcs Tibornak. Azt olvastam, hogy a házi állatok átlag életkora az ember mellett megnőtt. A macskáké 5, a kutyáké 2,5 éve, köszönhető ez a korszerű kutyatápoknak, illetve az állatorvos tudomány fejlődésének, amiből én azt szűröm le, hogy állatorvoshoz kell járni és kutyatápot enni. De Csányi Vilmos, majdnem Viktort mondtam, Csányi Vilmos etológus azt mondta, hogy mind a macska, mind a kutya az ember közelségében megtanult hazudni. Eleve a macska nem nyávogna ennyit, ha nem lenne feleségünk, mert azt hallja, hogy ő is nyávog, én is. De hogyha ezek hazudnak, akkor most még az az egészből, érted? Hogy hazudnak a házi állatok, tudod? Morzsi, kijött be sáros lábbal a macska. De hát ez a te lábnyomod, mert felvette a cipőmet azért. Úgyhogy lehet, hogy az egész nem igaz. De tovább olvasva a cikket, az is kiderült, hogy az állatkerti állatoknak is megnőtt az élet hossza, ugyanennek köszönhetően, illetve például egy elefántnak 60 éves korára minden foga kihullik, úgy hal meg, hogy éhen pusztul. De nem az állatkertbe, hogy a Jumbónak jött a foga. Behozzák négyen, most mi lesz? Főzünk neki. Nincs akkora lábos, majd a betonkeverőbe főzünk neki. Mit? Rist? És általában az elefántok a saját ormányuknál fogva akasztják fel magukat 5 év múlva, mert minden nap rizs van, basszus. És azt is olvastam, ja, nekünk is volt egy kutyánk, az is sok mindent megtanult, esze az nem maradt. Ilyen bulterier volt, tudod, kicsit hosszabb a fej, mint maga a kutya. Ilyen kis furcsa, és... ennyit tudod. És így fogtam a teniszlabdát, eldobtam neki a garázs fölött, és berongyolt a garázs. Puff. Litkai kolléga mondta, hogy ő ezt ugyanúgy tudja csinálni villanyszerelővel is. A másik, amit még olvastam, hogy a világ legidősebb szüze 107 éves. Mire tetszett várni, hogy... Az igazira, de most már egy mű is jó lenne, nem? Mert... Azt mondta a hölgy, hogy kertészkedett. Nem az, hogy mint ahogy te, hogy füvefával, hanem senkivel, ő csak kín volt, kertészkedett. És ebbe van valami, egy kínai közmondás szerint, ha egy napig akarsz boldog lenni, rúg be. Ezt vágod, nem? Láttam már ilyet. Ha egy hétig akarsz boldog lenni, házasodj meg. De ha egy életen át, akkor kertészkedj, és gondolom a hölgy ezt az utasítást követte, de én már átírtam, mert ahogy én figyelem, szinte minden nap belet rúgni. Gyerekek, ha ezt az alkoholizmust jól csinálod, működik. Elválni nagyon sokszor el lehet egy életben, de az az igazi, hogy amíg te részegen fetrengsz bent, addig anya odakint kertészkedik. Hölgyeim és uraim, a Soder Club színpadán Hajdu Balázs!

Köszöntök mindenkit, szeretettel, Hajdú Balázs vagyok. Ugye a közönség egy része már ismer, mert én voltam az a bunkó állat, aki ott azon a szűk folyosón mindenkit eltaposott, csak hogy a haverjának kivigye a jegyét. De így a haverjaim bent vannak, tehát nem úgy, mint az a terhes kismama, akit annyira oldalba vágtam, hogy beindult a szülés, de ő majd felvételről remélem jól fog szórakozni. Nagyon boldog vagyok egyébként, nem tudom, mennyire látszódik rajtam, tehát látszódik rajtam. Igen, jaj, de jó, tehát van új PIN-kódom a bankkártyámhoz, és ez ilyen tök jó érzés. Tehát az előzőt azt elfelejtettem. De a 81-ű ügyfélszámomat, meg a bankszámlaszámom utolsó 81-ét, meg a 61-ű telefonos PIN-kódomat, meg a három kérdésre az általam megadott három választ, azt tudtam. És így rendelhettem új PIN-kódot, amúgy nem tudom, hogy mi lett volna, 750 forintba került, két hét múlva hozta a postás. Ez egy jó befektetés volt, mert 750 forint volt, de két hétig nem tudtam róla pénzt levenni, tehát végülis pluszban jöttem ki, úgy érzem. Meghozta a postás, felbontom, megnézem a PIN-kódot, négy olyan szám volt, amiből három egyforma. Tehát ez a PIN-kód hülyéknek csoportból kaptam egyet. Mert biztos minden banknál van egy ilyen PIN-kód felelős, szerintem aminek az a dolga, hogy napi 8 órában nézegeti, hogy melyik PIN-kódhoz melyik ügyfél illik, és ez egy elég kemény meló szerintem, tehát a felvétel az sokkal egyszerű, hogy csak azt mondják neki, hogy jó napot kívánok, mondjon négy számot, köszönöm egyes. Az ilyen nagyon egyszerű, tehát most már tényleg tudom használni a bankkártyámat, és ez tök jó, tehát így vettem is egy lakást, és jó, van egy lakásom, de így nincs berendezve, tehát néhány dolog van benne, amit így az előző lakó ott hagyott, például van egy gáztűzhely a konyhában, de nem működik. De a közepén van egy ilyen kis digitális kijelző, ahol mondjuk meg tudom nézni, hogy mennyi az idő. És próbálok mindent így pozitívan felfogni, tehát hogy nem úgy fogom fel, hogy van egy rossz gáztűzhely, hanem milyen jó, van egy rohadt nagy óra a konyhában. Csak közben így izgulok is, tehát hogy el ne romoljon, mert óráshoz tuti nem viszem el. És tényleg beköltöztem. Nagyon furcsa ház volt, tehát minden ajtó előtt van egy vasrács, meg rajtam kívül csak idősebb embereket láttam, azok is csak így az ablakon keresztül így integettek nagyon szomorú arccal, tehát mondom, mivel egy idősek börtönébe kerültem, vagy mi lehetett. Egyik este meg nézek ki az ablakon, és akkor látom, mindenki már alszik, le vannak oltva a lámpák, de velem szemben meg minden emeleten ég a villany, és így csodálkoztam ezen, semmi mozgás, aztán látom, hogy ez a lépcsőház, és az meg nyilván, hogy világít, tehát hogy ne szökjenek ki a rabok. És van még egy fürdőszobám, azt úgy szoktak adni a lakáshoz, hál' Istennek általában. Az is úgy be van rendezve, ilyen kis aranyos dolgok vannak benne, hogy mosdó, WC, mellette a tusoló, tehát így mondjuk WC és a tusolót azt úgy szeretem, hogyha így egymás mellett vannak, mert hogy így az ilyen kisebb dolgok felcserélhetők benne, tehát ja, mások is észrevették, mert tehát ugye a tusolóban is tudok pisilni, mert WC-ben is meg tudom mosni a lábamat, meg kefe is van, tehát akár a hátamat is. És meg elképzeltem, hogyha lesz családom, milyen idilliek lesznek ott a reggelek, tehát tényleg, hogy Pistika a fiam mossa a fogát, apa jókedvűen tusol, anya jókedvűen szarik, és ez így szerintem nagyon jó lesz. És beköltöztem, az fel tud mondjuk, hogy a WC az el van dugulva, de most nem mondanám el, nem fejtem ki, hogy hogy jöttem rá, tehát maradjunk ennyiben, hogy rájöttem, de nem adtam fel, tehát ráhúztam a szemetes zsákot a kezemre, és ebből a pornófilmekben már jól ismert mozdulattal így behatoltam, és hát jöttek papírok is, de meglepődtem, mert közötte volt egy cukrászbarbi sodrófával. És ami az elakadást okozta, az a vele jövő kétszaros póni volt szerintem, és nagyon meglepődtem, hogy Ken az hol van. Tehát hova tűnt Ken, meg
Tehát ez inkább utána volt nehéz elmagyaráznom a keresztlányomnak, hogy kapott tőlem egy Barbie készletet, de Ken nélkül. De mondtam, hogy Ken az pék. A pékek meg rohadt sokat dolgoznak. És a lakás mellett van a közelben egy szórakozó hely. Ott nem egyszer elmentem, de amit most beszélni akarok, vagy mondani akarok, az azt jelenti, hogy én egyszer ott voltam. És ott voltam, nézelődtem, mindenki táncol, jól érzi magát, én csak ott eldugálok a sarokban. Egyszer oda jön hozzám egy srác, hogy szia, van valami pörgetőd? Van valami pörgetőd? De mondom, nézzél már rám, hát szerinted, hát...

Nem tudom egyébként, hogy azt hallotta-e valaki, hogy most a fizikában bevezették, hogy a lassúság mértékegysége az a felmérilet, jele a nagy F, és hogyha így valakit látunk az utcán, aki három felméri lassúságú, az halott. És én olyan másfél felméri lassúságú vagyok, tehát végülis egy halotthoz képest igen gyors, mert amikor én elkezdtem fellépegetni ezeken a Duma Színházas tehetségkutatókon, akkor nekem tényleg senki nem mondta, hogy én lassan beszélek, csak hogy amit csinálok, az szar. És ebből utána már nehéz kilépnem, de azok az emberek, akik azt mondják, hogy én lassan beszélek, tehát ők még nem hallottak engem angolul beszélni. Mikor közben fordítok is, tehát volt olyan, hogy odajött hozzám egy ilyen külföldi hölgy, megkérdezte, hogy honnan indul a busza, és én el is magyaráztam neki, csak aztán otthon rájöttem, hogy a vonatot kérdezte, de mindegy. És van most ez a lassúság mozgalom, slow movement, hogy így lassan járj, lassan gondolkozzál, lassan egyél meg minden. Én nekem ez szimpatikus volt. Szerettem volna csatlakozni hozzá, csak lekéstem a jelentkezést, úgyhogy Facebookon tudtam lájkolni, de amikor úgy érzem, hogy már így nagyon lassú vagyok, akkor ezt a szilvaféle agykontrollal próbálom magam felpörgetni. Ez ugye egyik legegyszerűbb agykontrollos technika, tehát, hogy így lemegyek alfába, és elképzelek egy szilvát. Tehát próbáljátok ki, menni fog. Anyukám meg teljesen másfajta agykontrollt csinál, tehát ő a boltba megy le, azt képzeli el, hogy nagyon sok pénze van, és azt elkölti. Apukám, ő meg sohasem agykontrollozott. Tehát ő dolgozott, hogy mi tudjunk agykontrollozni. Tehát 31 évig dolgozott apukám Szentesen a Vám és pénzügyőrségen, utána elment nyugdíjba, és így meg is szűnt ez a munkahely. Tehát Szentes az egy ilyen érdekes város, kellett neki ilyen nagyon sok idő, hogy rájöjjenek arra, hogy Szentes tényleg soha nem lesz már határátkelő hely. Apukám pedig régebben ilyen nagyon nagy levelezési sakkozó volt. Levelezési sakk arról szól, hogy apukám 2-3 napig gondolkozik egy lépésen, utána feladja a postán, akkor az még 2-3 nap mire megérte, egy lépés, egy hét. Volt olyan partia, hogy így végig rosszabbul állt apukám, de még mindig tudott ilyen egyeket lépni, még a király így menekült, és végén ellenfele az már meghalt. És így legyőzte. Meg Dombi mondott még olyan felkonfot egyszer rólam, hogy én gyógyszerre iszok, de tehát ebben van annyi igazság, hogy anyukám ugye gyógyszertárban dolgozott, apukám pedig pénzügyőr volt, ők meg ugye hát nagyon sok szesz foglaltak le, azt meg kellett semmisíteni. Én meg volt, hogy szívesen segítettem ebben. A lassúság egyébként befolyásolja azért az életemet is. Tehát így mondok pár példát, hogy így gyalogos átkelő helynél nekem már a pirosnál el kell induljak, hogy átérjek a zöldön. Akkor kiskoromban mindig csak egy gombócos fagyit kaptam, ne lyukadjon ki a töltséralja. Meleg szendvicset még soha nem ettem. Főznöm se nagyon van értelme, előbb-utóbb úgy is leég. Kiskoromban volt egyszer olyan, házi orvos hallgat, egyszer látom, hogy nagyon elsáppad a feje. Láttam rajta, hogy baj van, közben meg az volt, hogy éppen abban a percben nem vert a szívem. Nem tudom ezen miért kell annyira meglepődni. És elég szigorúan neveltek szüleim kiskoromban, tehát mindig azzal fenyegette, nem tanulok jól, akkor majd gyors étteremben kell dolgoznom. Általában egy ember 8 órákat alszik, én olyan 10-et, tehát nekem többet is kell aludnom, ugye, mert lassabban is alszok. Nemrég pedig az történt, hogy kijött az UPC-től egy arc, nagymamám így mondja, hogy UPC ezt a internetes szolgáltatót, és ő egy olyan lehetőséget mondott nekem, azt mondja, hogy felkínál egy olyan lehetőséget, hogy ugyanazért a pénzért dupla olyan gyors lesz a netem.
így néztem rá, mint most örök rám, aztán elküldtem a picsába, tehát. Velem azért ne szórakozzál, mondom. Meg a szexuális életem is egy kicsit más, mint általában az embereknek, de én ezt a tantra szexet preferálom inkább, ami ilyen lassabb mozdulatokból áll, és általában nem orgazmussal van vége, hanem egyikünk elalszik. De itt is van extázis, hogyha mindketten egyszerre alszunk el, és annyira szeretem, mikor látom a másik arca, hogy már közeledik a csúcs felé, hogy már ásítozik, már látom, hogy horkolna legszívesebben, tehát. De én védekezem, ugye, tehát cellusszal felragasztom a szememet, nagyon sok kólát megiszom előtte, és ez így tök jó. Nemrég meg olyat olvastam, hogy a férfi heréjének a mérete az a csimpánz és a gorilla között van. Mármint a csimpánz heréjének mérete és a gorilla heréjének mérete között van. És de ez kinek juthatott így eszébe? Tehát gondolom egy ilyen unatkozó állatkerti beosztott. Hát mit csináljuk, Jóska? Zsiráfnyakát már lemértük. Kakascsöcsét is tudjuk mekkora heré. Te, néném, mekkora heréjünk lehet? És a csimpánznak? Mérjük már le. Valahogy így lehetette. Lányoknak azért mondom, hogyha akinek van pasia és van lehetősége, akkor így vessen rá egy pillantás, mert még jó, hogyha időben kiterül, hogy egy gorillával jártok, de legalábbis szerintem. De most olyat is hallottam, hogy nem a tantra szex már mostában a menő, hanem ez a folytogató szex híradásokban, ami már régen is divat volt, csak én mindig azt hittem, hogy szüleim veszekednek. Tehát mondta utána mindig anyukám, hogy Balázskám, mi nem veszekszünk, de azt nem mondta, hogy ez az előjáték, tehát de az furcsa volt, hogy miért kell nekem minden hétfőn súly után elmennem függönyzsinórért, mikor a redőnyünk van otthon, tehát ezt így nagyon furcsáltam. De milyen lehet egy ilyen csoportos folytogató szex? Tehát, hogy így egy ilyen kultúrházban mesztelenül vonatoznak Demi Rózsinak a Mikor elindul a vonat című dallamára, és integetnek. Ja, nem integetnek, bocs. Főiskolán meg volt egy olyan haverom, aki azzal menőzött, hogy ő két menet között még elszívett cigit is. És néztem rá, mondom, szerintem az semmi. Két menet között elvégeztem egy főiskolát. Köszönöm a figyelmet.

Köszönjük szépen Hajdú Balázsnak, a Comedy Central sztárjának, akinek az indián neve Osonóbölény. Erről a tantra szexről eszembe jutott, hogy van tantra humor is. Van egy barátom, azt mondta, egyszer nála vendégeskedtünk, főztünk, kiültünk a kertbe, italoztunk, és mondta, hogy hallod, az egyik álmom, hogy egyszer a munkahelyen ezzel a háztartási fóliával, tudod, van ez az átlátszó, lehúzom a vécét, nem lehet észrevenni. Rájtom a deszkát, jönnek a nők, majd elaludt. Én meg megkerestem a fóliát. Az úttörő ott segít, ahol tud. Ráhúztam deszka, vissza nem látszik. És én elutaztam, és ez benne a tantra, hogy vajon összejött-e, de 3 óra múlva jött egy SMS, dögölj meg. Tehát összejött. Köszönöm szépen kollégáimnak, Gödöcs Tibornak, Mogács Dánielnek, Hajdú Balázsnak, és önöknek, hogy itt voltak ma este. Isten őrizze meg jó szokásukat, találkozunk a jövő héten ugyanitt, jó éjszakát!

0: Sziasztok, ez itt a Magic of Music együttes, hallgassátok a Messzi Rádiót, ahol minden nap a legjobb magyar zenék, a legjobb magyar előadók és a legnagyobb magyar slágerek szólnak. Messzi Rádió, 100% magyar zene. Hallgassátok!
1: Köd borul a városra. Rengeteg Béla író sietve megigazítja felöltőjét, és elindul, hogy megváltsa a világot. Az út csavarokkal és csirkecsomókkal teleszort sikátorokon keresztül vezet. Északi szél fúj. Az égen csak a göncölszekér látható. A kép kísérteties. A félelemtől elszorul a cipője. Léptei bizonytalanok. Kezén évgyűrűk, aranyból, van vagy 40. Az út itt megszakad, átugorja. Beton, fény, bár fáradt, de azért bemegy. Iszik. Konyak. Kata pultba megkapaszkodik. Majd kilövi magát. Szem előtt rózsaszín, és álmodni kezd. Az álom. Álmosak. Lefekszenek, majd felkelnek, fegyverrel a kezükben. Valaki riadót fúj. Fúj, bíró! A bíró fütyül, rájuk. A pálya szélét a szemükbe húzzák. A nyárspolgár ökröt húz magára, és azzá lesz. Az utcán helyben járnak. A nap nem süt már. A folyópartján part van. Parton kér bocsánatot egy vén tengeri medve. És megkezdi téli álmát. A róka őrs sunyít. Az üvegesnek úgy marad a szeme. Vén öreg ember nótáját viszi a bizományiba. Nem kell, fitymál a becsűs. Becsűs, tűljön a gond, sóhajt az öreg ember és tovább éhezik. Az óra fáradt, éjfélre jár. Hová lyukadok ki? Töpreng a harisnya. Lecsúsztunk, húzza fel a nadrágját a vén síbajnok. A kertészek bogarakat ültetnek egymás fülébe. Jaj, de szép az élet, kiállt az utcalány a sarokra, és beszalad a kaszárnyába. Cipészek talpalávalót húznak. Az egyik görög gyermekét dobja be a szajnába. Na úszik-e?

0: Ekkor hirtelen felébred. Tél. Hideg. Bekapcsolja a nősugárzót. Így már jobb. Ledől. Rá. Lábáról lehúzza papucsát. Gondolkodni kezd. Tehát van. Száját rágcsálja. Mit írjak? Gyerekeknek? Igen. Meseváros. Boldogan szalaz az utcán hófehérke és a héttöpörtő. Sarkon áll kifestett szájjal kamupipőke, és várja, hogy kijöjjön a csizmadia üzletből Aladin és a csodasámfa. Étteremben ül pirított Máj Károly, s boldogan falatozza Grimm legszebb csirkéit. Elkeseredve ül a parkban Verne Gyula, hóna alatt a 15 éves tapétával. Nem, így nem jó. Igaz mesét írok, és serceg a lúdtól. Honfoglalás. Szín, 1. Vereckei hágó. Szűkül, keskeny, majd szoros. 2. Vereckei hágó. Szűkül, keskeny, majd szövet. 3. Szereplő. Hunok, hunorinák, jobberinák, balerinák. Függöny fel, reflektor be, mindenki hunorog. Első felvonás. Első hun. Enyém a vár, de nem várta senki. Második hun. Valóban? Ötletes. Egy nagyot halló szakács, ki hun hal, hun nem hal, így. Öt leves! Nem elég, 20 vagyunk! Harmadik hun. Hun vagyok. Kritikus a nézőtéren, szemet hun fölötte. Hátradől. Az író kezét szájához illeszti. Alszik, nem szakad tovább, álmában csenget egy picit.
1: Békés Csabán van egy Münich Ferenc szobor. Eltárs szobor. Valami táblát tettek a nyakába, tehát ilyen hibája volt, meg olyan, meg amolyan, ne részletezzük, mert elég kicsi volt a tábla. És hogy vigyék el onnan a szobrot, hát akkor intézkedtek, hogy tanácsuk bement a VBKBDB. Kié a Münich Ferenc szobor? 6-6. Ez még így nem vetődött föl. Az az igazság, hogy mi nem is ide valósiak vagyunk. Tovább, néprunk, vagy mit tudom én. Ki az, hát, mi nem is láttuk még. Ki van az nagy téren? Ne, akkor sem, mi arra nem járunk. Ez mondjuk a kiesik, rendőrség. Hát, valaki itt hagyhatta. Na, ment a hűítés egy héten keresztül, akkor aztán bevallották, addig még kell hagyudni, hát rááll a szád, vagy mi van, még nem tudsz leállni. Bevallották, hogy hát a rendőrség spórót, nem ám államilag, spórót pénzből faragtatták a szobrot. Na most, az az igazság, hogy mi kelti törpét rendeltünk. csak a fejem marhala nem sikerült. Azt mondta a Kovács Idrés által, hogy ez meg szakasztott a műnik, aztán így. Ott maradt, mi? Mindig a duma, mindig a duma. Egyébként azt hallottad, hogyan nevezték el a Nádor utcát? Nádor utcában megy Münnyik Ferenc, meg egy ember. Mennek, azt mondja Münnyik. Te Árpád, vigyázz már a bőröndömre, amíg bemegyek a totózóba. Bemegy. Na, jön a rendőr. Ez meg kinek a cucca? Ez a Münnyik Ferenc utca. És kész. És már rajta is maradt. De hogy vannak ezek a dolgok? Vagy a másik. Ott egy másik szobrunk, nagy terünkön, nagy szobor. Itt sem mondták meg, hogy miről van szó. Ment a hűítés. Képzeld el, ott a Lenin szobor, egyik nap jön a daru, vagy éheli. Köpöm a témát, mi? Most, amikor már el kéne felejteni a gyerekeket. Na és képzeld el, jött a szöveg, hogy hát azért vitték. Illetve odébdáb, dibdáb. Mert a bronzot, azt marhára eszi a rozsda. És ki van téve a minden idő, meg a minden viszontagságnak, és ami a rozsda szájából kiesik, rozsda, az meg kimarja a vörös márványt, fehér márvány, hagyján, nem ért, vörös márvány, hát így, értem. Mentem az a kőbányára, szűkebb hazámba, hát arra én egyszer-kétszer voltam már részek. Jó van, te nem, jó van. Csak én. Hogy verjen ki a véres csepp. Na szóval megyek arra részegen, nekem ott vannak ilyen kis elfekvő helyeim. Hát ha a vándor megpihen, tudod, hogy ott tanultam meg te, hogy mi a centrifugális erő. Arra laktam és arra kellett menni. Ja. Na az egyik ilyen fekvő helyemen, hát te, ki fekszik ott? Maga Lenin. Ott a vasöntőde, vagy vasolvasztó, vagy nem tudom mi, kerítésén, egy dong, így el. Ha mondom, ment már valami. Lenin, ottan. Mi van, Ilyis, bekaptál? Kérdez, csak akkor már a szöveg már mindjárt más volt. Már nem a rozsda, meg maga. Beolvasszuk. Azt hiszem, beolvasszuk, mert hát nem egy jó szobor. Lenin nem egy jó szobor. Miért? Mit csinált? Nem egy jó szobor. Képzeld el, ha mondjuk egy évvel ezelőtt ezt innen a színpadról én mondom, hogy nem egy jó szobor. Már rég én állnék a helyén. Kitömve. Rolandék elkaptak volna, nyugodjál. Nem egy jó szobor, hát ilyen. Képzeld el, megtörtént. Egy nagy szovjet kisváros. Hát ez így kell mondani, nem? A nagy októberi, a nagy januári, a nagy februári, a nagy péntek. Ja, az nem még. Tudod, mi a különbség a hegedű, meg a nagy bőgő között? Semmi, csak a nagy bőgő Szovjetunióban végzett. Na, egy ilyen nagy szovjet kisváros, egy magyar testvérvárosnak küldött egy Lenin szobrot, hát mind a falat ennyi úgy körülök. Ajándékva. Tehát nem ingyen. És képzeld el, a kitűnő vasúti körülmények között a szobor megsérült. Ilyen gany lett a feje. Hát itt nem lehet leleplezni a szobrot, édes Istenem. Na, hívtak egy szobrász, hogy szoborja már meg a fejét, mert hát Hogy néz ki? Kitűnő szobrász volt, és a sérülés helyére a fejére faragott egy sapká. Ó, ez már valami. Kakpagyi, vagy érted, na is? Leleplezés, képzeld el, szibálják le a szennyest, ott áll Lenin, és a fején van egy sapka. Az egyik, mert a másik meg a kezibe volt. Ahogy tő. Tudod, ez egy ilyen szimbóleum, tudod? Hogy a kommunizmusban lehet két sapkád is. Ha be van törve a fejed, akkor már minden lehet. Hát szóval alakulunk azért, nézd, sok jó van, például lesz címer is. Hát ha valakinek ez régebben mondja, te hiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető azt mondta, hogy nem kell a címerbe a korona, már a korona nem kell, mert a király ne gyűjjön vissza, mert a király, és nem kell a korona, mert a munkás kizsákmányolása, nem kell, ez ne gyűjjön vissza a király. Ne szarj be, elvtáskám, ne. Nem jön vissza a király. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de te se.
2: Hello. Sajnálom, nincs benne a béles elvtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne, ne is tessék később sem. Nem tudom, béres elvtárs nincs benn. Elnézést.
3: Ne tessék lögdösni, nem sorom ki.
2: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Halló, béres elvtárs nincs benn. Tessék majd, nincsen benn. Tessék.
3: Béres elvtársat keresném, ha lehetne. Kérem
2: szépen, nincs benn a béres elvtárs. Mit teltek
3: ezért? Somosi elvtárs küldött a postaügyi minisztérium, a közlekedés és postaügyi...
2: Nem tudok mit csinálni, béres elvtárs nincs benn, én sem tudok.
3: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék, parancsoljon,
2: Béres Ákos vagyok.
3: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
2: Tessék a sor végére.
3: De most tetszett volna, hogy Béres Ákos.
2: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
3: Ki kérem?
2: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
3: Tessék, figyelj. Kérem szépen, így gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk. Bilbaóba.
2: Spanyolországba
3: voltak? Bilbaóba voltunk.
2: Bilbaóba
3: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körül úton. Ez a Szent Jupil is elment, kérem. Vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba. A Velorex-el.
2: Gyalogost ütötte?
3: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
2: Elölült a Velorex-be.
3: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorexnek. És kérem
2: ütes
3: szépen...
2: Ütes burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
3: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani,
2: hogy van megsérülve az autó?
3: Hogy van megsérülve? Leokoplasztan ragasztottam a Velorexet. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és amikor ha hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorexet, és csak tolni tudtuk, és annan Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
2: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
3: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt?
2: Hát addigra én följutok.

0: Miszlai. Honnan?
1: Uh-huh. Hát, kezicsókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezicsókolomot.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 ezer forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 ezer forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. És
0: legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: akkor
0: körülményeit.
1: Akkor a baleset volt, mint ide Nagykáta. Tessék.
0: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 ezeret meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzel, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 ezret azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedülült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, én tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogy ne, hát porrá égett a személyim.
0: Nem arról beszéltem. Volt még a kocsiba,
1: hát
0: kisérült meg.
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás volt.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágta, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Ha nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklöntő, aztán beütettem autóba.
0: Még mondja, és mi volt még, kérem, a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 ezer karcóra, és azt vittünk.
0: 140 ezer?
1: Karcórát vittünk.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: Fél kettő.
0: Na, de. Milyen kocsi volt, már elnézést?
1: Hát egy Moszkvics,
0: Moszkvics
1: volt, ugye?
0: Moszkvics.
1: Most szép zöld színű Moszkvics.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Ha? Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: előre. Ló húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott a Nalsógödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy itt fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy, hát zsebből.
2: Kabos László Gózon Gyula emlékét idézi, s ha a végén fütyül rá, az is szívből jön.
3: Akár hiszik, akár nem, kedves hallgató, kedves közönség, én a 30-as években nagyon tüchtig kis kertészlegény voltam. Komolyan, kertészképző intézetben tanultam itt Rákoson, és ott találkoztam össze először egyik nagy művészünkkel, a Gozon Gyula bácsival. Aztán már olyan jóba lettünk, hogy sztorikat is adott magáról. Most engedjék meg, hogy egy pár ilyet elmeséljek, tőle hallottam. Nagyon szeretett előadás után a kollégákkal leülni, ultizni, egy kicsit fröccsözni is, szóval nagyon rendes ember volt. Berki Lili néni pedig haragudott érte, ha ő fröccsözni is után ment haza, egy éjszaka és egy órakor tért haza Rákosligetre, óvatosan ment be a lakásba, hogy föl ne ébredje az asszonyka, ajtó előtt lerúgta a cipeljét, fuszekliba bebújt az ágyba, magára húzta a takarót, és abban a pillanatban fölébredt Lili néni, és kiszólt az ágyból, hogy Gyula, te vagy az, mire gózol?
4: Éha! Miért, más várta?
3: Gyula, most jöttél?
4: Most hát.
3: Hány óra van, Gyula?
4: 10 óra.
3: Mennyi?
4: Mondom, 10 óra.
3: Gyula, az előbb egyet ütött.
4: Ha mit akarsz, a nullát is kiverje?
3: Vele történt meg az is, mert nagyon szeretett ugratni, úgy a színpadon, mint a magánéletben, hogy bement egy presszóba, azt mondja a kávéfőzőnek,
4: kisasszony, van zacc?
3: Szója, van.
4: Adjon 5 kilót.
3: Mennyit?
4: 5 kilót, csomagolja be.
3: Becsomagolta.
4: Nincs több zacc?
3: Nincs.
4: Most főzöl egy duplán. Egy alkalommal Lili nénivel ültek a Lugasba, a Rákosligeti kertben. Este felé volt. Lili néni megszólalt: Gyula, nem vagyok jól, úgy ráz a hideg. Igyál meg egy pohár bort! Tudod, hogy utálom a bort. Akkor rázol tovább. Később megint megszólalt az asszonyka: nagyon nem vagyok jól, Gyulám. Igyál meg egy pohár bort! Nagy nehezen beletupált egy pohár bort. Jobban vagy? Nem. Igyál meg még egy pohárra! Megintatta. Jobban vagy? Még mindig nem. Igyál meg még egy pohárra! Hát mit mondja, 10 pohár bort bele töltött az asszonyba. A 10. pohár után Lili néni megszólalt, azt mondja: Gyula, most már egész rosszul vagyok. Jó van, legalább tudod, hogy mit szenvedek én minden áldott este. Volt egy kedvenc nótája, amit minden operettben vagy zenés vígjátékba belevett, az ő emlékére hadd énekeljem el, jó? Alagózó.
5: Lennél te rózsa, rózsapipló, lennék a még, meghagyod dönni.
6: www.mercyradio.hu. Itt el lehet érni a rádiót.
7: Balogh bácsi, maga mit hoz az asszonynak a vásárfia?
8: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja meg.
7: Az a göncölszekér mellett milyen csillagkép ott?
9: Az egy kommunista szombat.
8: Baktatok is, szegér, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
7: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
8: Higgye a terem burája!
7: Ez se befőttes üveg volt, Balogh.
9: De nem is az oklim hullott le.
8: De a súkban egyed is azért van, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
7: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az orszalagút. Kérem szépen, ott ugye volt egy esetem, hogy sót volt kertni.
9: Tóth Marifal.
7: Kivilágítatlanul jön egy méter magasson velem szembe valami.
9: Mi volt az?
7: Zárlatos Szent János bogár, az volt.
8: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
7: hogy mi van?
8: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akost a kezembe röppen. Ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
9: Mennyi kilója a bukósisaknak, tessék mondani?
8: Nem a bukósisaknak, a dinnyének, ez lélektelő volt a kezembe.
9: De ez már megvan légkelve, ez a bukósisak.
7: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
8: Ha mi, olvasni akar?
7: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lás, hogy itt ezek gyönnek eszeveszettenék.
8: Kiraktam a lámpát.
7: Hova tette?
8: A tornácra.
7: Hát tette meg aztán az egészet, ez ilyen hülyeségek. Mondja, van a szúnyognak bukós is akja?
9: Aznak nincs a csíp.
8: Hopp, hopp, hopp, hopp. Ezen hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén azt, hogy ekkor hát röpülni. Hogy villornak a szemei, még kormány is volt a kezébe, oda nézve. Ő van a fán mindig.
7: Hát ősz van.
9: Ősz van, látszik, vialakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
7: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
8: Hát senki nem előzött le minket.
9: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

Hölgyeim és uraim, a kabaré viszonylag régen nem hallott, de reméljük, hogy változatlanul emlékezetes.

0: Az úgy volt, hogy elsőben a Csiga 2-es tévét néztük. Van a Simó Lacinak a felesége, azt mondja, a mosóporos.
1: Úgy is lehet
0: meg
1: mondani.
0: Meg mosógépes.
1: Teri néni, és mit szokott ott általában nézni?
0: Szellemképet.
1: Még mindig nincs antennája?
0: Van antennám, de meglökte a varnyú. Elvitt a... Dolmányos varnyú volt, jól láttam. Utána dolmányával lökte meg. Elállította. Úgy voltam elsőben, mikor meghozták ezt a tévét. Hát, hogy volt ez, vagy? 6-8 esztendeje? Azt mondja nékem a szerelő, Lazsnaki Gyurkának a fia volt. Azt mondja, üljön le, mama, nézze a tévét. Leültem, azt néztem. Visszajött este, hogy miért van ilyen nagy csendeség. Azt mondja, nézz ide, nem kapcsolja be.
1: Ez egy ilyen távirányítós televízió?
0: Tudta rosszabb, mi az a kis fekete. Azt hittem, mag van benne, mert zörgött. Azt akkor, hát mondom, azt hogyan kell bekapcsolni? Azt mondja, nyomja meg a gombot. Na, nyomja meg a hágyat. Még felrobban itt nékem.
1: Na, de térjünk vissza, hogy egy este akarta volna Teri néném nézni a tévét, már nem tudom, melyik csatornát nézte éppen.
0: Mondom az uramnak, Tibi. Erígy már felfele, jó ember, mert vagy valaki jár a padláson, vagy megfordították az anternát. Elaludott a létrán, ahogy ment fel.
1: Vajon miért?
0: Mert már elkezdték búcsúztatni augusztus 20-án az évezredet. Ami körbejár, azt mondja, hogy jön a világ vége, megmondták a kisbótba. A nagyban nem kapni semmit, én a kicsibe járok.
1: Ott tartottunk tehát, hogy elromlott a tévéadás, és aztán hát nemigen tudott Teri néném aludni.
0: Na, azt a nagy fényesség támadott, nem láttam elsőkben semmit se a képen. Hát kell nézek a szőlődombra, nagy fényesség van, mint mikor látomása volt az Úr Jézusnak. Mondom, ez van valójában az ufók. Ez az. Mondom, megnézem már, ha rosszat akar, hátba ütöm a moslékeverőt.
1: Teri néni ezek szerint hisz az ufókban?
0: Hát hinni nem hiszek, de láttam.
1: Meg tudná Teri néni mondani, hogy egyáltalában mi az, hogy ufó?
0: Megnéztem a kalendáriumba. Unidentified flying object.
1: Hát így van. És azt is tetszik tudni, Teri néni, hogy... Ugye ez angolul van, ez egy angol kifejezés.
0: Angolul, hogy nem tudtam elolvasni, de zárójelben oda volt írva, amit mondtam.
1: És ez mit jelent?
0: Azt már nem tudom. Mondom az uramnak, Tibi. Kelljen már felfele, jó ember.
1: Akkor is aludt?
0: Aludott akkor, de rendesen. Csak nem vetett el a fejéről a jambaksapkát.
1: És a gumicsizmát?
0: Gumicsizma is a lábán volt. Ebből gondoltam, hogy ivott valamit előtt.
1: Szokott még kerékpárral takarózni?
0: Az a gátőr a barátja, Simon Laci. Az magára húzza a biciklit, hogy ne fázzon.
1: Na de, térjük rá hát ezekre a különös látogatókra, amelyről Teri néném nekem említést tett.
0: Hát úgy volt, akkor mondom, megint szellemkép volt, azt mondom, na várjál csak, kimegyek én, mert taszigálja valaki megint. Na várjál csak, majd hátba támítlak én a moslékkeverő fával. Kilépek, hát nem volt ott senki. Nézegetek körbe, azt az öreg hegyen nálunk a szöglődomot mondják annak. Azt látom, nagy fényesség van. Na mondom, oda megyek én, de nagyon dombíroztok ott fenn a hegyen. Valójában ufókok voltak.
1: Na de Teri néném maga hisz ilyen, hát mondjuk így, obskurus dolgokban?
0: Azt nem tudom, mit jelent, de azt láttam hátulról, hogy a Mészáros Gyurka volt.
1: Az előbb tetszett említeni, hogy Tibi készül erősen a világ végére.
0: Felmentek a szőlőhegyre, megástak egy nagy bunkert, krumpliverem volt az előtt.

0: kibetomozták, oda hitt két jó cimboráját, egy ukrán volt, meg egy ezerbajdzsár.
1: Nem, azerbajdzsáni, nem?
0: Az nem jelent semmit sem. Ezerbajdzsár az jelent. Kértem Tibitől, mit tesz az, hogy ezerbajdzsár? Azt mondja, 500 meg 500.
1: És honnan tett szert ezekre a nemzetközi komákra?
0: Azok mivelték a felső kertet, indiai kendert vetettek bele. Mondták, hogy zöldséget, gyümölcsöt fognak terjeszteni.
1: Egyáltalában honnan szedte Tibi ezt, hogy jön a világ vége? Ki mondta neki?
0: Azt mondja, hogy bemondták a vegyesboltba.
1: Az előbb még kisboltot tetszett mondani.
0: Oda én járok.
1: Teli néném, most akkor nem egészen értem itt a dolgokat, hát tegyünk egy kis rendet, hogy mi végre vonultak ők hármasba ezekbe a vermekbe.
0: Mert azt mondták, hogy jön a világ vége. Most már 2000 lesz, az jön a világ vége. Volt egy ember a városból, egy másik, azt mondta, hogy 500 forintot be kell fizetni, 2 percre megidézi a világ végét.
1: És hol történt mindez?
0: Benne a kultúrba. Bementünk, azt befizettük az 500 forintot, mondtam a szomszédasszonyomnak, gyere Veron, 2 percre világ vége lesz, tovább nem, addig kibírjuk. Azt úgy volt, hogy akkor nagy setítség lett valójában, mire meg világos eltűnt a csodalátó ember. Bánta volna rosszabb, de a biciklim is elvitte magával.
1: Hallom viszont Teli néni, hogy nagy esemény történt, ugye hát Tibi ismeretesen több mint 10 éve töltött Kolimán meg a Magnyitogorszki uránbányában, és most hazaérkezett a faluba 50 év után egy egykori raptársa.
0: Jaj, ez drága jó ember, nem tudott semmit sem magáról. Megjöttek, azt végigvezette Tibi a falun, mutogatta, mondta, ez a Mauriciuska háza, ez meg Kismiskájé. Mikor odaértek, hogy ez meg Szabó Pistájé, ez megszólalt, nem, az az enyém.
1: Akkor a házát felismerte, meg csak nem tudta, hogy
0: megjött
1: hogy
0: a beszélőkéje neki.
1: Addig
0: estére már folyékonyan tudott oroszul. Sztalin Jauskárul énekeltek egész este.
1: Hogyan? Mit énekeltek?
0: Hát most mondja.
1: Igen.
0: Jöjj! Rasú, pajat! Nem tudok olyan magosan énekelni. Olyan magosan énekeltek, hogy leesett a ducbul a galamb. Valami Sztalin Jauska vezérünk, azt hát én. Honnan rosszul, hol így, hol úgy.
1: És nem tiltakozott az önkormányzat, polgármesteri hivatal, hogy ilyen önkényuralmi nótákat énekelnek?
0: Messze vannak azok a kocsmától, fiam. Ők Presszóba járnak.
1: Presszóba?
0: Persze.
1: Teri néni személy szerint várja a világ végét.
0: Hát gyermekem, nincs egy nekem arra időm, arra várjak, hát az apró jószágot el kell látni. Üljek le, azt nézem. Itt volt ez a setíted is.
1: Napfogyatkozás.
0: Azért, annak is mondjuk. Na hát, eljöttek ilyen mindenféle idegen. Jött egy szakállos asszony. Elsőben azt gondoltam, ember. Német asszony volt, be volt fizetve idegen forgalomra. 2 házzal feljebb ki van adva falu turizmusra.
1: Igen, a Teri néni is benne volt régebben ebben.
0: Benne voltam, fiam, de mind lelegelték az összeg. Még Zöggyibe megettek mindent nálam ezek a német gyerekek. Lelegelték. És az asszon meg egyszer megyek áttal, mert odaadtam a szitámat, megyek áttal, látom, Beret válkozik. Mondom, nagyon Isten, jó napot. Valamit mondott nékem, de asszon hangja volt. Az, mikor letörült a habot, akkor láttam, mert asszonya nem ember. Na, a szakállas asszony, na, ezek itt voltak, turisták. Hanyat feküdött, mindazt nézte. Mondom a postásunknak, milyen rossebbet néznek ezek. Azt mondja, a napfogyatkozás, de setít. De csak szülővel szabad azt nézni. Hát azt magam elé tettem a tészta szülőt. Hát gyermekem, valóban sötét lett. Onnan tudtam, nagy baj lesz. Elkezdtek hemzsegni, nyüzsögni az jószágok, az apró jószág. Mire kivilágosodott, minden lopták.
1: Teri néni, és ebből nem származott baja? Hát tésztaszűrőn keresztül, ugye, hát attól még a szem megsérülhet. Nem romlott a látása, Teri néni?
0: Nem lett az én szememnek semmi baja, pedig igen erősen néztem, hogy ki lopta el. Meg is mondanám, megösmerem, de mámomám büntetik, ha megösmerem.
1: Teri néni és a plébános úrnak mi az álláspontja a világ végét illetően?
0: De szépen beszél, drága. Olyan szépen cifrázza. Van úgy, hogy nem értem a felét sem. De elmondta gyermekem, bizzatok, nem lesz világ vége. Nem, hát ugye, hát egyszerűen dolgozni kell, a jószágot el kell látni, semmi sem mutassa. És én nékem ez az új év ezred, meg az új esztendő egy kiadással kezdődik, de azt nem bánom.
1: És mi lesz az, Teri néni?
0: Mink megcsináltattuk az urammal a sírkövet. Át kell javítani a 19-et.
2: Teri néni Usztis Mátyás volt.

0: Volt egy csaj, úgy hívták, hogy Sehere Sezádé. Nem. Valami ilyen. Na, az arra tette az agyát, hogy 1001 éjszaka elmondott valamit. Na, innen az ünnep. Ma este van az 1400. előadás. Na most, ugye a mai hülye világban az van, hogy ez nem jött volna létre, hogyha a szponzor, a bugyigyár, meg a kotongyár, az nem járul hozzá. Hát ez teljesen hülyeség, másképpen van. Kormányok jöttek, mentek, szóval a kormányok jöttek, mentek, és rengeteg minden megváltozott, hát mi nem. Nem kell odafigyelni. A humorodat ne veszítsd, ez a lényeg. Nem kell foglalkozni a politikusokkal, hát ők se foglalkoznak velünk. Hát. Ha mondjuk egy kormány elmegy, érted? Csak azt vihetél tőlünk, amit ő adott. Úgyhogy mindenünk megmarad. Én nem találom a helyem ebbe a perszorientált világba. Az van most. Perszorientált világ. Ja, azt mondja, pénzé mindent. Hát pénzért én is, ne viccelj, mert szopok, nyalog, gombot varok, hát álljál. Ha nem? Jaj, várjál, mielőtt elfelejtem. Láttam egy reklámtrikót. Rajta volt, a Fideszre szavaztam. Alá más színnel, bocsánat. De mondom, hogy nem találom helyem, annyi minden történik itt körülött. Ezek a piszkos újságírók, te azért álljál már meg, hát tudni kellene már, hogy hol a határ. Azért, mert polgári demokrácia van, mint, hát most mit szólsz? Mit írtak itt szegény ***ról? Hát undorító, azért álljunk már meg. Egyszerűen annyit kell megírni, hogy levizsgázott. Nem kell ezzel foglalkozni. Le akar doktorálni. Ahhoz kell. Ezt én nem tudtam, nekem is úgy mondták. Csak én nem akartam doktorálni. És hogy ilyenkor az ember azt hiszi, hogy hát művelt ember, meg hú, meg minden. Hát nem. És akkor mondták neki, hogy mondjon le.
1: Nem mondom.
0: És akkor minden fölmerül bennem, hogy most akkor hogy van az a... Mert ugye a három gyerek, meg a három szoba, az rendben van. Na, de a négy kerék. Hát akkor az a mi van? Szóval csodák, és akkor Viktorka ment volna először életében Európába. Mert eddig mindig lekérte a repülőt. De annyi ember veszi körül, hogy nincs egy, aki mondaná, hogy... Amikor a múzeumból átvitték koronát a parlamentnek, és azt mesélték, hogy a király jelölt. Na, így jó ezt csinálni, mikor lapide lapoda. Na, szóval a király jelölt állítólag beosont esténként a parlamentbe. Bizony. Én reggel láttam egy tévéadásban, ilyen volt a haja. Fölpróbálta, biztos. Jó, és a szívverésem megállt, amikor bemondta az egyik híradó, hogy elképzelhető, hogy be fog fagyni a Duna. Jaj, Istenem! És akkor hallottad, tévében beszélt, nem tudom. Hogy milyen színű az arany, nem tudom. És amikor vége volt, te is láttad, elegánsan felállt, ment a hát az ilyenek ott a helye, nem? Csuda. És az ember nézi a híradót, csőstől jönnek ezek. Hát a földön nincs ennyi. Hát ebben nem lehet belebeszélni, még pofázni se, ugye? Orbán Viktor levelet írt a lelkem. És akkor a Fidesz védte, hogy jaj, hát a levelet nem úgy írta, mint nagykövet, hanem mint kiskövet. Jó? És ez nem a kormány véleménye, nem, ez az ő magánvélemény. Igen? Hát akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet. Először talán csöngess be anyádhoz, jó barát. Borzasztó. Amikor a Murka az MSZP felszívta a vizet, pedig már vízük sincs, na mindegy, és kivonultak a parlamentből, azt mondta Viktorka, hogy nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Igen. Csak erre annak idején rájött Rákosi elvtárs is. Szóval a tévéhíradó az valami csoda, te. Azt megnézed, a ilyen lesz. Akar, akkor telefonáljon, ha akar, akkor írjon, ha nem akar, akkor akarja. Hát milyen világ ez te itt? Itt csak amiből folyik a vér, annak van értelme. Az anyád kalapács, ugye, kalapács ütése agyon ütötte, és a tüdején a szíve átment a másik oldalára. Gizi, nyugodj már meg, hát már főcím itt kezdődik, hogy RTL Klub. Hát most gondold el. Szervusz Péter, szervusz Józsi, Józsi Péter, szervusz Károly, Károly szervusz, szervusz Józsi Péter, Károly. Fiúk, lesz műsor is, vagy csak a etikett? Nagy József, RTL Klub Budapest. Tudom, én kapcsoltam oda. Borzasztó. És ugye én, aki is hülye kőbányai proli, hát azt hittem, hogy aki nagyon művelt, meg nagyon bölcs, meg nagyon okos, az elmegy politikusnak. Előjött a kérdőjel. Na, egy-két példát nem én találom ki, megtörtént. Fidesz közeli, ezt nem rossz májúságból mondom, nem tudok mást mondani, mert az. Csak az igaz. Na, szóval politikusok. Pécs polgármester, idézem. A Fidesz, kapja be. Hát érdekes megközelítés. Most, hogy megyünk Európába, hát azért politikai kultúra az úgy finomul. Fidesz, kapja be. Hát nem mondom, megoldásnak megoldás. Csak hát hogy szabad be egy kormányzó párttal így beszélni, a Fidesz, kapja be? Hát hagyni kéne valami választási lehetőséget. Fidesz, kapja be, vagy nyalja ki. Hát ez egy... Amen. Tele vannak töki gikúval. Szóval eszeveszett világet. Nem találom a helyem ebbe a pösszörentált világba. Kerény Imre, igazgató úr. Ő a főnököm, ne viccelj már. Nem tud semmit a Kerényiről, még mindig ő a Madách Színház igazgatója. Hát igaz, hétvégén nem dolgozik a Fidesz. Ha otthon nem, egyébként. Szóval csodák vannak te. Mindenkit kirúgnak a fiúk. És ilyenkor aztán mindig valaki röpül. Én sem vagyok nyugodt. Itt jár a pofám, gondold, de rohadt kommunizmust megúsztam. Aztán majd most a polgári demokrácia viszel. Mindenkit kirúgnak. Ami Viktorkán, képzeld el. Jár operába, azt láttad? Tévében mutatta. Nem ám valami hülye humorista itt keveri azt, hogy mindenfélét kitalál. Nem, Viktorka mesélte. Jó, úgy látszik, helyre akarja hozni a imigájét. Na, ne nehezítsem. Image. Olyan szépen indultunk, gyerekeket. Jó? Kezd komolyá válni a téma mindjárt. Ne, nyugodtan, nyugodtan. Na, szóval, kérdezd el, azt mondta Viktorka, szépen kiöltözködve, csokonynak kendőt kölcsön kapta a Butrogitól. És akkor mutatta a kisfiának, hogy na, azt mondja, a gyerek, figyelj, olyan vagy, mint a Miki Egér. Egy ilyen gyereket hogy meg lehet szeretni, mi? A nagy beszéd pedig. Mert azt mondta a Viktorka, a közbiztonság nálunk kitűnő. És nem rögte el magát. Az az ember meri ezt mondani, akinek a kormánya minden tagja alól, már kiloptak egy-két autót. Kedves felesége is gyalogjárt. Kérdezd el? Azt mondják, azért van a kormányban most két új miniszter, mert a garázsban találtak két autót. Na, túladni rajta! Most figyelj. Temetőben van három sírhalom, azt mondja a beszélő. Hát kérem olásson! A 8. kerület legjobb itt a piros, hol a piros játékosa? Így nyugszik. Vagy itt. Tegyék meg a tétjeiket, mert lehet, hogy ott. Jaj. Keleti pályaudvar előtt. Mondom is, hátod. Karórákat árulnak. Azt mondja a vevő, azt főpróbáltam. Főpróbáltam karórát. Beül a kocsijába, hogy a kurva anyádat elvitted beszerzési áron. Hát Jézus! Most ez egyszerűen! Jaj! És még valami, ez a bazmegolás úgy terjed, ha nem az egyszerű embereknél, mert ugye ott még okuk is van rá. Parlamentben. Gondold el, ülésterem. Azt mondja a képviselő úr, doktor képviselő úr. Idézem.
1: Bazd meg.
0: És amikor megkérdezték tőle, hogy ezt kinek mondta?
1: Magamnak.
0: Szinten van, mi? Vagy a másik, ezt is idézem. Fidesz, képviselő. Parlament, megint ülésterem. A magyarság érdekeit. Ez bancsó. Bancsó. Gyerekkoromban Veszprém megyében ilyeneket legeltettem. Csak akkor nem ment mindegyik képviselőnek, mert van, amelyik már akkor több tejet adott.
1: Várjál,
0: mi rosszabb a sörhasnál? A pizza hát. Na, drágaim, ennyi volt a bemelegítés.
2: Maradjatok velünk, mert mindjárt kezdődik a Dr. Csont, vagy mi?
3: Nem.
2: Na, Alekot.
3: Nem.
2: Hírök? Nem.
3: Reggeli.
2: Sóder klub. Maradjatok!
4: Ma este a Sóder klubban Kis Ádám, Helméri Péter és Bent Dénes. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban és otthon a képernyők előtt, abból az alkalomból, hogy egyrészt Liszt év van, másrészt pedig ma 150 éve született Medvecki Ilona. Aki, hát így állagban már így félúton van a Barbie baba és a babzsák között, de mindegy, egyforma szeretettel köszöntök mindenkit, ezt külön ki kell emelni, mert integráció van. Láttam délelőtt egy ilyen integrációs kisfilmet a tévébe, az volt, gyerekek bujocskáztak, mindenki elszaladt, elbújt, egy valaki volt a hunyó. Ez a hunvolt perbe is írva, mindenki lapít, egy a hunyó. És megfordult a hunyó, és egy gyönyörű arab kislányt láttál ott. És ez volt a szöveg, hogy ő Fatima, születési helye Marokkó, lakóhelye Magyarország, és köszöni, hogy befogadtuk. Hát egy szart fogadtátok, mert mindenki elrohan meg, elbújt előle. Hát ennél durvább az lett volna, érted, ha ő bújik el, és nem akarják megkeresni, érted? De hogy hol tartunk integrációban, van egy arab haverom, ide járt egyetemre, akcentus nélkül beszél magyarul, és azt mondja, hogy most érzi úgy, hogy befogadták, mert senki nem nézi arabnak, mindenki cigánynak nézi. Tehát itt tartunk Magyarországon 2011-ben. Hát Osama Bin Laden, meg hát ugye, lett volna Osama Bin Laden egy nagyon jó poénom, de lelőtték. De állítólag ilyen nagyon komoly feladat volt. Hát céllövődés szlengelélve négy pálcikás volt az öreg. De hát kifeküdt. És hát van új alkotmányunk, új alaptörvényünk. Orbán Viktor hozta a elérthető kőtáblákon. És azt most hallottuk, hogy Orbán Viktornak elkészült a lovas szobra? Így áll a ló alatt. De még csak mi nézzük már évek óta a lófaszt, érted? Na, és hát amire egyébként nagyon várok, hogy Orbán Viktor megtalálná így az MSZP-t egy ilyen koalíció igényel, így lent van Ildikó, az oda menne, hogy Ildikó drága, hát így álljunk össze, mint két kicsi legó. Hát Ildikó arcából kiszaladna a botox, azt hiszem. Mimikát mutatna évek óta először. És hát mi vagyunk az EU elnökök. Ezt nem tudom, hogy tudjuk-e. Ez azért nagy dolog, mert dacára annak vagyunk az EU elnökök, hogy minden létező szervezet leminősítette Magyarországot, a Moody's-tól elkezdve. Én már várom, hogy szerintem a McDonald's lesz a következő. Azt, hogy ezek hülyék, érted? Gyere, bohóc, hazamegyünk. De hát mi vagyunk az elnökök. És januárban, amikor kiderült ez az egész elnökség dolog, akkor van a pisilő kisfiú, a Manöken Pisz, ez a kis szobor Brüsszelben, bronzszobor, pisilő szökők, stb. És ezt huszár ruhába öltöztették a mi tiszteletünkre. Én azt mondom, nem ő az első magyar, aki külföldön szökőkútba húgyozik. De ezt hozzuk, ezt bármikor megkaphatják tőlünk. És azt mondta az Orbán Viktor, hogy mi fogjuk megmenteni Európát. Azt azért úgy várom, érted, hogy Brüsszelben, mint a Batman film, egy ilyen nagy V betűt így kivetítenek az égre. És Viktor meg, mint a macskafogóból a Grabowski, így a gázvezetéken 3 perc alatt megérkezik. És hát ami még óriási volt egyébként új év környékén, azt nem tudom, láttuk-e az újévi beszédet, SP, Schmidt Pál. Nagyon nagy volt. Az volt, aki nem látta, elmondom, hogy így jött így az SP így bele a kamerába. Így jött. Mert a Sólyom Laci bácsi az ilyen statikus volt mindig, az így megállt. Na, mondom, héliumot szívtunk a nyugdíjas klubba, vagy? Mondom, én oda megyek, megolajozom, érted? Engem. One more drink, Lacikám, vagy valamiért. Na és az SP az megjött, az így jött így bele, így akkor érted? Mögöttem minden tiszta arany, érted? Én nem tudtam, hogy a Sándor palotában vagyunk, vagy Győzikéknél. Jön így mondja, és így 3 perc környékén már vártam, hogy ilyenkor így minden tisztességes videóban így megjelenik hátul egy részeg. És most is vártam itt ott, hogy Horn Gyula így... A Stolbuci beparkol, érted? Tar Bélának elkészült az új filmje, amit pont olyan hosszú megnézni, mint leforgatni. Tudod, ilyen nagyon hosszú snittek, 6 órás, 8 órás film. És ez akkor volt hír egyébként, amikor kiszivárgott a Coca-Cola receptje is. Ezt nem tudom, hallottátok-e? Kell bele vanília, kardamom, meg Pepsi-Cola. De én ez ilyeneket mindig így gyanakodva iszom, érted? Üdítő így kibontom, nézem, mondom, 1886 óta. Jó, ez mi? Na és én attól rettegek, hogy nehogy Tar Béla rendezze majd az újévi beszédet jövőre, mert így az lesz, hogy Schmidt Pál így jön, Jön. Jön. És ne sétál Gödöllőre, érted? De csak Magyarodnál szólal meg. Ez a félelmem, vagy a Wachowski fivérek, akik a Matrixot csinálták. Így jön majd spitpál, hogy Magyarország ebben az évben. Vannak ilyen félelmeim. És azt néztem, hogy jött is mit pál, hogy van-e fárt sín, amin a kamerát húzzák, vagy pedig kézbe viszik a kamerát. Nem láttam sínt. Most két lehetőség van. A. Nem volt sín, és kézbe vitték a kamerát. B. Volt sín, csak két színes fém tolva, így real time-ba kapkodta föl. Szedjed, gecsian! Úgyhogy ez volt az új veszély, de óvatosan a politikusokkal, mert egy fellépésem során említettem, hogy minden politikus seggfej. És a végén megvárt egy csávó. És mondta, hogy ne arra, ugye nagyon megbántottál. Miért, politikus vagy? Nem, seggfej. Ma este három humorista fogja csücsökre itt a Humor Pendejt a Sóder Klubban. Itt lesz velünk Felméri Péter, és hamarosan érkezik Kis Ádám, de addig is a színpadon Beng Dénes.
1: Sziasztok, sziasztok, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Nagyon rég találkoztunk, volt egy fontos esemény. Hát majdnem megerőszakoltak ezt. Ezt nem tudom szépíteni. Éjfél körül baktatok haza egy sötét parkon keresztül, kilépett elém a világ legrusnyább teremtménye. Egy mondjuk 55 éves nő, de nem az, hogy a jó Isten olyannak teremtette, hanem egy 35 év kőkemény munka volt abban, hogy ő úgy nézzen ki, ahogy. Hát megitta a magáét és a szomszédokét egészen biztosan. Kalácsképű, fonott kalácsképű, inkább azt tudnám mondani, vagy inkább, ha már kaja, csülökpörkölt képű. Olyan volt az arca, mint egy Rammstein koncert. De így mindenestől, tehát így zenekarral, kidobókkal, hányó részegekkel. Mondom, mit akar ez tőlem? Nem vagyok plasztikai sebész. Kilép a nő, azt mondja, szia! Ne félj! Ha nem mondta volna, hogy félj, nekem eszembe se jut, hogy van okom aggódni. Itt már gyanús volt. Ne félj, van nálam gumi. Ezt a gumi dolgot rátette, itt én, csókolom, nekem menni kell haza. Így mennék el, lopakodnék, megfogott. Na itt én nem tudom szépíteni, összecsináltam magam. Elkezdtem futni, az utolsó kép, amire emlékszem, hogy recsen a pólóm. Én nem mertem megfordulni sem, nem fordulok meg, tehát lehet, hogy negyed óráig még így lobogott mögöttem. Én mondom, én nem fordulok meg, megfordulok. Ilyen közelről meglátom azt az arcot, elájulok, övé az alér testem. Azt csinál vele, amit akar, soha többet nem lesz férfi belőlem. Mondom, nem, sprint haza, ami a csövön kifér, meggyőződésem, hogy világrekordot futottam, tehát nem kérdés. Az a baj, nem tudom bizonyítani. Úgy tudnám bizonyítani, hogy indulnék a világbajnokságon, és megkérném ezt a nőt, hogy kergessen. Nagyon hülyén néznénk ki, hogy mindenki fut rendesen, engem ez a nő kerget, és amikor átszakítom a célszalagot, mert én szakítanám át, az teljesen biztos, amikor átszakítom a célszalagot, nem állok meg, amíg be nem fogják. Amikor már ketrezbe van, akkor én boldogan feszítek a dobogón, de az se korrekt mégsem, mert azért együtt csináltuk, úgy ketrecestől, mindenestől, az már nem jó. Híradóban hallottam, bla bla bla bla bla, leégett tűzoltó szoba. Az hogy? Hát mindig van ügyelet, nem? Gondolom, ott kártyázgatnak a tűzoltók az ügyeletben, egyszer csak ég a szekrény. De Feri, nézd már, ég a szekrény, bakker, mit csináljunk? Hívjuk a tűzoltókat. Jó, fölveszi a telefont, tárcsáz, foglalt. Szintén híradóban nyilatkozik mindig Zaher Gábor, a toxikológus. A kedvencem, ha találnak valami mérgező anyagot valami élelmiszerben, ő mindig elmondja, mennyit kéne abból bekajálni, hogy attól betegek legyünk. Ugye? Antibiotikummal szennyezett méz azt mondta, 168 kilót kéne megenni belőle, hogy valaki hát tüneteket észleljen magán. Én nem tudom, hogy ha nem lenne benne antibiotikum, egy olyan 97 kilónál én már úgy... akkor is kezdedik szarul lenni, nem? De így mondanám neki, gyere csak ide, Gabika, van itt egy 5 kiló, semmi méreg nincs benne, puszíld be így kezdetnek, aztán majd beszélgessünk. Múltkor fuzáriummal szennyezett gabonát találtak, és itt már meg sem tudta határozni, hogy mennyit kéne enni, mert annyira alacsony volt a koncentráció, így fogalmazott, rendszeresen ipari mennyiséget kéne fogyasztani ahhoz, hogy megbetegedjünk. Magyarul, ha te egy 2-3 hónapig minden reggel egy 4-5 vagonnal bepuszilsz, ne lepődjél meg rajta, hogy megfekszi a gyomrodat a fuzárium. Úgyhogy imádom a híradót. A kedvencem, ez csodálatos szerintem. Szó szerint így hangzott el. Na, beakadtál? Valami... Jó volt a poén. Azt hittem, hogy a Zaher Gabinak neked is küldeni kéne valami anyagot. Vigyázni kell az anyagokkal, nagyon vigyázni kell. Én kirándulni voltam az erdőben. Délelőtt 11-kor találtam egy kis tisztáson két srácot. Én nem tudom, mit vettek be. Az egyik azt játszotta majmot, mímelt, így. A kis pajtása meg kamerázta, úgyhogy nem volt nála kamera. Úgyhogy óvatosan. Na de a híradónál tartottunk, a kedvencem szó szerint... Ne mondjak több poént! Ő még az előző nevet. Hát ez nagyon jó. Szóval, híradóban a kedvencem szó szerint így hangzott el. A halott férfi már eleve részegen ment a tóba. Nem elég, hogy meghalt, még be is baszott. Teljesen jó. Aztán hazamehettek a felrobbantott lakók. Minden. És ami még nagyon jó, nyilatkozta híradónknak Talmácsi Gábor, a 125 köbcentis világbajnok. Zaher Gábor olyan 200-at tudna megenni ilyen 125 köbcentis talmácsikból szerintem. Az Urák Csaba még a szavak nagy zsonglőre, ha fogalmazhatok így. Ezt mondta, bárhol, bármikor lehet vihar. Az lett volna jobb, hogy bárhol, bármikor lehet bármi. És akkor nem nyúlhat mellé, de tőle a kedvencem, az Urák Csaba szintén, az ő száját hagyta el a következő mondat. Élő kapcsolás, tehát látjuk a Gergőt. Gergő, mit szóltak a helyiek a hajnali kettős gyilkossághoz? Hát mit szóltak volna hozzá? Örülnek, táncolnak, boldogok. Néhányak szerint nagyon szörnyű, de szükséges lépés volt. Mit szóltak hozzá? Ez már nem híradó, de ez is ilyen logikátlan. A Tarzant láttam, szintén televízió. Tarzant láttam a legelső részt. És ott az van, hogy Tarzan még kis csecsemő, de ez a Mauglira is igaz, kis csecsemő majmok nevelik föl, és ott úgy ő mesztelenül fekszik a dzsungelben, jönnek a majmok, fölnevelik. Eltelik egy 10-15-20 év, vágás, és Tarzankán már van egy kis gatya. Ezt láttuk már, ugye? Kettő kérdésem van. Melyik majom? És mikor szólt neki? Tarzanka. Tarzanka. Ne bohózkodjál már kis kopasz pöcsöt, de hát... Növesszél szőrt vagy. Tudod mit? Varrok én neked egy kis gatyát. Az lesz a legjobb. Azt vegyed föl szépen, ezt nem bírom. Hát hogy égtelenkedsz itt, nem bírom idegekkel. De szerencséje volt egyébként, hogy majmok nevelték föl. Képzeljük el, kifogott volna egy sas családot. Mennek a turisták távcsővel. Egyszer csak a szikla tetején a sasanyuka, Tarzanka, csapkodjál a kis szárnyakba, csapkodjál, hopp! Vagy mondjuk elefántok nevelték volna fel, azok nem értették volna, így nézik. Tarzanka, hát neked meg rossz helyen van az ormányon. Nem hiszem el, hogy nem tudsz trombitálni vele. Próbál csak meg kicsavarni azt a fát. érettségi szezonban zajlik az érettségi. Az érettségizőket szólítom föl, hogy készüljenek a vizsgára, mert nagyon sok kínos szituáció történhet. Nekem mondjuk a legkínosabb vizsgám az már az egyetemen történt. Megvoltak a kötelező tantárgyak, és néhányból lehetett választani, hogy a pontok meglegyenek. Én a legkönnyebbre utaztam. Azt mondták az idősebbek, filozófia, kultúr története, be se kell menni előadásra, így nyomnak át, mert kell a fejpénz. Ez az enyém. Nem voltam egy előadáson se, de egyen se, tényleg, megfogadtam a tanácsot, laza volt a tanszék, minden hétfőn vizsga, én az első hétfőn mentem, hogy akkor a legkönnyebb vizsga meglegyen, bekopogok, tanáriba ott van három csávó, jó napot kívánok, Kovács Andort keresem. Azt, hogy az egyik én vagyok az. Gyengén indul a vizsga, ha nem ismerem meg a saját tanáromat. Azt mondja, hogy mit szeretne a fiatal úr. Hát én vizsgáznék filozófia kultúr történetéből. Azt mondja, járt maga előadásra, mert nekem annyira nem ismerős a maga arca. És kell a magabiztosság a vizsgán, mondom neki, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindegyiken ott voltam. De ha időm engedte, én jöttem, azért nem emlékszik rám a tanár úr, mert nem előr ültem, hanem hátul, de figyeltem. Így vakargatja a fejét, azt mondja, csak azért kérdezem, mert annyira kevesen jelentkeztek, hogy végül el se indult. Ez a tantárgy. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszi.
0: Sóder Klub című humoros, szórakoztató reklámmaratonunkban Beng Dénest láthattuk, és némi reklámot, amit még fogunk is. Dénes említette ezt a hölgyet. Én azt vettem észre, hogy tavasz van, jó idő van, az utak szélére kiálltak a hölgyek, akik nem a buszt várják. És én azt nem értem, hogy van egy ilyen univerzális jel, hogy közeledsz hozzájuk, és ezt csinálják. Mindegyik. Mit akar ez? Én tudom, hogy rövid idő alatt kell sok mindent elmondani a magáról. De ez mi a tököm? Hogy egyébként kosarazom, vagy? És a másik, amit viszont az autósok részéről vettem észre, hogy minden autós lassít. Ha szépek, ha csúnyák, minden autós. Ennek mi a pszichológiai, ülnek a kocsiba? Te Lajos, várj, lassíts, várjál. Hány lába van? 2, akkor nem Trafipax, mehetsz, jól van? Ez azért fontos, mert én szaladtam bele most Trafipaxba, kápolnásnyéket hagytam el a 7-es úton, megláttam a lakott terület áthúzva táblát, és hát egy picit nekibátorodtam gázpedálilag, és nem vettem észre az árok partján egy sűnpárt. Meg az se, hogy piros lacsetiből mérnek. Olyan fotó lett, a tábla is benne volt, meg én is. És tudom, hogy nem szép dolog tábla előtt gyorsítani, mert a szalámit se rakjuk el, mielőtt nem fizettük ki. Bár Csicsolina úgy kivitt volna egy rúddal, hogy senki észre nem veszi. De érted, így a táblánál lefotózni, ez így olyan, mintha a WC ajtóba rátszólnának, hogy fintár. Hogy ott már mire számítanak az embertől, tényleg. És hát még egy fotó készült rólam idén, benne voltam évelején a Playboyban. Nem tudom, hogy látta-e valaki. Reméltem is, hogy nem nálam fog összeragadni. Én voltam benne meg nagy feró. Tehát ebből lehetsz választani, és oda jött a fotózáson a stylist ember, azt mondja, figyelj, ha azt szeretnéd. Nem szeretném azt, nem. De ha azt szeretnéd, hogy a nadrág, ez a zing, szépen mutasson betűrve a nadrágba, akkor ne a nadrágba tűrd be, hanem az alsó nadrágba. Na gyere, megcsinálom. Úgyhogy így jártam én, és ami még nagyon fontos, tavasz van, jó idő van, nyitnak a strandok. Hoztak egy rendeletet a Balaton partján, talán Zamárdiban, ha jól emlékszem, hogy a parttól 20 méterre nem lehet rágyújtani. És képzeld el az átlag magyar családot majd júniusban. Gyere, itt megyünk cigizni. Hozz az öngyújtót, meg a mérőszalagot. És tudod, így szépen így kilépik. Jó. Ó, basszus a hullámzás. Hollandiában meg szórólapokat osztogatnak Amsterdamban a járókelőknek, hogyha marihuána tenyésztőről tudsz, akkor jelensd föl. De hát Amsterdamban mit csinálsz egy ilyen szórólappal? De hát a jó hangulat mi nálunk egészen másképpen biztosított a Schoder Club színpadán. Kis Ádám!

0: Köszönöm szépen. Milyen dekoratív a pole pozíció. Sziasztok, lányok. Ja, fiúk is vannak. Sziasztok, sziasztok. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok, Kis Ádám vagyok. Hölgyeknek Nagy Éva, ugye meg van engedve ez a kiskapu. A Nagy Éva az a Kis Ádám reciproka, ha nem tudnád. Aki unja a Kis Ádámot, mint például én, bátran szólított Nagy Évának, csak ezt akartam mondani. Na, sziasztok, túl vagyunk a húsvéton. Van nekünk egy kedvenc szomszédunk, Feri úr, aki hát egész hétfőn nem jött locsolkodni. Nagyon várta pedig anyám, nagyon várta, minden évben jön, de olyan szomszéd amúgy áll a ház előtt, azt mondja, én nem tudom, ki nézi ezt a való világot, de én nem, na de ez az Alekosz. Én nem nézem, de múltkor is mit leművelt, én nem nézem. Este 10 óra volt már, mikor csengetnek, ó, mondom anyámnak, breaking news, ez Feri úr lesz, kinyitom az ajtót, el is találtam, ott állt Feri úr, hát nem volt szomjas. Anyám annyit kérdezett, hát Ferikém, hol jártál egész nap? Zöderdőbe! Majd tarkón sprickolt engem. Anyámat hál' Istennek nem találta el, úgyhogy nem lett büdös. Húsvétkor otthon volt a család, meg volt hívva dédnagymamám, mamika hatalmas figura, 92 éves, nem pörög. Nem pörög, tehát így áll az akvárium mellett, azt mondja, nézzed már. Megyek vissza 50 perc múlva, mamika így, nézzed már. Mamika, áru már, ne drága szívem, hogy 50 percen nézett, nem a Duna TV jelezném. Mit nézel? Azt mondja, én csak azt nézem, Ádámka, te ezek a halak milyen csendben vannak. Nem tudom, mire számít, mamika, hogy kiúrik egy hal, és így... Max a macska, cápa, nyávok, de hát... Azt mondja a tesóm, aki tréner, hogy mikor otthon voltunk húsvétkor, hogy kicsit ilyen családépítő jelleggel, activity-zünk, milyen vicces, kikezdi Ádámka, kihúzom, kacsa csőrű emlős. Mutogatom, kacsa emlő, minden. Első bekiabálás, téglafal. Hát, majdnem. Mutatom tovább, stb. Nézem mamikát, aki ilyen riadtan ül, 92 éves, fel van akadva a szeme. 10 perc csend után megszólal mamika, azt mondja, kisfia, hát miért nem mondod? Mamika, ez a játék lényege, hogy nem szabad beszélni, csak mutogatunk, mint a parlamentes nő a sarokba. Valami példát kellett hoznom, azt mondja, ő is ezt játsza. Ő is. Jó az neki, ő is ezt játsza. Mondtassék már kipróbálni. Nem, nem. Eltelik 3 perc, feláll, azt mondja, én jövök. A színpad a tiéd. Mamika kiáll, 92 éves, mondom, tessék már húzni kiskártyát. Nem, ő kitalálta. Ő nem húz. Elkezd mutogatni minden irányba, de te azt nem hiszed el, tehát így föl, le, előre, hátra, vissza, föl, le, pörög, fonja, vissza, minden. Mondom egy pár perc után anyámnak, hogy valami részeredmény esetleg, hogy... Hát ez Brazíliától a Vasalóig, ezek bármi lehet idáig. Nagyon durva. 10 perc össze-visszaság után mondom mamikának, szabad a gazda, mamika, nehogy baj legyen, illetve hát reménykedem, hogy ez még a produkció, és nem csípő ficam vagy valami, mert nagyon furcsán mozogsz. Szabad a gazda, azt mondja, csillag születik, nem tudtátok. Hallod? Ezt én nem tudom feldolgozni, tehát azt, hogy csillag, születik, ennyi. Mamika a 3 órás műsor struktúrát mutogatta el, tehát ő az RTL klubot mutogatta 8-tól 10-ig. Ez volt mamika. Szegényke, hát innen üdvözlöm. Az amerikai stand-uposok szokták úgy kezdeni a műsort, hogy aktuálisak legyenek, hogy idefele jövet, és akkor már is aktuálisnak érzed, úgyhogy idefele jövet, képzeljétek, voltam Szicíliába. Ez egy nagyon furcsa hely tényleg, tehát így. Nem, mert úgy van, hogy én jártam egy főiskolára 7 évig, és a 3 éves főiskolára, mindegy. És akkor, hát ez a kritikus 7. év, ez ugye minden kapcsolatban előjön, úgyhogy szakítottunk, engem nem érdekel. Közgazdász lettem, de hát az Isten őrizze meg azt a céget, ahol én odakerülök, mint közgazdász. Elvittem barátnőmet ezokból Szicíliába, ami egy nagyon furcsa hely, Olaszországban van, de mégse. Tehát így a csizmából, hogy beszélnek angolul, németül, meg vitt turiszt, meg Giuseppe, de lent Szicília már olyan messze van, ott már csak olaszul beszélnek. Azt mondta nekem egy ilyen helyi bácsi, én jöttem ide, én tanuljak meg olaszul. Hát nem, az már meg egy hétre jöttem, jó ugye. Te, nem akarok itt letelepedni, esküszöm. Hogy mondjam, nincs előttem a kép, hogy mondjuk 3 éve járok egy nyelviskolába, így te is felsőfokúra? Lófasz, én csak megyek nyaralni. Nem akarok egy felsőfokú C-t letenni ezért, tényleg. Én meg olaszul annyit tudok, hogy Giovanni Trapattoni, ami nem sok, viszont kevés. Lássuk be, tehát így egy hétig ezzel nem lehet elérni Olaszországba. Na most az, hogy nincsen közös nyelv, az a hétköznapokban nagyon nehéz. Mondok egy példát, első reggel mentem henteshez vásárolni, hát activitizni. Ilyen gyönyörű húspult, gyönyörű húsok, szicíliai húsos bácsi. Mondom neki az egyik húsra, mondom, what kind of hús? Az is mindegy hangolú, mondod. This hús, what kind of? Bajra szíjó, de bajra mi a mit horribálsz az? Kovács műhelyben nőttél fel? This, mondom egy másikra, mondom, this hús, this. What kind of animal? Animal. Az íjjön a polyó, az íjjön a polyó. Ugyanúgy kezdődik, mint a másikban. Én érdekes, hogy sem. Borzalom. Üvöltözött velem a csávó, én húst akartam venni, de ez messziről úgy nézett ki, mintha szakítanánk a bácsival. Jó, abba maradtam vele, hogy abból a húsból adjon, amelyik hangosabb. Hazavittem hangos húst, megrilleztem, nem ízlett egyáltalán, nem ízlett, kifejezetten szar volt. Barátnőm szerint bárányhús lehetett, ó, mondom, drágám, Szicíliában vagyunk, ez lófejhús. Tutin, jó, ez lófejhús. Nem, az bárányhús. Na jó, van, én másnap specifikusan mentem vissza a henteshez, csak bárányt nem akartam venni, de mi mindig nem beszéltünk közös nyelvet, úgyhogy kinéztem egy ilyen szimpatikus húst, mondom neki, This hús, beee! Azt mondja a bácsi. Hát meg vagyunk! Hát legalább egy vonalon el tudunk indulni, már. Óriási. Na most, ez így lehet, hogy vicces, de képzel el Ádámkát, 3. reggel a húsputnál így pak, pak! Na, örülök, hogy a csirkék nem beszélnek olaszul végül is, mert nem tudom, hogy kértem volna. Ami nagyon durva, a keresztapa szellem. Ott mondjuk nagyon büszkék rá van, miért. Mindenhol a keresztapa van kitéve, Marlon Brando, meg Coppola, meg mindenhonnan a keresztapa zene jön, de ez félelmetes, tehát indokolatlan helyeken. Például cukrászdába ültünk délelőtt 11-kor. Eszre a sütit boldogam, egyszer csak. Egyből azt érzed, hogy menjünk innen a picsába. Hát mindjárt kijön a cukrászdon csícsi. Nem fogy a krémes. Ja, várjál, most jut eszembe. A igazi keresztapával találkoztam, legalábbis ő azt hitte magáról szerényen, hogy ő volt a helyi Marlon Brando, mert újságárus volt a bácsi, anyámnak akartam képeslapot venni, mondom neki, do you have a postcard?
1: Do you want to send a postcard? To your family.
0: Yes. See, see, see. Postcard.
1: Family is the most important. You have to protect your family.
0: Yes, yes, yes. Postcard, postcard.
1: The most important.
0: Postcard, bazen. Mondom a csajomnak, mondom, ez lesz itt a keresztapa, drágám, mert egyrészt, hogy le van fittyenve a szája, másrészt, hogy meg a családról beszél reggeltől estig. Ő itt a helyi Don. Mire kiejtem, hogy Don, a csávú így nyújtja ki a kezét az újságos bódéból, így. Nem fogok kezet csókolni egy újságárusnak. Azt mondja a csajom, hülye gyerek, az a visszajáró. Öcsém! Az a helyzet, nincs ott a csajom, én rácuppanok, bazzeg. Tehát így, nem kérdés, Don Zeitung. Prego, prego, Don Zeitung. Na most, van tengerpartja Szicíliának, mondjuk, hát ez meglepő, ugye? Ma is tanultunk valamit, mint a South Parkba. Ez egy sziget, és van tengerpartja. A tengerparton meg vannak ezek a feka árusok, ezek a néger fiúk, akik mindent visznek, de így mindent árulnak. Tehát én nem tudsz olyat kérni, hogy nincs náluk semmi. Azt képzeld el, hogy megy a feka csávó hón alatt egy ilyen CBA. Amit akarsz, tehát egy kóla, ropi, prézli, büdözzokni, másik feka, kötött pulóver, búvár szemüveg, búvár, minden, tehát amit akarsz. Ilyen mobil Tesco, jön szembe, nagyszerű. Megállítom, mondom, állj, Giovanni Trapattoni, szervusz. Egy ilyen búvár szemüvegre beruháznék én veszettül ombre. Azt mondja, van búvár szemüveg, 10 euró. Na, beszéljük ezt meg, miért csak 8? Hát ez 10. Hát ilyen 7 eurót gondoltam, á, ez 10. Figyelj csak, 6 euró, 10. Volt egy 5 eurós, és mondom neki viccből, 5 euró, azt mondja, a feka, legyen 5 euró. Állj, kezdjük előről, 5-ről indulok. Na jó, így is büszke voltam azért magamra, prego Giovanni Trapattoni, prego. Hát mekkora császár vagyok, az a fél ára lealkudtam, aha, várjál, 12 cm-t sikerült megtennem a búvár szemekbe a víz alatt, amikor feltűnt, hogy a feleplexib az meg hiányzik. De hogy mondjam, hogy... Köszönöm. Tehát búvárkodás közben erre nem számítasz. Tehát így az, hogy úszol, búvár vagy elhiszed, közben bemegy a víz, megfordul, kijön a víz, kimegy, tehát így kimosta a szemgolyómat a helyéről. Rohanok a csávó után, mondom, áj, áj, áj, water in my eye, áj, áj, áj, áj, áj, don't búvár. Azt mondja a feka, hát öcsém, ami mind a kettőn van plexi, az 10 euró. Mondom, ezt kinek tartogattad? Kölcseinek? Jó gyerek, ne idegesítsél már fel. Botrány. Na, adjál akkor egy olyat, köcsög. Mondjuk azt megvettem 10 euróért, ugye? A csajom azóta ezen rölök, hogy hát kisárán végül is 15 euróért vett másfél búvár szemüveget. Jó lesz az még. A másodikat meg mielőtt kifizettem volna, teszt vezetése vittem, próbakör. Ilyen kis térdigérű vízből ott. Ja, közben fogtam a fekát, addig innen el nem mész, öcsém. Itt próbakör van veszettül, és ahogy ott ezt vezettem a térdigérű vízbe, akkor vettem észre, hogy egy ekkora medúza, így a lábam alatt átúszott. Azonnal bepánikoltam, egyrésztről, mert pánikolós vagyok, másrésztről, meg egy veszélyes állat medúza, kitépi a szíved, meghalsz azonnal. Rohanok ki a partra, mondom, drágám, be ne menj a vízbe, én most már tudom, 15 euróért, hogy soha többet nem megyünk be a vízbe. Hatalmas medúza van a vízbe. Barátnőm építészmérnök, viszonylag nyugodt ember, azt mondja, medúza, maximum megcsíp. Most őszintén, én a női agy ezen részével nem tudok mit kezdeni, tehát így maximum megcsíp. Hát nem mondod, édesem, én szerintem mitől félek, hogy rám köszön? Hát jó, hogy nem szidja az anyámat, de tényleg, hallod? Hát maximum megcsíp. Hát Istennek legyen hála, hogy nem fáraszt egész nap, így menne utána. Hallod? Figyelj már! Hagyjál már, hallod? Figyelj már, megyünk fodrászhoz, hagyjál már! Maximum megcsíp. Fáraszt egész nap, így menne utána. Hallod? Figyelj már!

Ha ez nem elég egy Guinness rekordra, az biztos, hogy végül is 10 óra leforgás alatt egy 500 000 forint értékű autóban csináltam egy 680 000 forintos kárt, tehát hogy egy... Ki az, aki szokott tévéhíradót nézni mostanában? Ki az, aki szokott tévét nézni mostanában? Ki az, aki tudja, mi az a tévé, de most már tényleg már... Mostanában mindig úgy indul a híradó, hogy a mai nap folyamán újabb 3 embert vittek el előzetes letartóztatásba a BKV székházból. A mai nap folyamán újabb... Ez még egy-két hétig így folytatódik, kiderül, hogy sokkal egyszerűbb van kimenni, ezt berácsozni a BKV székházat, de... Van a mindennapok sztárja, mára persze mindennel felhagyó Miklós. Akinek ilyen körszakála volt, de amikor jött Mesterházi Attila, akkor hát ő megborotválkozott a kampány nyitóra, és hát megborotválkozott, hogy hívják milyen Miklós? Hagyó Miklós. Hagyó Miklós is megborotválkozott. Először azt hittem, hogy hát jó pártkatona akar lenni, de rájöttem, hogy pusztán csak előrelátó, és hát nem akarja fölöslegesen izgatni a kedélyeket jövőbeli cellatársaiban. Tehát, hogy egy testnyílás gyérszőzettel körbevéve nem jó, nem jó, nem jó, André, úgyhogy... Amúgy azt mondta a mostani párt, hogy most jó úton vagyunk, szavazzunk rájuk. Ehhez képest hát szétplakáltottak a várost, új ember, új program. Ezt még így nem sikerült kiértékelnem, de van óriás plakát is. Hát ez a következő. 3 ember van rajta, 3 ember, 3 generáció, tehát kicsit hajaz ezekre a reklámokra, ez a előtte, utána. Ez a... Sajnos csak az előttét tudom mutatni jól, mert 32 éve előtte vagyok, de nem tudom, hogy leszek-e utána is. Az óriás plakát a következőképpen néz ki, tehát hogy így bal oldalon Mesterházi Attila, középen nem emlékszem, hogy ki, jobb oldalon meg, mondtam is egy barátom, hogy nézd már végre egy normális kép Lendvai Ildikóról, mondta, hogy igen, igen, de csak azért, mert ez a Kovács László. Sajnos Lendvai Ildikó amúgy le is mondott az MSZP vezetéséről, amit én rettentően sajnáltam, mert hát végre volt a pártélén egy igazán karakteres, jó férfi arc. Amíg az anyáméknál laktam, ott volt egy SZDSZ-es ilyen pártdelegált. Biztos ismerjük azokat az 50 év körüli férfiakat, akiknek hát így itt fölül már van ilyen okfolytán nincs haj, de oldalt még van, és trükköznek. Tehát, hogy így... az egyik oldalt így megnöveszti, így ádobja így a fejtetén a másik oldalra, és ez főleg akkor néz ki jól, amikor így jön egy lágy tavaszi szellő, és így, mint egy súlyos elmebeteg, aki meggyőzte a fodrászát, hogy így a félhosszú az ezt jelenti. Tehát, úgyhogy én nem szavaztam rá, nem szavaztam rá. Az is megtörtént, amire azt gondoltam volna, hogy soha nem fog megtörténni, de hát az SZDSZ-MDF közös listát állított. Gondolkoztam, hogy mi durvább jöhet még ennél. Én egy dolgot tudtam kitalálni, úgyhogy azt várom, hogy jövőre egy napon tartsák a vér és becsület meleg büszkeség napját, tehát hogy így körömcipős bomberjack és retikülös kopaszok induljanak el a városba, hogy gyerünk lányok, mutassuk meg. Ki az, aki látta az Avatar című filmet? A film ilyen szar vagy én, tehát ezt döntsük el így most. Aki nem látta, tehát hogy tényleg nincs olyan nap alatt, már más is mondta, hogy körülbelül ugyanaz, mint a hupigék, törpigék, csak négyen-öten egymás vállára álltak, és így törpilla van felül, mert neki egyedül hosszú a haja. Amúgy nem tudom, hogy nekem volt-e csak olyan érzésem, de így néztem ezeket az avatárokat, így a testfelépítésüket, meg a fejszerkezetüket. Én éreztem csak azt, hogy olyan, mintha az összes budapesti biztonsági őr egy filmbe szerepelne. Tehát, hogy így... És jött az összes hülye haverom, meg ismerősöm, és mondta, hogy apám, nagyon durva, mert beülsz a moziba, fölteszed a szemüveget, azt ott van körülötted 3D-be minden. Azért ennyire nem érzem benne az újdonság varázsát. Speciál nekem minden napom így indul. Most az a helyzet, hogy én amíg reggel nem veszem fel a szemüveget, egy kurvadét nem láttuk, nem hogy három. És ott ülsz a dzsungel közepébe, na most mi 37 négyzetméteren éltünk hárman a kutyával, tehát kifelé szeretnék jönni a dzsungelbe. És aki nem látta, annak mondom, hogy él a hajuk, és így tudnak más élőlényekkel összekapcsolni, és így tudnak hát kontaktolni, és hogy mennyire jó sugallja a film. Nem tudom, nekem 2003-ban volt egy ilyen nyaram, hogy így két hétig nem mostam hajat. Összekapcsoltunk más élőlényekkel. Ennyire nem jó, ennyire nem jó. Igen, mert tehát, hogy

konkrétan az volt a tizedik naptól, hogy ahogy fölkeltem reggel, hát így nem a párna nyoma volt a hajamban, hanem a párna baznak. Tehát, hogy így... De van sokkal aktuálisabb része is a médiának, mert főzős műsorok vannak. Na már most oda, ha hívnak, sem megyek, mert hát ugyanúgy van konyhám, mint innen valószínűleg bárki másnak. Annyi a különbség, hogy én már háromszor leégettem. Ez most már családilag eldöntött tény, hogy még egyszer leégetem, befalazzuk a francba az egészet, mert vagy az ma, hogy vagy én gyújtom föl, vagy a föltem lévő csajáztat be. És akkor gondoltam, hogy kössük össze a rosszat a haszontalnal. Tehát én főgyújtom, de ő meg már oltja fölülről, de ilyen még nem volt. És az első konyha tűz, tehát tényleg pár mondat erejéig, mert a mai napig nem értem. Tehát fölraktam az olajat a tűzre, benn meg csörgött a telefon. Bemegyek, fölveszem, egy barátommal beszélgetünk, és közben azt látom, hogy a konyhával szemközti falon, amúgy esztétikában nagyon szép ilyen pirosas, narancssárgás árnyéletik indult el. Hát úgy azért le kell raknom még a konyha. Viszonylag ritkán rakom így le, de Johnny Wells műlet meghazudtoló hanghatása és mozdulata vetődtem a konyháig, ahol életem leghosszabb másodperce várt rám, mert hát konkrétan azt látom, hogy én ehhez egyedül már kevés vagyok, úgyhogy hát ugyanazzal a lendülettel így hátraléptem élet, és becsuktam az ajtót. De azért így a fejembe ötlött a következő lakógyűlés képe, hogy ha ezt megcsinálom, akkor valószínűleg azért minden új felé mutat, hogy emiatt a kis buzi miatt nincs most hol lakni. Úgyhogy kénytelen voltam még egyszer nekidurálni magam, föltéptem az ajtót, és miközben azt láttam, hogy az olaj lángol a tűzhelyen, hát én gyorsan a legnagyobb lábost telengedtem vízzel. Hát akkor kellett volna hújogni, bazdmeg, nem most. Nekem ezt konkrétan senki nem mondta, hogy olajat nem oltunk vízzel. Nem akarom hosszasan leírni az eseményeket, de az arra a hónapra félretett fodrászpénzen fölöslegessé vált. Matt fekete volt az egész konyha, de tényleg gondoltam, hogy feladok neten hirdetést, hogy hangulatában, színűben passzoló konyhám sátánista szertartásokhoz vérbeadó, de nem. És milyen az élet? De milyen az élet? Egyetlen egy helyes csaj lakik az egész házban, őt addig, ha évente, ha egyszer, ha láttam. Hát most, hogy bajba voltam, hát kinyitottam az erki ajtót, kinyitottam a lakásajtót, ömlött mögülem a füst. Ő volt az első, aki ott állt velem szemben, nagy boci szemekkel nézett rám, és kérdezte, hogy Gergő, a jóisten áldjon meg, mégis mi történt? És hát nekem tetszett a lány, meg akkor még azt se tudtam, hogy se hajam, se szemöldököm. Úgyhogy, hát remegő kézzel előhúztam a zsebembe egy szál cigarettát, számba raktam, meggyújtottam, és valószínűleg nem túl teljesen annyit mondtam, hogy főzök. Köszönöm szépen a figyelmet, tovább szépen.

Köszönjük szépen, Szőlősítság Gergelyt láttuk, hallottuk. Egy gondolat jutott eszembe a konyha ördögéről, az én apám meg az én anyám. Apám hát ilyen műszaki tébolyban szenved, mindent vesz, amivel ölni lehet, fúrni lehet és tömíteni. Elmentünk a, hát annyit kért karácsonyra, hogy vigyük el a Aktiker áruházba, mert egyébként is néha megszökik oda. 40 percig csak a facsavarokat mazgatta. Visszamentem, elmentem valahová, visszajöttem, apám a tömítési osztályon volt, és ugye egy ekkora tömítést néz. Mondom, nincs is akkora géped, amiben az belefér, de még lehet. 2,5 órát voltunk ott, és anyámnak így panaszkodok, mondom, hogy 2,5 órát voltunk a Barkács áruházban, és apám nem vett semmit. Azt mondja anyám, mert apád olyan kapkodós. Köszönjük szépen kollégáimnak, Kis Ádámnak, Ben Dénesnek, Szőlősítság Gergelynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Ha szeretnétek minket élőben hallani, akkor szólítsatok le az utcán. Vagy gyertek el ide a felvételre. Jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyaniben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk, szervusztok!

0: megtartotta a vizet? Azért ennyi pénzünk nincsen, hogy még ki is baj. Majd másik megiszta kultúrát a... Mert producernek... Spórolok meg.
1: A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidéki íze recept újsággal a poénok is jó ízűek.
2: Bemen a rendőrségre, nem erőszakot szeretnék bejelenteni. Rendőr, igen, ki erőszakolt, kit erőszakolt, meg elbasztam a poén, nem baj, ezt kivágjuk. Nem baj, nem baj, elmondom még egyszer, hát ha nevetünk, kipróbáljuk.
1: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A humoristákat az Andy Warhol by Pepe Jeans öltözteti. A Shoulder Club szereplői a Scotch & Soda ruháit viselték.
2: Tehát bemenne a rendőrségre, kérdezi a rendőr. Nem tudom, nem? Nagyon sikerem van. Úgyis elmondom, úgyis elmondom.
1: Ma este a Shoulder Clubban. Kis Ádám, Dombóvári István és Lórán Barnabás. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Schöder Klub új tavaszi évadában. A sapkát egyszer se adjad vissza, mert szponzor. De tényleg, Kovács András Péter vagyok, dobhatod is akár, bátran, és elkaptam. Már egy mutatvány a Tapsa nézői. Hol kezdjük? Hát mi rajtunk nem fog a válság. Tehát én gyakorlatilag András vagyok a telekről, és jól megy. És ez a teljes Michael Jackson, csak az a baj, hogy ebben a csőnadrágban ez a mozdulat, ez kimondottan kívánja magát, mert ugye van a Hungáriának a szövege, hogy reped a csőnaci, semmi gáz. Na most ez nem reped, mert ez masszív farmeranyag. De két réteggel alatta ott lesznek a nagyon komoly gondok. Na hát, mondhatnám, hogy egy húzós nagybőt végén vagyunk, de ez az az év, azt hiszem, gazdaságilag, ahol a nagybőt nem ér véget a válság miatt. Tehát kicsit kihúzódik. Az egész kezdődött egy torkos csütörtökkel. Hát sokaknak az egész év egy torkos csütörtök lesz, bizonyos értelemben. És én a torkos csütörtök mintájára csinálnék más, ugye ez egy éttermi akció volt, én csinálnék más szektorokban is ilyen hasonlót, tehát például a gyógyszeriparban ilyet, hogy kúposked. Hogy így benyitsz a gyógyszertárba, olyan napot kívánok, csak egy levél cévit, hopp, és már meg is van a baj. Na hát, van akinek a torkos csütörtök az szombaton, 21-én szombaton jött el. Gyurcsány Ferencre gondolok. És nem könnyű nekem sem, hogy tovább kell élnünk, tehát tovább kell ezen lépni. Nincs veszve még minden remény, mert George Clooney is visszament a vészhelyzetbe. És amikor bejelentette, hogy 2 hét múlva game over, én rögtön megnéztem a naptáramat, hogy nem esik-e április 1-jére. És nem április 1-jére esik, sokkal rosszabb, április 4. Tehát ha a Fidesz nem karikázza be pirossal ezentúl ezt a napot, akkor vége a világnak. És hát ugye most szó van róla, hogy ki jöjjön utána. Ugye az NDF részéről felmerült az az ember, akinek ilyen ízés a bajsza. Bokros. Ő humorista szempontból egy nehéz eset, mert a hangja az nem annyira színes, hogy le tud venni, és a mimikáját se tudod elkapni, mert hát ortól fölfelé kitakarja a szemüveg, attól lefele meg a csubakka. És nála csak egy nehezebb eset van, Sólyom László, aki aztán tényleg parodista szempontból semmilyen. És sok más szempontból is, de mindegy. Tehát ő ennyit tud, hogy néz riadtan. Tehát gyakorlatilag ő a mi Erzsébet királynőnk. De tényleg így az angol királynővel ők milyen szép pár lennének, nem így? Így járkálnának, mint két sértődő színházi bérletes a Kispál koncerten. Erzsi néni a kis szemüvegtokkal, vagy mi az, táska. De tényleg, mint egy kis pál koncertet így néznének riadtan, hogy mi ez a szar, Lacika? Nem tudom. Megetettük a macskát. Na, de hagyjuk is a politikát, épp elég nekünk az, amit a saját bőrünkön érzünk. Nekem egyébként van válságmentő csomagom. Ha érdekel valakit, akkor ott hátul majd. Nem, tényleg... Elmondom az én programomat, hát ha én is bekerülök a kalapba. A 13. havi nyugdíjat én nem szüntetném meg, csak tárgyhóban kézbesíteném. Tessék megnyugodni, nagymama! Minden 13. 10-ig meg fog az jönni. Ugye decemberben már csak párat kell aludni, és jön az... Hát az Gyurcsány amúgy is bevezette, ugye, hogy akik betöltötték a 100. életévüket, azok kapnak 100 000 forintot az államtól. És ugye ez is milyen kedves gesztus tőle, hogy tessék csinálni, ide tesszük a létre tetejére, jó? És el lehet venni. Meg hát a jazz egy kicsit lerövidíteném, és hát az anyukáknak 3 hetük lenne arra, hogy disznóinzulinnal egyetemi korúra hízlalják a gyereküket. És vannak ilyen monstre intézmények, amiket összevonnék. Most például össze fogják vonni egyébként a Vidámparkot az állatkerttel. Ezt tetszettek hallani? hát lesz tétje végre a szellemvasútnak. De hát kanyarodjuk egyet az oroszlán barlangba is, hát mennyivel rock'n'rollabb. És ott van az a vidámparki hullámvasút, amit most szétszedtek, a Looping Star elnevezésű vasút, 80-nal csinál egy ilyen kört. Így a levegőben. Én ezt láttam motorbiciklisektől hullámvasút nélkül is, de ők meg tudják ezt csinálni hullámvasúttal, mész 80-nal, egy nagy loop, ebbe az a jó, fönt kidobod a tacsot, lenn még elkapod. És hát ezt most szétszették, úgyhogy aki sineken adrenalinra vágyik, az mondnak marad a MÁV. A MÁV-val meg az van, hogy hát az Budapest közigazgatási területén belül hullámvasút, utána szellem. Tehát, és azzal az van, hogy most GPS-t szereltek a mozdonyokba. Hát apám, egy sín megy Balatonra. Tehát.
1: És ott tanakodnak, hogy melyiken menjünk, leggyorsabban vagy legrövidebben.
0: És azt is képzeli, hogy elhagyja a kelenföldi pályaudvart a vonat, és megszólal a hang, hogy
1: menj 800 métert, majd hajtsd fel az autópályára.
0: Egyébként azt mondták, hogy azért kell bele a GPS, hogy ők lássák a monitoron, hogy éppen hol tart a mozdony. Mármint a forgalom irányítók. És elképzelek egy ilyen párbeszédet a forgalom irányító és a masinista között, hogy hát Korsikám, kár, hogy nem jobb a grafika, mert csomára látnánk, hogy ütköztök a 820-assal. Meg hogy ne tudjanak trükközni a gázolajjal, mert így jobban kiszámítható ugye a távolságsebesség. Na most nekem volt olyan trükkös masinista haverom, a villanymozdonyt teletankolta. Tehát ennyire nagyban nyomta, és még a kötött pályához egy gondolat, 4-es metró.
1: Többen röhögünk, pedig sírni kéne.
0: Megérkeztek a 4-es metró szerelvényei Budapestre,
1: és belepróbálták őket az alagútba.
0: És akkor mi van, ha nem fér be? Fúrópajzsal utazunk? Mert az már egyszer tutira végigment. Kézzel így utaztok a fúrópajzs, hogy te meddig mész?
1: A Budaörsig.
0: De hát odáig nem is megy el.
1: Még.
0: És kipróbálták, hogy belefér, 5 centi, hú, belefér. Na most akkor vágunk az alagútba egy ilyen profilt, és a sofőr ki tud könyökölni menet közben. Na de ilyen közhangulatban, vagy éppen ennek ellenére itt vagyunk mi, hogy vidám perceket szerezzünk az önök számára ma este 3-an, és plusz én, a 3 fellépőnk Kis Ádám, Dombovári István és Strabarna. Fogadják közülük elsőként Kis Ádámot.
2: Jaj, de köszönöm. Köszönöm szépen! Jaj, hát... Esküszöm, lemondok már, mert... Már nem bírom idegileg. Köszönöm szépen! Hát ekkora taps cunamira nem is számítottam. Azért még semmit sem mondtam, de lehet, hogy máskor csak bejövök és így nézek. Na hát köszöntök mindenkit 2009-ben, 2009, itt van velünk újra. A Schröder Club színpadán itt állok én. Csak ide csatolnám rögtön kezdésnek, Mága Zoltán, hegedű virtuóz, azt nyilatkozta, hogy ő már mind a 8 kontinensen fellépett. Most erre mit mondjak? Picit soknak érzem. Tehát lehet, hogy ő még talált, érted, de akkor mi vagyunk hülyék. Tehát ő már talált, csak hogy mekkora a gazdasági válság, és ez hír volt, a Vatikán üzent, a pápa megkezdte az aggódást. Megkezdte? Nem szarozik, megkezdte. Hogy ez hogy megy? Tehát, hogy így fél nyolckor mondjuk csörög az óra, fel kell, fogatmos, 8-szor a pápa így, jaj, drága jó Istenem. Mondjuk 4-ig, tehát azért napi 8 órában aggódjon már a pápa, nem? Hát ki, ha nem ő. utána meg már mindegy. Van iPodja, ennyire a korgyermeke, mondjuk szerintem az pápod, de mindegy, hogy az van neki, és hogy ő mit hallgat, ezen gondolkodtam. Szerintem God is a DJ, van ilyen repeat track-en, hát vagy Pápa Jóci. Ez. Hiszek egy The Remix. Na most van mobiltelefonja, hát az kinek nincs 2009-ben, de Pápa annyira a korgyermeke, hogy nem tudott elmenni a világkatolikus találkozóra, de egy üzit dobott. Tehát így azt írta, nem tudok elmenni, áldás, békesség, ámen, ÜRV 16B. A benedeket nem fogja kérkálni. Hihetetlen. Ami még foglalkoztat, hogy miért nincsen női pápa, máma. Tehát ez a máma és pápa hand in hand vinnék a katolikus egyházat, csak akkor nincsen pápa, akkor máma helyettesítés. És minden rendben van. Hát Ferenc kimondta, én is aztán először, hogy viccel, de nem kimondta. Mondjuk hát azért ennyi kurogatás után ideje volt már elmenni, de még nem biztos, hogy elment, Azért vártam volna, hogy a Josi barátba bejelenti. Tehát az meg, nem? Ez most is nasz volt, kongresszuson, Feri, hát ez nem méltó hozzá, hogy következő vendégünk Ferenc, aki bejelenti, lemond Ferenc. És bejön Ferenc, és lemondok, kész, vége van. De ez kb. Olyan, hogy ő átvette busz, mi vagyunk az ország a busz, és ő vezet. Majd én vezetek. Most meg tartunk az árok felé, most már vezessen valaki másba. Én már nem vezetek. Nem? De komolyan mondom, mióta megtette ezt a lépést, másként nézek rá. Tehát röviden úgy mondanám, Gyurcsány Ferenc, én így szeretlek. Tehát azért ez van. Akkora a gazdasági válság, tovább csavarom, hogy már a barátok közé is begyűrűzött, és mindannyiunk kedvencétől, Magdi anyustól sajnos megválunk, hogy ez hogy lesz, hogy így megy haza a piacról, két szatyó kruplival, és egy nyilvessző így... Mennyire valószínű, nem? Elvérzik. Sokkal valószínűbb, hogy belehal az információ válságba. Tehát ez a... Mi történt Nóra is? Nem tudom. Meghal. Az sokkal valószínűbb, hogy összeesik és meghal, mikor megtudja, hogy Vili bácsi nem is létezik, csak egy színész játsza el. Ne csináld ezt, Vili! Mi van akkor, hogyha az egész barátok közt kerül válságba, és mindenkit ki kell írni a sorozatból, akkor arra tippelek, hogy Berényi Miki veszett lesz, ez mindenkit megharap a házba. Tehát, hogy így tindin, szevasz Miki, ös! A túlélőket azért még Novák Laci egy éjcestűvel így leszurkálja, hogy és de halottak közt. Na most a... Nem? Berci kutya szegény meghalt, őt már nem kellett kiírni, de sokkal jobbat rögtem volna, hogyha úgy írják ki, mint Tildát. Tehát, hogy így, gyere Berci, menjünk sétálni, elmennek a ligetbe, ellopnak egy fát, Berci elszalad, egy puli meg egy visszahozza. Szevasz Bercikém, hát gyere ide! Nem? Mi van, hogyha az egész csatorna RTL klub kerül válságba? Arra gondoltam, hogy gazdaságosságból összevonják a műsorokat. Például legyen ön is Mónika. És akkor így az van, hogy ül Mónika a vágószékbe, vele szemben Lajoskinek egy foga van, az is fáj. Első kérdés. Lajos, igaz-e, hogy megerőszakolta a szomszédasszonyt? A, igen, B, nem. Mire Lajos, Mónika, vegyünk el kettőt. Vagy kérdezzük meg a közönséget, mert én be voltam bakva. Vagy felhívnám a rendőrséget, mert én... Nem tudom. A jóban rosszban, meg annyira életszerű komolyan, hát az már rosszban, meg abban már semmi jó nincsen. A múltkor az volt, mi volt? Most van terrortámadás, amúgykor meg bomba robbant egy kórházba, tényleg életszerű, hogy azt várom, hogy jövő héten dögvész pusztít, utána meg az egész klinika egy jéghegynek ütközik, meg egy psss. Meghal mindenki, nem? Hát voltam ebbe az új Aqua Verbe, ami ott Káposztás megyertől van egy 423 kilométerre. Hát úgy van, hogy Békás megyer, Káposztás megyer, Aqua megyer, az van kírva. Ez a csúszda park, ami így végtelenségig csúszda, mindenhonnan csúszda. Megérkeztem, felmentem a negyedik emeletre, fal, nagy fekete lyuk, fölé írva, kamikáze. Ó, hát mondom, én várok is egy versenyzőt, gyorsan mondom. Majd utána eldöntöm, hogy hát mit akarok. Na jön egy ilyen cickán gyerek, beszalad. Na mondom, barátom, hát hölgye ki az elsőbség, nehogy már itt izé. be legyél szarva. Így benéz a lyukba a kis csávhoz, szóval milyen csúszda ez? Hát mondom, a kamikázinak nem szokott jó vége lenni, de... Először megnézem, hogy, hogy érsz földet, azt majd eldöntöm, jó? Tehát ne haragudjál meg. Csávókám összeszedte magát, beleugrott, a sikítását 4 kilométerről hallottam, a hátam mögül. Hó, hát mondom, ezt én simán kihagyom. Megfordulok, mögötte meg már 4 ögre így.
1: Hopp, hopp, na mi a öcsém, nem mész, hallod? Ha menjél már csávó, nem mész, hallod?
2: Most gondoljanak szartnak, érted? Megyek már, csak a cickának le kell érnie, nem érted? Híró vagyok, férfi vagyok, hős vagyok, híró vagyok, hős vagyok, hős vagyok, hős vagyok, híró vagyok. Odálltam, beleugrottam, puf, eltűntem. Brutális, tehát rögtön már az elején, függőleges, css, így mész le, sötét lyuk, és ezek a gépik még stroboszkópot nyúlnak a szemedbe, hogyha irány csak behugyoztál, még fosd is össze magad, de komolyan. Teljes. Nagyon durva. Visítok, sikítok, húgyozok, egyszerre minden, azt sem tudom, hova megyek, csak így áááá! Na és amikor félúton jártam, akkor vettem észre, hogy a bal lábfejem az fent beakadt. Komolyan mondom, egy ilyen 4,5 centi húst szakítottam ki, viszont van szauna világ, nem elég, hogy szaunák, szauna világ, öcsém. De német szauna, arab szauna, üzbék szauna, lengyel szauna, török szauna, görög szauna. Ha jó, hogy nem, a útlevelet nem kell vinni, tényleg mindegyik. Ugyanolyan szag van mindenhol. Hova, hova, lengyel szauna, köszönöm, paszport, paszport. Van egy medence a végén, ahol térdig ér a víz, és kövek vannak az alján, és mennek benne azok a hülyék, öcsém, akik még nem láttak patakot. És így élvezik, így a pestiek, hát ez óriási van.
1: Hát ez nagyon menő.
2: Hát én vidékről jövök, tehát engem ez a műpatak nem annyira mozgatott meg, de nekik jó, nekik jó. Hát brutális szigorlatom volt január közepén, úgyhogy üzentem a Vatikánnak, hogy a pápa kezdje meg az aggódás, mert rám férne. Mondjuk, hát én 6 éve járok egy 3 éves főiskolára, és ez nem vicces, és... Picit másként állok hozzá én a külkernek, mert hát az van, hogy jön a többi csoportársam, hogy de jó, vége a vizsgai időszaknak. Én meg így, de jó, elfogytak a vizsgai időpontok. Én úgy küzdenék, csak nem kapok teret kibontak. Hát mondjuk szóbeli vizsgákon jó vagyok. Azért ennyi előnyöm legyen. Nincs az a tantárgy, ahol én egy kettest ne stand-upolnék össze. Úgy átkötök, besírsz. De hát még talán is, hogy tudja, miről beszélünk, de én 40 percet. Nyomom ezerre. Ami még jó, angolból szivatnak. Mert nem azt tanuljuk, hogy nice to meet you, meg sárga hedvé, hanem ilyen szakmai business English, you know, business English, jegybanki alapkamat, részvények, kötvények, Veres János, hogy aludt, ilyenekről kell beszélni. Angolul, hát most én angolul nem tudok stand-upolni, de optimista vagyok. Tehát minden angol szóbelén így. Egy 20 percig. És az egyetlen mondatom a 21. percben, maybe next time. Viszont az a baj, hogy tanárnő rámnéz és azt mondja, maybe. Viszont én látom a szemén, hogy az never. Tehát soha nem fog átengedni. De hogy legyen valami tanulsága is az estének, és ezzel köszönöm a figyelmet, merjünk angolul beszélni, ladies and gentlemen, azt mondom, mert egy haveromat kérdeztem, hogy van angolul hangverseny, ő azt mondta, voice race. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Ez most visszataps, vagy menjek ki és jöjjek be még egyszer, vagy vissza se jöjjek. Amire most a nemzetközi közfigyelem ráirányul, ez pedig Irán. Tudnilik, Irán dúsítja az atomot, mint az állat. És mindenki retteg attól, hogy nehogy atomerőművet csináljanak, de Irán azt mondja, hogy nem, az bomba lesz. És így elképzelem, ha nem... Fordítva elrontottam. Mindenki retteg.
1: Egyre rosszabb.
0: Szóval mindenki retteg attól, hogy Irán atomerőművet csinál. Elkezdem előről, hogy lehessen vágni. Szóval Irán dúsítja az atomot, mint az állat, és mindenki retteg attól, hogy nehogy atombombát csináljon. Ő meg mondja, váltig állítgatja, hogy az bizony erőmű lesz, és így képzeld el azt a nemzetközi párbeszédet, hogy mit csináltok ti ott? Csak nem bombát.
2: Nem, erőmű lesz.
0: Biztos, hogy erőmű? És mekkora lesz az az erőmű?
2: Hát 70 centiszer, 30
0: centiszer. Biztos, hogy nem bomba lesz?
2: Biztos, Szent Józsefre.
0: Te nem muzulmán vagy?
2: Azért.
0: Úgyhogy kivárjuk, hogy mi lesz a vége, addig is fogadjuk szeretettel itt a Schröder Klub színpadán a ma este második fellépőjét, Dombóvári Istvánt, Jászkara Jenőről. Sokakban tévesen rögzül és úgy emlékeznek rá, mint valamilyen Jenő Dombovárról. De nem, ő nem más, és még egyszer elmondom és szuggerálom, Dombóvári István, Jászkara Jenőről.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem. Most először nem Magnóról jön a taps. Teljesen jó. No, hát egy picit megszaladt a hajzselé. Ugye érezzük ezt a... Tehát most úgy nézek ki, mint egy ilyen tévéshoppos potencia növelő árus, akinek még a saját portékáját sem sikerült helyrehoznia. Na, mondhattam volna más hasonlatot is helyette. Hát... Csapongok kicsit az élményeim között, jó? Schröder Klubba szerepelni jó dolog, az ember ismert lesz, talán népszerű is. Interneten néha beírom a keresőbe a nevemet, hát ha kijönnek találatok. Szoktak is, de köcsök, takarodj meg ilyenek. De múltkor érdekesebb volt, sokkal jobb volt. Ezt írta egy lány. A Schröder Klubbos Dombóvári István mellett ültem a buszon. És ez milyen kedves dolog, nem? Hogy köszönöm szépen, tényleg! Ez jó eset, hogy valakinek az esemény számba ment. Ráklikkeltem, letekertem, így folytatódott, és büdös volt. Szóval hát ilyen picit félig meddig megy a történet. Vannak itt érdekes dolgok is tábon belül is, hát Aranyosi Péter is itt lett volna ma, de szegény lebetegedett. És hát van nekünk egy produkciós vezetőnk, őt jobban Ferinek hívják. Remélem örül neki, hogy elmondtam biztosan. Az a lényeg, hogy ma reggel felhívta Pétert, azt mondja, jobban vagyok, én meg rosszabbul, bazd meg! A hollandok kitaláltak egy olyan mérleget, ami be van építve egy buszmegállóba. Hogy az ember szépen így leül, és akkor egyszer csak kiírja a tábla, hogy hány kiló. Ez milyen fos lenne, nem? Tehát megcsinálnak a Blaha Lujza téren, én beülök, jönnének az emberek, bazd meg, ennyit késik a út. Örülök. Szóval próbál az ember mindig aktualizálni, meg váltani, erre-arra. Hát a legjobb váltó, az nekem az egyik kedvencem, aki műfajok között rendkívül jól tud csatangolni, Pataki Attila. Tehát őt az Eddába ismerettük meg, kölyköd voltam, hú de Miskolc, faka. Most meg lakodalmas zenét énekel. Ezt gondolom már találkoztunk ezzel a jelenséggel. Múltkor voltam egy olyan igazi bivajbasználdi falunapon. Ő volt a fő attrakció. Tehát mindenki ilyen nagyszakállas, ilyen igazi rockerek várták, nagy kőbányai sörrel a kezükbe, hogy Attila, Attila. Megjött Attila, így csinált csak. Lakodalom van a mi utcánkban. Hát, én már attól félek, hogy mi lesz ebből a keveredésből. Tehát a Lajcsi meg áttér a metálra. Hogy néz neki egy ilyen Dáridó vele, nem? Hogy I wanna highway to hell. Köszönöm szépen. Most pedig egy kis reklám következik, de senki ne menjen messzire, mert folytatjuk, aztán nem sokára jön Trabanna is.

0: ahogy ígértem, ismét itt vagyunk. Remek, szuper reklámokat láttunk, volt benne kaki, hüvelygomba, minden, ami szenszájnak ingere. Ha már így reklámnál tartunk, nekem van egy nagyon komoly problémám a reklámokkal, ezt most így megosztom mindenkivel. Van ez a WC illatosító reklám, Breeze, az a ferdeszemű gyerek. 8 éve tolja a kábelt. 8 éve tolja a kábelt, nem öregszik. Nem öregszik, csak szarik. De az folyamatosan. Ráadásul a gyerek teljesen hülye. Azt mondja, anya, büdi van. De mire számított, hogy mi lesz majd ennek a kábelnek így a hozadéka, nem? Múltkor olvastam, a Pink nevű énekesnőről, kapaszkodjunk meg, ha alkoholt fogyaszt, berúg. Ha kiderül róla, hogy ha melege van, izzad, én összeszarom magam el. Hát ez a Hollywood. Tehát ezért nem tartunk mi sehol, mert nem vagyunk ilyen bonyolult személyiségek, mint ők. És a másik pedig, amit hát remélem valaki látta rajtam kívül, nem az az, hogy én találtam ki, kedvencem. Apuka tanítja a kisfiát, hogy hogyan kell egy pilótakekszet módszeresen kinyalni. Láttuk? Fogja, azt mondja, hogy először kezdjük a barna részekkel. Hát ez döbbenet, nem? Másik nagy kedvencem, ha már reklámoknál tartunk, hát ez a gyors hitelező cég, konkrétan Provident. Azt hittem először valami fogászati dolog. Mert hülyébb helyen kötőjellel írták ki, mert így olcsóbb volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy lehet róluk mondani jót is, rosszat is, inkább rosszat. Én arra gondoltam, hogy hát szükség van rájuk, az biztos. Idén karácsonykor annyira nem sikerült saját forrásból finanszírozni az ünnepeket, hogy mi a providentes nőt már haza se engedtük. Én megágyaztam neki ott a kis szobába. Látom, hogy működik a reklám, hogy bekapok, elfogyott a gyufa, anya, takarodjál. És már régebben oknyomozó riportként felderítettem itt a Soder Klubban, hogy a reklámkasztingokban milyen problémák szoktak lenni, hogy Kásás Tominak ugye 2 internet reklámja volt, és mind a kettőben más-más személy játszotta az anyját. Ezt már kitárgyaltuk, és ugye meg volt lepődve az elsőnek a végén. Mondta az anyja a monitor, hogy Tomikám, miért nem figyelsz ide? Múltkor nem te voltál az anyám. Hát azért ezt csak tudom. Hát tényleg. De én arra gondoltam, hogy én összejövök egy providentes nővel. Összejövök. Tuti nő. Providentes nő, tuti. Mindig van nála pénz. Ő fizet. Mutatja is, így megy mindig, így legyezőszerűen. Mindig vigyorog, ergo sose fáj a feje. Van, aki műfajt vált, van, aki kapcsolatot. Szegény Mari Zsuzsit bántják folyamatos, hogy egy nála sokkal fiatalabb fiúval van együtt, nincs ebbe semmi. Legjobb haverom azt szokta mondani, hogy öreg nővel összejönni direkt jó, mert ha van járókerete, romantikusan bármikor elő tudod adni a Rómeó és Júlia erkély jelenetét. Ez egy ilyen kis pici dolog. És múltkor egy ilyen reggeli műsorban kérdezték Mari Zsuzsinak a barátját, hogy és mi a kapcsolatotok legszebb pillanata? Szegény meg ott nem tudott válaszolni, meg hülye kérdés volt, de én rájöttem. Hát az a műfogsorragasztó, egyszer csak kiürül, nem? Nézegetem ezeket a verekedő műsorokat délután, nem tudom, ki szokta nézni. A kedvencem a Mónika Springer Show, hogy ilyen kazinci verseny vigaszágasai szoktak benne mostanában szerepelni. Nem tudom, hogy észrevettük-e. Egy 5 szavas szókészletből komplett társalgás összejön. Tényleg, múltkor láttam, idézem a beszélgetés szó szerint, mi van, na, mi van, na, mi van, na? Na, mi van, na, mi van, na, mi van? Működik. Működik. Én sem tudom miért, de működik. Másikon a Josi Barat megy. Tudjuk ki Josi Barat? Hát őt most megdizájnolták. Úgy néz ki, mint Vágó István. Vágó István, akit egy olyan 90 percben benne hagytak az álló szoláriumba. Csőcsere előtt. De működik a dizájn, tehát azért őnekik is mégiscsak ilyen arcok kellenek. És hát nem tudom, Josi Barat itt van már 20 éve közöttünk Magyarországon, de a sajtó valahogy megpróbálta berobbantani az ő műsorát, amikor kezdődött, és ezt találták róla. Josi Barat volt az, aki annak idején süsi farkát mozgatta. Hát inkább, mint az enyémet, nem? Visszatérve még Josi Baratra, meg a Mónikára, hát más-más módon kezelik a válságot, azt én nagyon bírom. Josi múltkor azt mondta valakinek, aki kiabált, meg így balhézott, hogy hagyja ezt abba, nem piacon van. Aztán, ha Indiában ilyenek a piacok, én nem megyek oda, tuti. Hogy ilyesmi van ott náluk. Mónikának sokkal jobb megoldó képessége van, amikor szétverik egymást hárman, azt mondja, ülj egy székkel arrébb. ezzel így mindent meg lehet oldani. Most meg hát most egy picit megállunk, mert most ez egy döbbenetes pillanat lesz. Olvastam. Kapaszkodjunk meg. Mónika szakított Mukli Gyulával. Én is így megdöbbentem. Tehát utoljára akkor éreztem így, amikor Tóni meghalt a Barátok közbe. Tehát azóta foltokba hullik az ember fanszörzete. Szörnyű. Szörnyű egy élmény. És nem is tudtam pontosan, hogy a hír mit jelent. Hogy Mónikának volt egy Muklia, de kinyomta. Vagy... Van, aki azt hitte, hogy eleve ez valami Harry Potter idézet, hogy megtudta Mónika, hogy Mugli, ő meg sárvérű, és nem tudtuk pontosan, hogy miért hajtott el, de én azért örülök, hogy Josi, Barat meg Mónika soha nem jönnek össze, mert nem lenne csatorna, ahol ki tudnák dumálni. Hát hol? Max a frisbee-be elmennek, jó, ez majd másik történet. És hát még egy érdekes információ, Norbi termékeit hamisítják. Én kezdtem sejteni, 3 éve eszem. Gyanús, necces volt. 3 éve eszem, és az utóbbi hónapokban már íze is volt. Tehát ebből már le kellett volna esni, hogy itt valami nem stimmel. Lehet, hogy semmi se igazi náluk. Lehet, hogy Réka se igazi, nem? Lehet, ha széthúzom a seggét, ott van egy Made in China. Simán. Belefér a dolog. Meg hát őt idézem szó szerint, annyira jó a marketingje, hogy az valami isteni. Tehát a múltkor így mondta a termékével kapcsolatban, annyira jó ez a szult, annyira jó, de tényleg, úgy meghajtja az nagycserét, hogy esküszöm neked, figyelj, több jön ki, mint ami bemegy. Nálunk ezt vidéken otthon egyszerűen fosásnak hívják. A vidéki embereknek mindig lehet újat mutatni. Egyik haveromat múltkor felhívtam Budapestre, az egy nagyon érdekes élmény volt, és hát berúgott, meg én is. Életében először akkor evett hamburgert, és akkor ült olyan autóban, amiben volt GPS. És eszi ott részegen a hamburgert hátul, GPS megszólal, hogy és most forduljon jobbra. Kicsit így elméláz, azt mondja, hogy bassza meg. Beszél a kocsi, részegen hamburgert teszek, lehet, hogy én vagyok a David Hasselhoff. Természetesen nem ő az. Nagyon hülye volt a suliba is. Tehát ő volt az egyetlen, aki azt állította a suliba, hogy Tina Turner csehszlovák. De megmagyarázta, hogy miért. Azt mondja, Tina Turnernek van egy ilyen dala, aminek az a szíme, hogy Václav. Döbbenet. És ő volt az egyetlen, aki büszkén jelentkezett akkor is, amikor nem tudta a választ. Kérdezték egy törőórán, hogy ki volt az az ismert személyiség, aki annak idején azt mondta, országom az egy lóért. Jelentkezett Csicsolina. Szóval mi úgy vidéken innen-onnan megpróbáljuk az információkat elcsippenteni, ahogy sikerül. Máshol is működik ez a jelenség. Nekem azt mondták annól a szülők, hogy a vasutasoktól mindent meg lehet kérdezni, mert azok nagyon okosak. Én érleltem az információt egy darabig, soha nem kérdeztem tőlük, de múltkor egy hozzám legközelebb eső városban éppen ilyen állomás felszerelés volt, egy vadonatúj digitális táblát szereltek föl, ilyen több millió szart, és ott van benne ugye a rubrikák, hogy érkezik innen, oda, hova, mikor, és láttam, hogy gyárilag beletettek egy ilyen táblát, hogy késés. Ott rágta éppen a bajszát egy vasutas. Mondom, oda megyek, megkérdezem, hát úgyis okos. Mondom, hagyj kérdezzek már valamit, vagy inkább csak egy felvetés a részemről, hogyha a vonatok pontosan járnának, akkor nem kéne erre a táblára egy olyan rubrika, hogy késés. Picit rágta a bajszát, egyet mondott, hülye gyerek, ha a vonatok pontosan járnának, váróterem se kéne. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Dombovári Istvánt láttuk és hallottuk, és ha már említette a Dombovári István ezt a házhoz jövő és gyorshiteles lányt, akinek nem mondom ki a nevét, mert kisipolják, nekem is el kell mondjam azt, hogy mondjuk ki prominentes lányt, nem tudom egyszerűen nevek nélkül mondani a történeteket, nekem is el kell mondjam, ami mostanában nyomaszt, és ez pedig a töménytelen mennyiségi bankrablás. Ugyanis van olyan bankfiók a Bartók Béla úton, amit már pár hónap alatt másodszorra raboltak ki. És szerintem ezek így fórumoznak, hogy oda menjek ki, én nagyon meg voltam elégedve. Barátságosak, tiszták. És ez a fiúk nem más, mint az UniCredit, vagy kisipolják, vagy nem. És én rájöttem, hogy miért ezt a fiókot rabolják ki a legtöbbször. Mert mi a szlogene? A TV reklámból ismerjük. Nálunk ingyen juthat a pénzéhez. Hallod, ez nem rabolni megy, reklamálni. Mert így fejben valószínűleg végigpörgeti a bankreklámokat, hogy most vagy oda bemegyek, és ott ingyen jutok a pénzemhez, vagy bemegyek a Budapest Bankba, de ott kezdjem el MSZ-nek magyarázni. És mondom, már másodszorra rabolták ki ezt a fiókot a Bartók Béla út 48-ba cipőbolt van. Mondjuk az is vicces lenne, nem? Hogy...
2: Az egy bankrablás.
1: Igen, ez meg egy cipőbolt. Vagy így kirabolni a giroszost, hogy
2: feltűnés nélkül tegye tele ezt a pitát 20-asokkal.
1: Hagyd már cipősz, mehet? És szerintem a legkényelmesebb bankrablást, ami tényleg ami itthon ülő tévénnyomkodós internetezős kultúránkba illik, az a Provident kirabolása. Hogy így fölhívod a csajt,
2: hozzá a pénzt.
1: És jön, te meg már simaszban nyitsz ajtót, és... Hát milyen egyszerű az élet. Meg vannak most trükkös rablások. Láttam biztonsági felvételeken, az a lény, ezt mindig mutatják a híradóban, hogy a biztonsági felvételek rögzítették, ahogy bement két férfi az ékszerüzletbe. És a biztonsági felvételen mindig így jönnek be az ékszerüzletbe, hogy... Ha, megjöttek a helyi brékesek, gyerekek! És az a trükk, hogy az egyik ott kérdez valamit az eladótól, közben a másik meg pakol ki az eladó feje fölött, és ha én trükkös rablást csinálnék, akkor azt így frankon bűvésszel csinálnám. Tehát mondok egy példát, bemegy Danny Blue a mentalista az elektronikai nagykereskedésbe, oda megy az eladóhoz, figyelj,
2: gondolj egy számra, most csukd be a szemed, azaz koncentrálj, kinyithatod, mennyi?
1: 17,
2: stimmel.
1: Hát amiben még tehetetlen volt a rendőrség, és ezt következő fellépőnk előtt mindenképpen el kell meséljem. Következő fellépőnk ugyanis Lorán Barnabás alias Trabarna, ugye, aki az autóhangokat tudja utánozni. Smogriadóban csak a páros rendszerű autókat tudta utánozni 16-án. Fogadjuk nagy szeretettel Lorán Barnabást!

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szűni nem akarod, hát nyári élményemmel szeretném kezdeni. Ádámmal voltunk fellépni Nyíregyházan a Vigyor Fesztiválon, és hát nagyon jó helyekre utaltak be minket. Ádámot Nagykálóra az Elmegyógyintézetbe. Neki ott volt egy nagy sikerű fellépése, tőle megőrültek. Én meg a börtönbe. És így ment az egyeztetés, hogy Barnabás 2-re, 3-ra, 4-re, 5-re, 6-ra jöjjön. Egy percemből 28 időpontot kaptam. Kérdeztem a szervező, hogy ne tessék haragudni, nem lesz ebből probléma, tényleg már a 88. időpontot beszéljük meg. Barnabás, nem mennek ezek innen sehova. Megvártak. Bementünk egy terembe, és hát így mondtam, hogy hát esetleg nem lehetne kinyitni az ablakot, mert hát nyár van, és szóval jobban szeretném, ha kéne nyitva az ablak. Hátul egy ilyen ekkora fordoskád, így pff, kihajtottak, nesze köcsöged van, és hát így mondtam, hogy esetleg a nagyokat nem lehetne kinyitni. Barna, azok le vannak csavarozva. Még mondom, ellopják? Nem, ezek kimásznak. Most hallgattam a rádiót, és benne van az a hír, hogy a laktanyáinkat 8 milliárd forintért őriztetjük évente, mert a katonáink túlképzettek. Tehát tényleg, na arra ugye most PhD-ztem tömegpusztítóból, csak nem fogok kiállni. És mi van ott 8 milliárdért? Tehát hazaviszed a Gripent? Lenézünk a lakótelepi lakásból, és hát ott áll a Gripennek. Barna, gyere már le! A Gripennek a rakétája meghúzta a lada tetejét, gyere már le, álljam már, tényleg. Én már csak azt várom, hogy mikor jelenti be a tűzoltóság. 4 méternél kisebb lagonkhoz. Nem vonulunk. Betelefonálunk, hogy jó napot kívánok, ég a ház. Azt mennyire ég? Hát ugye eléggé. Na mégis mennyire? Mekkorák a lángok? 380 lehet. 380? Akkor kapcsolom az alvállalkozót, köcsök. Tis. Ami egyszer kigyulladt, el is alszik. Egyik haverommal, hát így a egyik hétvégén nyáron a, hát hogy mondjam, a sört alakítottuk át hangulattá, tehát így fogyasztgattunk. Erre barátom jobban, mint én. És megérkeztünk a Dunapartra, lehuppantunk, így kicsikét lógaltuk a lábunkat, hát 70 percig nem szólaltunk meg tulajdonképpen. Erre egy jobbra néz, te Barna, jön egy Hyundai hajó. Ede, az a hugyari van meg. Én egy kicsit még szeretnék mesélni arról, hogy én hol lakom. Én egy ilyen viszonylag új építésűben lakom, és amikor átvettük a lakást az építési próbálkozótól, ő engem nagyon szeretett, én nem annyira őt, és így mondta nekem, hogy Barna, figyelj, a következőket ne keresd a lakásba. Merőleges, párhuzamos, viszintes. Meg a hangszigetelés, mi abból van a terepjáró. Hát most tényleg egy szomszédomat azért megemlíteném, hát egy nagyon rendes csáv, egy kínai srác a szomszédunk, és viccen kívül úgy hívják, hogy Fing, és nagyon rendes gyerek, és múltkor így rettentő büdös volt, és hát mondom, megint eltömődött valami, mondom, hát átmegyek Finghez, mert neki van ilyen csőgörény, hogy ugye már oda lenyúlunk. Kopogok, mondom, Fing, ne haragudj, add már a csőgörény, mert tényleg baromi büdös van. Vendégek jönnek, főzök. És egy ekkora ember, ekkora bárdal azért úgy tényleg, tehát úgy azért óvatosan. Hát a házmesterünkről tényleg annyit még mondanék két szóban, hogy egy havarom szerint ork csak annyira szemét, hogy kirúgták Mordorból. Egy szemétből jósol. Téli szalámi 29-én? Majd fölmegyünk. Ő nem fizet közös költséget addig, amíg te se fizetsz. Tehát ezt na mindegy, hagyjuk. És hát az építési próbálkozóra azt kell tudni, hogy az a típusú csáva, aki régen gyúrt, már nem ez, de a szert még szedi. Olyan aranylánca van, ez a szemenként 90 kiló. Tehát az a... Aminek az éves kopás olyan, mintha mind a 10 ujjunkra vennénk egy aranygyűrűt, és egész nap ezt csinálnánk. Hétvégén még akkor is rá kéne menni flexel. Tehát így...
1: Régen volt rajta egy nagy hammer embléma, itt lehogott, csak le kellett venni, mert beleakadt a pöcsömbe, aztán le kellett venni a pöcsömet.
0: Ő csak jobbra tudott fordulni, az se nyakból, csak derékból kicsit meg.
1: Melyik szólt be?
0: Elnézést kérek a Katalinoktól, van neki egy barátnője?
1: Kata?
0: Régen barna hajú volt a Ján, csak akkora vákum van a lány fejében, hogy kiszitta a szint a hajból, így. Tehát a lányra azt kell tudni, hogy a tiszai vegyi kombinát szilikon divíziójának egy ilyen

0: tulajdonképpen így kicsi és hülye, ezért ideges a világra, mert mindenki más nagy és okosabb, és hát ezért a borostás volt a lánynak a hónalja, ez a Fifi odaragadt, mint a tépőzeli. Tis! Fifi, menj már innen, ne! Bérelj, mert büdös vagy! Rászorít, elől, hátul, ennyit tud a kutya tulajdonképpen. És hát, mondja a szerelem, azt mondja a Katának, hogy figyelj, Kata, elmegyünk, veszünk egy rendes terepjárót, egy Hummert. Illik az egyéniségemhez. Nagy kocka ronda. Ha mennek lefelé a Balatóra jetskizni, életmentő vagyok, vízimentő, látom, süllyed a német, kétszer-háromszor átmegyek, húzzá ki lángost tenni! Ráteszi a jetskit a Balatonra, hát ez egy ipari vízpumpa, tehát a Balaton éves vízkapacitását 24 másodperc alatt úgy löki át a Velencei tóba, hogy egy csepp nem esik a földre, meg a meredbe egy 8 méter. Csávót meg Nyíregyháza külsőn nem fogják meg tulajdonképpen, akkor átgyorsul.
1: Na, így ráül a jetskire, így blúgy, fláty.
0: Ráterepszik urasan, Kata a partról, cuki vagy, bébi?
1: Húzzá vissza az árnyékba!
0: Nagy a szerelem. Húz neki egy retteneteset, a jetski kiemelkedik a vízből, elkezd pattogni, mint az állat, eközben neki a nyaklánc rátámad a nyakára, és elkezdi folytogatni. Majd úgy 30-nál a rettenetes hamaremlé meg úgy veri gerincen, hogy a tüdejét köpi ki. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Loránd Barnabást
1: láttuk és hallottuk. A műsor lassan a végéhez közeledik, még egyetlen egy gondolatot a végére engedjenek meg nekem, már elmúlt bőven 11 óra, már amikor ez adásban kerül. Kivéve a Kult TV, mert ott van hajnali 3 is, és hát Barna említette ezt a Fing nevű barátját, nekem egész másfajta tapasztalataim vannak róla. Van ez a hüvelygomba reklám. És ez tényleg szomorú, tehát ez, szerintem férfiak mondjuk egyaránt pironkodnak miatta, ugye ez a lényeg, hogy na most végre, hogy a férfiak kimentek a szobából, beszélgessünk a hüvelygombáról. Én ennek megcsinálom az adekvát férfi verzióját is, így néz neki. Na most, hogy végre a lányok kimentek a szobából... Oh. Papa, a buksi kiszökött! Köszönöm szépen a ma estét kollégáimnak, Kis Ádámnak, Dombovári Istvánnak és Trabarnának. Köszönjük, hogy itt voltatok ma este. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Isten őrizze meg jó szokásotokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor ne várjátok meg, még elpatkolunk. Gyertek el ide legközelebb is. Találkozunk jövő héten, ugyanígy, ugyanekkor, ugyanígy. Csendüljön fel a humor himnusz, áradjon az érzelem. Jó éjszakát kívánok!

0: Hölgyeim és uraim, a Rabotnyik című folyóirat főszerkesztőjét, Jevgenyi Panangint kérdezem, aki végig Jelcin mellett volt a puccs idején. Hogyan történt a puccs a Szovjetunióban?
1: Теперь в Советском Союзе вон консолидация, нич проблема. Végig товарищ Jelcin mellett voltam. A baleset véletlen történt, ami volt az
0: autóval. Mi történt a baleset?
1: Neki ment 34 darab teherautó, de hát ez... Na de hát az a hülye minek duda, amikor már pirosban úgyis benne van, hát ezt nem lehet látni. Szerencsétlen volt a kamionsofőr, aki szintén belement a csomagtartóját, be akart belemenni, de hát az ajtót talált el. Erre 6 pontot adott a KGB neki.
0: Mi történt Jelcinnek?
1: Hát akkor utána, hogy neki ütődött az autó, sajnos nem volt kivilágítva a Moszkva folyó, és beleesett a vízbe.
0: Jelcin beleesett a vízbe?
1: Beleesett a vízbe, de.
0: És mit mondott?
1: Buty.
0: De mit keresett Jelcin a vízben?
1: Hát havi 400 rubel, illetve... Ez bylo očen interesné, pata musta, hogy lement a fenékbe, mert len vannak a fenékbe most nagyon. A vujó fenekében talált egy nyasztajást, ilyen nemecké tenger alattjáró be volt furódva.
0: Hogy került a tenger alattjáró?
1: Hát berepült a Vöröstérre, de leszettük, lekényszerítettük. Mondtuk neki, gyertek le, mert baj lesz.

0: Nos, végre egyről beszéljünk a puccsról.
1: Na most a puncs nagyon, nagyon probléma volt, mert amikor neki ment egy lánctalpas repülőgép Jelcin autójának, mert már azért akkor majdnem elért a Kremlbe.
0: Mi történt Jelcinnel, ezt mondja nekem a puccs idején?
1: Hát kiírta a körorvos, mert fajta a feje egy kicsit neki. Amikor rázuhant az épület, azért egy kicsit megütötte a fejét. Ez mind baleset, ez accident, ez véletlen dolog.
0: Bocsásson meg, de hogy
1: a forgalmi rendőr teljesen véletlen esett bele fejjel az autóba, nem volt ki. És hogy fölrobbant vele a kézigránát, az véletlen volt. Mindenkor magával szolgálatba kézigránát hordja az anyósát, az is elég csúnyán, nem?
0: Bocsásson meg, de ha jól tudom, akkor a Pugó...
1: Ilyen disznosságokat ne tessék.
0: Jó, másképp a Pugó, aha, és Akromejev öngyilkos lett.
1: De ez tény, de sajnos...
0: Hogy történt ez?
1: Igen, mind a kettő személyesen menekülés közben hátba lőtte magát, ez most.
0: És hogyha a krónikák igazak, akkor Besmernyik, Lyukjanov, Pavlo pedig beteget jelentett.
1: Igen, kaptak egy ilyen rubeolát. Ez nagyon veszélyes a hatodik hónapban terhességnél, az nagyon nagy.
0: Konszolidálódásnak vannak nyomai?
1: Hát, nálunk konszolidáció van. A grúzoknak például ott van ez a Gamsokhurdia, aki szemben állnak velük a tejbe grúzok. Ez egy világos dolog. De egyik szó jasna. Na most. Azt mondja az Armeinnek, az Azerbajdzsán. Nem azért mondja Azerbajdzsán, azért, nem azért. Nem azért nem engedi át az oszét vonatot a grúz Azerbajdzsánba, mert azért. Azért nem engedi át, mert csak azért.
0: Mi a lényege a nemzetiségi konfliktusoknak?
1: Én maguknál mióta rendszerváltozás van, ez nyer az umjestót, maguk mindent félre magyarázat.
0: Maga szakértő, kérem.
1: Hát szeretnék
0: azért. Jelci mellett van.
1: Na, szóval, következő van a Csomgyela. Elmondom, mi a lényeg. Itt van a Karabakh, ugye? Karabakh. Amikor a grúzok az örményenek nem adták vissza, a krimi tátárok áttelepültek Volgográdba. Ez világos, de? Na. Az ott levő nyűszétek felázították a horákokat, beszorultak a gagauzokkal, de? A lukasztós gagauzokkal, de? Akkor világosá vált, hogy a volgai németek például megcsinálták a saját maguk német hajóvontatok dalát. Ez az Eljuch Nein, ezt megcsinálták.
0: Na most, hogy jött-e ez a KGB?
1: Hát ez természetesen, hogy telefonhívásra. Nekem azt mondta Krúcskov, hogy ide figyelj, Nyikolajenka. Azonnal csinálj rendet. Én meg elindultam Leningrádba, rendet csinál. De hiába keresem én Leningrád, de légyes, akkor már rég Szentpétervár volt. Hát én mentem, kerestem már legalább Szentpéterrel, hol van Aurora. Majdnem a Nimitzzel találkoztam össze.
0: Bocsáss meg, ön szerint jogos volt az, hogy a litvánok kiváltak a Szovjetunióból?
1: Teljesen egyértelmű a litvánok. Hát az észt meg a lett, az litván lett észt. Észtékű lett a litván. Kérlek. A litvánok azzal kezdték, hogy a lengyeleket azonnal felszámolták, hogy ne legyenek autonómak. A lengyelek kikiáltották az autonómot, ekkor a lengyelek, meg a litvánok, meg az oroszok azt mondták, hogy rabok voltunk mostanáig, fényesebb a lánc, Bergisztél a Prunszkijene. Addig sikáltak, míg világított. De. Na most, a puncsista,
0: küldöm a puncsista. Szeretnék rákérdezni. Gorbacsovot ugye fogva tartották.
1: Most én a Csomgyela.
0: Gorbacsov, ha jól tudom, igen kemény körülmények között volt. Most én elmondom. Bár ugyan tudtuk róla, hogy négyféle verziót készített a maga fogságába ejtésétől. Tehát arra gondolok, hogy négyféle kazettát küldött el négyfelé.
1: Kerek ez a kazetta, nem fér a zsebemben, négyfelé kell vágni, úgy kell elpróbálni. Van egy ilyen magyar
0: Gorbacsov elküldte a négy kazettát.
1: Elküldte.
0: Hogyan ön ott volt meg
1: mellette? És most kikölcsönözték egy hónapra, majd vissza kell hozni. De.
0: Mi történt Gorbacsova? Milyen körülmények között van. Volt?
1: A puncsisták a Krimben a Gorbacsovot bezárták a gyerekjárókába. Ez világos volt. És mondták neki, mi is a maradj ott, mert pofán vágom. Nagyon kömények voltak a puncsisták, mert a járókában nem adtak se csörgőt, se cumit neki.
0: És Gorbacsov hogyan vészelte át a fogságot?
1: Az én feleségem vitt neki tejet. De pasztorizált tej, nem volt csak ez a tehént, lehúztak és az volt. Csodálkozott az egyik tejestőr, azt mondja, tavaris Mihály Szergyevics, én húzom adatom nek a tejnek a tögyét, és miért normál benzin jön belőle? Akkor vett észre, hogy cső áll ki a tehénből. Hát egy tank tehénnek alcazta magát.
0: Kik voltak azok, akik elárulták lényegében Gorbacsovot?
1: Mindenki puncsista volt.
0: Mindenki. Milyen körülmények között volt? Durvák voltak?
1: Nagyon durvák voltak neki. Mondtak neki, na most akkor, Mihály Szergyevics, majd megérsz a rántott levest, meg kell egy nagyon finom. Tessék meg enni rántott levest. És azt mondta, köszönöm, nem kérem rántott levest. Miért nem kérem? Mert már 14 testőr belehalt, azért nem kérem. Azt mondja neki, puncsista, nem ízlett a rántott levest, de ízlett, de túl volt cianozva, nem lehet megenni. Hát amikor már látod, hogy 14 testőr ugye kiengedi a fáradt olajat ilyetibb, akkor már nem... Köszönöm, én mára már nem vagyok éhes.
0: Bocsássam, de Gorbacsov családja hogyan értesült arról, hogy egészséges-e vagy nem?
1: Egy főzőkanállal morzéleket adott le. Veregette a csövet, és akkor följött a fűt, és mondta, mi a kurva anyának baszogatja költe. Fűtovics Holabdának hívták. Mondta, hogy tudja, hogy hideg van, nem tud fűteni, mert nincs több testőr, illetve nincs több fa.
0: És a központi bizottság megtagadta
1: ezt? A központi bizottság kezdettől fogva mindent megtagadott. Mint Péter is megtagadta. De nem ez a lényeg.
0: Eddig értem.
1: Én nem értem, csak azért mondom.
0: Bocsássak, ha jól tudom, megsérült Gorbacsovnak a neje is.
1: Igen, megsérült, de nem ez a lényeg. Beverte a riasztókészüléket, hogy már poroltóval lehetett csinálni nagyon ilyen orosz krémtortát, azt csinálta. Abba álcázták a videó felvételt, és az egyik testőr a nadrágtartóján keresztül húzta ki a antennát, és azzal adott a riadójeleket a Bushnak. És a Bush akkor azt mondta, hogy most már mindent tud. De egyet nem értek. Itt van a lényeg. A Pavlov, ő mondta. Pavlov
0: itt van?
1: Azt mondta, hogy neki kanyarója van.
0: De beteget jelentett.
1: Be is feküdt a kórházba, észrevette magán, hogy annan körbe jár. Kanyarója volt, ez világos. Akkor meghallott, hogy elment a kórházba, és beszorult a gyerekágyba. Ez nem igaz.
0: Bocsássa meg, ugyan az nem igaz, hogy kivégeztek volna valakit a puccsisták közül.
1: Nem lehetett kivégezni, mert akkor még nem volt állam a pisztoly. Akkor még nem lehetett senki. Na most az egyik öngyilkos...
0: A Pugó öngyilkos.
1: Igen, mert megtudott, skarlátja van.
0: Na most akromelyet meg felszólították.
1: Hát megbüntették, hát nem tette ki a piros cédulát az ajtóra. Fertőző puccsa van neki, és akkor be. Nem teszik ki a piros cédulát. Mi is oda dolog?
0: És Lyukjanov, mi történt?
1: Hát a Lyukjanov az világos volt. Észrevette a tükorba, hogy a hátán van egy nagy Lyukjanov. Hát az észrevette. Megfázott tüdőgyulladás kapott, hideg volt a kés. Hát az világos dolog volt.
0: Na most mikor kapták meg a magyar elismerést?
1: Rögtön. A doktor Türmer Gyula azonnal express ajánlva feladta, hogy gratulálok előre, csak itt van, puszi, minden volt. A Türmer az rögtön reagált, segíteni akart.
0: Hogyan eszméltek rá a többi nagyhatalma?
1: Küldtek speciális gyógyszert a magyarok rögtön.
0: Türmerek küldtek gyógyszert?
1: Kikísérleteztek Janka Pusztán, hogy bárki beveszi, 10 perc múlva mindenkit elküld az anyjába, ez egy nagyon jó gyógyszer. A másik a magyar vérkonzert. Igen, aki bevette, az se dolgozni, se harcolni nem akar. Világos.
0: Most ezek után mi lesz?
1: Most már minden világos.
0: Most már mindenki hát autonómia. De hát mégis csak szétbomlik minden... a Szovjetunió.
1: Nem. Autonómia. Az egész egy autó. Autonómia lesz a Tadzsikisztán, kiválik az Azerbajdzsán. Azerbajdzsán, mert kiválik, de? Kiválik Kazasztán, kiválik Moldavia, kiválik a Balti, az ezt a Litván. Kiválnak az oszétek, a grúzok. Kiválik ugye ottan a Szibériában. Ukrajna kiválik. Mindenki elmegy, mindenki
0: Szovjetunióban kiválok. Mindenki elmegy, és kimarad a Szovjetunióban.
1: A Szovjetunióban? Szerintem a zsidók.

0: Ne felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Édes Robi, miután távolléte tartósnak ígérkezik, ezért konzervnyitóval bontottam föl legutóbbi levelet. A szavaidat is kenyére lehetett kenni. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket, csak azt furcsálom, anyukámnak nem üzentél semmit. Remélem azért szoktad emlegetni. Abban a nagy hidegben. Ezért együttérzésből a leveledet a hűtőszekrényben olvastam el. Még így is elolvadtam. Itthon egyszerű munkás hétköznapok váltják föl az 500-asaimat. Tegnap brigádgyűlés volt. Én felajánlottam, hogy te többet fogsz dolgozni. A felajánlás hatására mindenki tapsolt, egészen addig, míg le nem telt a munkaidő. Otthon már várt a csomagod, amiben szőrmentén elküldted a prémet a téli kabátomhoz. Látod, mennyivel jobb, ha postán keresztül kapom tőled a ruhát. A robotgép, amit küldtél, mindennél jobb. Anyuka a közelébe se jöhet. Mert a múltkor is úgy megrázta, hogy kiugrott a dajár a hajába. A mosógép is jól szuperál. Erről jut eszembe, hogy a gyerek vasárnap mindenáron ki akart menni a Vidámparkba, de aztán beírta avval, hogy beültettem őt a centrifugára. Egész bepörgött. Ha már ott vagy, igazán beajánlhatnád űrhajósnak. Ma reggel a régi munkahelyedről kilátogatott egy ember, kérdezte. Beteg vagy-e? Mert 2 éve nem láttak dolgozni. Én megkérdeztem, hogy csak most tűnt fel neki. Mondta, hogy ő sem volt benne azóta. Húsvétra vettem neked egy nyúlszőrkalapot. Egészen jól áll nekem. Ha jössz majd haza, nehogy először anyukától siess, mert a házát eladtam. Szerető hitvesed, jól áll.
2: Fogadják szeretettel következő vendégünket!
3: Szeretem valamit mondani eszembe, hisz a szabály jó hangulatban vagyunk, egy kis tófa, amit én költöztem, ha megégedi. Na, rövetűben repülnek a dalmak, a kertünk alatt vagy basznak, vagy szalnak, gyere Rózsám a kertünk aljába, az tedd a lábad rövetű formában. Még van tovább. Nem megyek én a kertünk aljába, gyenge vagyok én ma a vaszásra, de köszönöm csomót kent a nagy faszába, s úgy vágja az anyja picsájába.
4: Teri néni drága, azért jöttünk itten legtöbben, úgy Isten igazából, hogy magát hallgassuk. Mesélje már el nekünk, hogy az hogy volt, amikor kint járt Amerikába, ráadásul olyankor, amikor még nagyon kevesen mehettek ki.
5: Nagyon van, gyermekem, de már Tibire ügyeljetek, mert már bukik lefele a fejem, nagyon. Mondtam az uramnak 58-60-ba, hogy menjünk ki, látogassuk meg Krisztit, a lányomat. Kriszti kint volt Dallasba, mert az ura a külügyi szolgálatot teljesített. Mentünk kifele, mondom az uramnak, Tibi, Menjünk már, látogassuk meg a kisebbiket is. Azt egyszer az uramnak meg epegörcse volt, mert a nagyöveg kollát megitta a repülőn, mert az ingyen volt. Azt akkor mondták, ennyire rosszul van, szálljon lefele. Nem hagytam magára, mert egyszer Somoskőnél így járt, feltételes megállónál szállt le. Az csak a visszafele járat szedte fel húsvét másnapon. Na mondom az uramnak, Tibi, szálljunk lefele. Hát leszálltunk, de azon a szigeten nem lakott senki. Egyszer aztán kikötött egy csónak, már igen éhesek voltunk. Kiszálltak belőle nagy erős szerecsenyek. Meglátták az uramat, azt elkezdtek körülötte ordítni, meg ugrálni. Feltették őtet egy kőre, és alá gyújtottak. Mondom neki, Tibi. Ember, szállj onnan lefele. Ezek meg fognak tegyedet perzselni. Kérdezem az egyiktől, épp alig valamicske volt a csúnyája előtt. Nézze már, jó ember, engedje lefele, le van százalékolva. Egyszer aztán beesteredett, még mindig ott ordítak, azt akkor valami fényesség támadt, akkor mint hasra borult. Később aztán elmondták, azt hitték az UFO jött. Mert az uram oda volt fogságba, 44-től 52-ig Magnyitogorszba az uránbányába. Azt úgy átitatódott a rádióval, azt mondta, a somorjai doktor aktív lett. Úgyhogy mikor az öltözőben rövid zárlat volt, csak levetett a kabátját, az világított. Femomén volt. Van benne delej.
6: Állítólag volt neki órája is.
5: Volt neki, de azt a fogságba ellopták tőle. Azt még a nagyapjától kapta, Schaffhauseni volt.
6: Teri néni, térjünk vissza a benszülöttekhez. Hogyan tudta magát velük megértetni?
5: Hát rajzoltunk. Rajzoltam nekik töltött káposztát, hogy azt ennék.
6: És később hogy nem ették meg Tibit?
5: Tibi? Mert felfogadták sámánnak. Tudott esőt csinálni. Mondom az uramnak, Tibi, sose érünk Krisztihez, mert itt maradunk ezen az átokverte szigeten. Azt mondja az uram, megálltsa, holnap vagy holnap után már itt lesz Krisztike. Úgy is volt. Mert az uram koncentrált, azt oda repült Kriszti. Így vitt el bennünket. Azt visszajöttünk, mert hazahúzott a szívem.
6: Ezek miatt, az emlékek miatt tetszik nézni mostanában a televízióban a Dallast?
5: Nézem minden csütörtökön, minden második csütörtökön. Úgy szeretem azt a Hunyadi főtörzsőrmestert. Olyan derék egy ember. A segítség a szomszédoknak.
7: Hát remélem tudja, hogy miért jöttünk.
8: Foglalni.
7: Hát az még azért még nem azért egészen. Azért, hogy körülnézek itt, azért ez jó néz ki, szóval szép.
8: Mondjásom, van nekem egy emberem, aki szeretnék.
7: Ja, értem, megértem. Hát tessék akkor behívni az illető urat, hogyha nem tudom, hogy ő neki. Ha bemutatná az urat, mert egy kicsit nagy darab, és félek, hogy valami...
9: Jenőt egészséget.
7: Hogy hívják az urat? Elhelyzősen
8: bemutatom. Böndörös.
7: Mi a beosztás? A értem. Igen, értem.
8: Hát, ugye, olyan ember, aki a háznak a dolgait végzi.
7: Igen. Igen. Hát megkérdezhetném.
9: Nagy dolgait.
7: Nagy dolgait, igen.
8: Apróbbakat is nem kell ugye annyira most, hogy elereszteni, hogy itt mi, hogy volt meg.
7: Hát ha megengedni, akkor átérnék a jövetelünk céljára. Ó, de tulajdonképpen az volt, hogy hogyan lett ön tulajdonképpen miniszter, szóval, hogy történt ez? Mi volt ennek az előzménye?
8: Azért nem Nem úgy volt, nem.
7: Mit csináltak éppen akkor?
8: A térem én ugye egyszerű ember volt, földművelési ember voltam akkor.
7: De mit tetszett csinálni abban az időben?
8: Apró gyermekkoromban ott én édesanyám házatáján, ugye ottan dolgoztam a földön, aztán
7: és
8: ugye az volt a feladat, hogy de dolgozzak,
7: aztán később
8: gyerek voltam.
7: Aztán ténylegesen tetszett utána be?
8: Tényleg ott voltam, nem azt arra, megmondhatja nem arra, hanem a böndörös értás.
7: Jó, hát most az a lényeg, hogy a böndörös értás most nem, de jó. Hogyan lett ön ilyen magas beosztásból?
8: Hát érem, nem úgy volt az, ahogy nem.
7: De van. Mit tetszett akkor csinálni?
8: Van, úgy volt, hogy nem voltunk a kör, már katona lettem. Ugye,
7: katona, tehát ténylegesen?
8: Tényleg,
7: persze. Jó, mert hagyjuk, jó. Jó, köszönjük, most nem kérjük őt, majd ők.
8: Speciális feladattal
7: szakember?
8: Előtt,
7: szakember?
8: Szakember.
7: Szaktanácsadó. Mi a dolga a söndörös eftársnak?
8: Hát hogyha ő mond ki helyettem bizonyos szavakat. Igen.
7: Például mit mond a söndörös eftárs?
9: Impelizmus!
8: Minden gáton nem lehet átugrani egyből.
7: Mondom, elnézést kell, hogy tetszett mondani?
9: Imperializmus.
7: Ez a jó, igen, akkor ez most már hasonlít. Szóval ő neki az
8: a... Emeltük a fizetést is azóta, mióta kimondja.
7: Igen, igen. És ha mondjuk egy olyan szót kell kimondani, hogy Nicaragua, akkor az...
9: Azt a kis Dezső őrnagy tudja legjobban kimondani.
7: Jó. Szóval... Mit tetszettek csinálni, amikor önt kinevezték?
8: A gérem olyan, nem úgy. Szóval el van ez túlozva azért, mert nézünk egymás pisztolyába. Nem úgy volt. Ugye, és bevonultam katonának, aztán
7: de hát,
8: ben voltunk.
7: Mit tetszettek körlet, csinálni abban az időben?
8: Azt mondom, hogy hát abban az időben ott kártyáztunk.
7: Na most ön akkornak mi volt az ön kezében?
8: Két zöld, meg egy makasztunk.
7: De ne haragudjon, aztán mit csinál?
8: Várjuk az
7: ász. És mit csinált, ne haragudjon?
8: Aztán ütöttem a pirost.
7: De mivel ütötte?
8: Gumibottal.
7: Miért?
8: Mert 56-ból ő volt a belügyminiszter.
7: Na most nem. Na és a böndörös elvtárs az...
9: Imperializmus.
7: Jól hagyjuk, jó, ez most nem. Jó, akkor most nem kérjük, nem. Köszönöm szépen. Majd csak akkor tessék.
8: Nem olyan nagy ez a...
7: Na most hogy történt meg akkor ez a kinevezés? Akkor ön ott mit csinált?
8: Elmondom én, ugye. De úgy volt, ugye, hogy hát ugye jött egy telefon, ugye? Jött egy telefon, és mondta nekem a Bognár elvtárs, ugye? A föntről, hogy legyek én ugye már a honvédelmi miniszter, ugye?
7: És maga?
8: Hát, mi mondjam neki, hogy nem én leszek? Hát...
7: Mégse tagadhatta
8: hát,
7: meg.
8: Hát ugye nem Jézus ez, hogy megtagadja az ember, mint háromszor, amikor a kakas elvtárs felszáll, vagy hogy van ez a... amikor felkelő kakas házát megtagadja a ácsmester fiának a lánya.
7: Ez nem így van, igaz, böndörös elvtárs?
9: Imperőzimus.
7: Jó, hagyjuk, nem van. Menjünk bele, jó, most hagyjuk akkor. Hányszor szoktak kimondani naponta?
9: Imperizmus!
7: Jó van, az. Hányszor kellene ezt naponta
8: még
7: kimondani?
8: Igen, nem sütöm a pisztolyt.
7: Igen. Na most...
8: Én emlékszem, az is volt egyszer egy közmondásom, hogy ugye már ugye egy nem megy a Mohamedhez. Hát ugye a hegy akkor... úgy megy a Mohamedhez, mint a piros sapkához a zöld lódenkap.
7: Ezt a közmondást még nem hallottam. Réfálkodtunk. Na most elnézést kérek, egyáltalán ugye...
8: Mondja bátran, hát nem...
7: Ez a ház, ez... Nem tudom, egy kicsit olyan furcsa. Ez ilyen nagy ez a ház, ez hogy
8: nem
7: volt ez?
8: Nem olyan nagy, hát ugye én szoba konyhát béreltem.
7: Igen.
8: Azt a körém építettek egy várost.
7: Nem tudom, hát önnek sodorosatás, merül a véleménye?
9: Imperizmus.
7: Jó, hagyj, borzol.
8: De... Én nem, ha valakinek szúrja a szemét, tehát vegye le a szúronyt a puskára.
7: De elnézést, de hát hány szobája van, arra ugye megkérdezik?
8: Nem tudom, sajnos már nem küldték a szolgálati kocsit, hogy hátra menjek megnézni.
7: De bocsásson meg, hát a katonákkal építettem.
8: Nem, ugye, hát ahogy mondják, ugye?
7: Meg hogy maga nem, azért egy kicsit, hogy...
10: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

0: Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja a Mercy Rádió!
1: Ma este a klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Sóder Klub 12. adásában, a műsorban, ahol 100 000-eket szórakoztatunk 100 000-ért. Múlt adásban a frizurámról tartottam egy rövid székfoglalót, azóta én nyírom magamnak, és vettem egy olyan hajnyírót, amivel azt állították, hogy magamnak le tudom nyírni hátul is, na most elmondom. Komplett belenyírtam az AC/DC-t, úgyhogy nem is szeretem őket. Tehát ez a szép. Mi történt az elmúlt adás óta? Bejelölt az időn egy emó. Én se értettem. Tudjuk, ki ez az emó. Tehát, hogy szarzenét hallgat, azért szomorú. Ez a lényeg. És így hülyén van öltözve, nagyon hülyén van öltözve, és várja a halált. Tehát így egész évben egyszerre van nála nagybőjt és farsang. Jössz este koncertre? Nem, addigra meghalok. És azt írta a srác nekem, hogy két kedvencem van, Marilyn Manson meg te. Na most, aki nem tudja, hogy néz ki Marilyn Manson, ez nem nekem bók. És még a srác egy valakit megemlített, Darth Vader-t. Na most Darth Vader az az igazi emo, ugye? Tehát az a nagyon elrontott kedvű fekete. Tehát őt így el tudnád képzelni egy Depeche Mode koncerten csápolni az első sorot. Richard, touch me. És közben így szorná az erőt, mint Kozsó a szeretetet. Hogy képzeld el, képzeld bükszent kereszten így az öreg lányok szemüveg nélkül mennének oda hozzá. Plébános úrnak mi történt az arcával? Nagyon durva. És ugye ez az egész csillagok háborúja dolog, ez ugye erre épül, hogy Luke, én vagyok az apád. Na most, ha ebbe belegondolsz, azért az nem lehetett egy apás szülés. Tehát így képzeld el, hogy mindenki, hogy sürögne, forogna, valaki meglátja, hogy basszus, a vastudót toljuk ma vissza az intenzívről. Vagy így adná a feleségének a tippeket, hogy lélegezz, drágám. És még arra a fekete szuszra rávesz egy fehér köpenyt, nagyon durván néz neki. Vagy így hozná ki az orvos a babát, hogy apuka, elvágna a köldök zsinort? Hát hogyne. Előbb szól, császározok is. Vagy így várnál nézni, hogy jöjjön ki egy ugyanolyan fekete, mint ő, és így aranyszínű jönne. Basszus szép, jó, megölnek. De tényleg, egyébként, ugye hát Luke, én vagyok az apád, na most Darth Vaderrel nagyon jól lehetne hógolyozni gyerekként, mert meg tudod rajta számolni a találatokat. De ahogy beléptek egy hűtébe, így rögtön kapnál a sisakját, hogy basszus, beparásodott ez a szar. Mert ez nekem egy nagy dilemmám, hogy Darth Vader hogyan párátlaníthat. Ugye? Meg hogy milyen gyakran kell cserélni a HEPA szűrőt. Tehát ezek nagy kérdés. Az nem kérdés, hogy a kaszinó tojást ő szeletbe küldi be. Tehát ez vitán felül áll. Vagy hogy kell-e rá autópályamatrica, vagy zöld kártya. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Ez ugyanúgy, mint Csubakkánál. Én, mint újdonsult kutya tulajdonos. Én Han Solo helyébe Csubakkát csak úgy engedtem volna fel a hajóra. Oltási könyv féregtelenítés. Tehát ez az alap. Na, és hát ugye Luke, én vagyok az apád, na most hol volt Darth Vader akkor, amikor szülői értekezletre kellett volna járni? De azt így képzeld el, hogy Skywalker apuka, arra gondoltunk, hogy idén adhatna egy kis műsort Halloweenkor. És így jönne haza, na, milyen a matek tanárom?
1: Halott.
0: Ma esti első fellépünk orgánumban fölvehetni a versenyt Darth Vaderrel, de egyelőre még az erő jó oldalán harcol. Fogadják szeretettel a Sóder Klub színpadán Kis Ádámot.
2: Jaj, de köszönöm. Olvastam, hogy ha kávét isznak a nők, akkor kisebbedik a mellük. Nem tudom. Te nem kávézol. Lesz olyan, hogy így ónia ajándék push-up melltartóval, vagy egy implantátummal nesze, így ad. Na, egy-két kulisszatitok, hát így a Sóder Klub című műsorról. Van nekünk egy stylistunk, mert az minden műsorban kell, beszarsz. Hát én úgy hívom Meleg Márk. Ő volt az első két adásban az öltöztető. Az első adásban konkrétan lila lakbőrcseki volt rajtam. Mert hát én nem veszek szek bukkal, én felveszem. Tehát én felveszem, csak ne kövess. Én felveszem, csak ne kövess. De nem úgy állítottak meg az utcán, hogy én azt vártam volna, hogy ez az láttalak a tévében, hanem így láttalak a lila bőrcsekivel. Úristen, nagyon durva. volt ennek a műsornak fotózása, hogy tévé újságban legyenek képek. Elmentünk a Nánási Pál stúdióba, hát ismerjük Nánási Pált, aki non-stop léméteket fényképez. Nála egy coming out indokolt lenne szerintem, tehát ennyi női melltől, ha nem csömörlik meg az ember, akkor semmitől. És így hazamegy és mondja a feleség, hogy szeretkezünk drágám pólóba, sötétben, jó? Mert mellett látok hányok, várnak, hányok. Hát fel lettem öltöztetve, mint egy díszbúzi. Kell az az újságba. De ez nem volt jó a melegmárknak, azt mondja, valami nem jó, mucika. Na mi nem jó? A szemöldököd középen összeér. Na jó, hogy nem körbe, mucika valami. És akkor mi van? Hát így nem lehet szerepelni tévé újságba. Szaladjál fel gyorsan a sminkosztályra, kiszedik. Mit csinálnak? Kiszedik. Hát mondtam, nem veszek szek, kocogót érdekel, felmentem a sminkosztályra, mondtam, meleg sztájliszt azt üzente. Elfogyott a regimentje. Szedjed meg a szemöldököm középről. Na most, hát instant megismerkedtünk, tehát szemöldökcsipesz, kis Ádám szemöldökcsipesz. És egy nő tőből tépte ki három szemöldökömet egyszerre, de semmi izé bevezetés a szemöldök szedésbe, vagy petting érted, hanem ting, te hülye vagy, mit csinálsz? Hát, hogy ő így kell szemöldököt szedni, hát mondom, így nem kell szemöldököt szedni. Visszamegyek a melegmárkhoz, én férfi leszek, és megmondom, hogy ne haragudjál, meg így nézek ki. Próbáld meg feldolgozni. De most komolyan mondom, tévé újságban, hát minden kép ekkora minden tévé újságban. Aki ott megmondja, hogy ki van szedve, vagy összenőtt a szemöldököm, annak én szedem ki. Ha férfi, ha nő. Visszamentem, beadtam melegmárknak, ez van, elfogadta. Érdekes. Utánam következett Kovács András Péter. Hát, hogy csak egy 76-szor szörösebb, mint az összes Duma Színház fellépő, tehát, hogy mondjam neki, még a szem golyója is. Milyen színű szemed van kap? Vájjá, kék, nagyon jó. Megláttam a melegmárk a mucika. Hát te hogy nézel ki? Szaladjál fel gyorsan a sminkosztályra, neked is kiszedik a szemöldököd. Kapnak sokkal több esze volt, annyit mondott. Nem lehetne Photoshoppal? Várjál! Azt mondja melegmárk. De? Hát ez nálam nem a bazd meg, nálam ez a fuck you bazd meg esetleg. Hát ez milyen dolog? Voltam fesztiválokon, ahol dohányoznak az emberek. Például a Sziget Fesztiválon elém áll egy srác, azt mondja, hello, nem láttad a haveromat? Na most ez egy jófajta kommunikáció tényleg, tehát, hogy így... Nem. Hogy néz? Hát kezdjük az elején tényleg. Fiú volt, vagy lány? Csávó képbe volt. Lényegtelen, érted, haverom volt. Ennyire jó azért nem vagyok, tehát... Valaki kifingott. Mondom akkor, úgy mégis, hogy nézett ki?
1: Ilyen izé volt a fején, mondjad már azt a izét a... Van a fején az a... Izé volt a fején a...
2: Haj! 6 percig ezen gondolkodtál, az haja volt. Nem láttam, szia, légy szíves, itt hagyjál békén. Követett a csávó.
1: Hallod?
2: Így. És egyesével büfögte fel az információkat, hogy biztos nem láttam, de olyan információk voltak, hogy
1: és depresszió póló volt rajta.
2: Nem láttam, nem érted? És surranó! Hogy tényleg így mész a szigeten, hogy na, azért ilyen surranó van. És ezt az információt figyeld.
1: És sört ivott.
2: Van egy barátom, aki sört iszik, elég sokat uborkának hívják, de nem azért, mert borka, hanem fóliában nőtt fel. Végül is mindegy. Hát ő rocker és rapper. De ez a legrosszabb kombináció, ami létezik. Tehát iskolában van ilyen, hogy A7, B7. Ő ilyen. Tehát A7, Metallica, B7, meg Respekt, haver, Respekt. Ez a nagyon durva. Tehát nem tudod, hogy hol lesz. Melyik nap hol kapod el. Na most, amikor 2001-ben a World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, találkoztunk uborka anyjával, azt mondja, gyerekek, hallottátok, mi történt? Hát hallottuk, konkrétan az egész világ erről beszél. El nem mondjátok uborkának, gyerekek, el nem mondjátok. Ez olyan kis lelk is magára veszi. Miért, izé, Albán, vagy nem tudom, hogy miért, vagy Bush. Hát megyünk 3 percet az utcán, jön velünk szembe uborka, nyilván ezzel kezdjük. Pont rapper volt, hál' Istennek jól jött. Nem fogod elhinni, mi történt. Mi történt? A World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, meghalt az összes rapper. Borka Hudson egy ilyen minimális rémület 2001. szeptember 11-én, majd az első kérdése. Tupac is? Hát Tupac 96-ba ment el, csak azért mondom. Nyíregyházi főiskolára jár, hát a Nyíregyházi főiskolának korábban volt egy iskola újságja, ez volt a neve, Tani, hogy ezen mennyit gondolkodtattak ti munkába. Valószínűleg ez József Attila idézet, mondják ők. Összevonták szerencsétleneket a mezőgazdasági főiskolával, hozz mi lett az iskola újság címe? Szán Tani. Megoldják, érted? Hát nem szaroznak. Na most hát életem első rendőri atrocitása 17 évesen esett meg, hát Uborkát hánytattam szerencse egyik mellék utcájában. És hát én leültem az út közepére röhögni, mert hát én így hánytatok, na ez a lényeg. Minek itt áll annyit, te hülye? Egyszer csak azt mondja, hogy keljél fel, mert jön egy autó előtt. Nem mondom, megvan neked a magad baja. Odafigyeljél, jó? Én magamat szabályzom. Na most nem az, hogy elütött az autó, hanem megállt, és még a szirénát is bekapcsolta. Most én háttal ültem, én nem azon paráztam, hogy rendőr. Eszembe se jutott. Én azon paráztam, azért egy mentőt egy hányáshoz. Azért áll. Erős. Minek hívtad ki? Kiszáll két rendőr, hát az megszokott, hogy nálunk hánynak. Vele nem foglalkoztak. Így fölém állt a két rendőr, hogy hát fiatal ember, hát mi újság van itt az út közepén fekve? Ó, hát mondom, én az egyik barátomat várom, tehát egy kiskapu. És a rendőr arcán látom, hogy én nem tudja feldolgozni, hogy tehát az út közepén fekve. Felálltam, így leporoltam magam. Így volt megbeszélve. Felénk, ami meg van beszélve, öcsém, az meg van beszélve. Tehát mondták rendőrök, viszontlátásra, minden jót kívánunk. Nem is ez a durva, hanem van a Joe nevezetű barátom, aki hát mindig ilyen hírességekről mesélek, pedig vannak nekem akkora óriási ismeretlen barátaim, hogy muszáj vagyok őket előhozni. Joe, ő nem jó, ő DJO. Tehát ő magyar Joe vonalon erősít. Személyiségét röviden úgy kapjuk meg, kettő történetet mondok. A saját anyja úgy van benne a telefonjába, a legszomorúbb, hogy ő írta bele, rejtett szám. Erre hagyok egy két percet, tehát rejtett szám, anya hív, hát szám azt mondja. 7 éves volt, 7 years old, Zibinyárját, ül a menzán az általános iskolába, a paradicsom levesből kiszedte a betűtésztákat, akkurátusan, és kiírta az asztalra, szó szerint muszáj idéznem, DJO, batógép. 7 évesen, de várjál, nem ez a vicc, hanem hogy így a konyhásnéni kétszer akkorára fújódtak, hogy hát ez a gyerek minimum debil. Beívták az anyját, mit mondott? Nem volt éhes a gyerek. De otthon is ilyet játszik, hát nem is értjük. Két kedvenc Joe aranyköpésem van. Most Joe kint van Londonba, pizzafutár. Kérdezem, hogy boldogulsz, Joe, hogy beszélsz angolul? Hát mi, nyugodjon, nagyapám. Hangosan. Ez a... Úgy keresett munkát, hogy hi, job. Tehát úgy érzem, ezzel mindent elmondtam. Hi, job. Kettő kedvenc aranyköpésem van tőle, még az általános iskolából. Kérdezték biológia órán, mekkora egy óriás a műba? Ekkora. Az óriás szó picit bekavarta őtet. Legkedvencebb. Földrajzóra. Hogyan képződnek a barlangok, Joe? A medve ássa. Az lakik benne. Múltkor felléptem Zamárdin. Ki van írva? 18 óra Kis Ádám, 19 óra bicikli lassúsági verseny. Mondom a szervező csajnak, hogy what the fuck is that? Azt mondja, ez A pontból B pontba minél lassabban kell eljutni a versenyzőknek biciklivel. Öcsém, én olyan játékosokat importálok Borsodabói Zemplén megyéből, 3 óra még felszába. Az már világbajnok. Köszönöm szépen!
0: Kis Ádámot láttuk és hallottuk. Hát én a Darth Vader vonalat és a Jedi erőt továbbvéve azzal folytatnám, nem tudom, hogy azt hallottuk-e, hogy Pataki Attila is Jedi lett. Kézrátétellel gyógyít. Állítólag. Én nem tudom, nálunk ez előfordult kiskoromban faterral is, hogy apu, kérek egy zsepit, mit kösz? Semmit. És a másik nagy Jedi, Uri Geller, őróla meg azt olvastam most, hogy megcsipte egy holló. És állítólag Németországban az ottani kiválasztott győztesével forgattak portréfilmet. Ugye? Előkerül a varázspálca. Nem. Tehát portréfilmet forgattak velük, de mi van a magyarokkal? Tehát hova lettek azok a gyerekek azóta? Nem hallunk róluk. Én néha gondolok rájuk. Remélem érzik, de már annak idején sem értettem. Tehát néztem azt a műsort, tehát egyik sem volt egy szürke Gandalf azért. Tehát olyan nagy dolgot nem raktak le az asztal. Ott bármelyiket Darth Vader egy laza Jedi elmetrükkel kenterbe verte volna, nem? És azt így képzeld el, hogy megjelent volna ő a műsorban, és mondta volna neki, Uri, hogy holló csíptén, hogy Vader, a színpad a tiéd? Mit a színpad, az egész bolygó? Én nekem egyébként, ha annak idején azt mondta volna Uri, hogy a színpad a tiéd, András, én abban a pillanatban, ja nem András, mert lett volna egy hülye nevem, ugye ott kezdődik, mert ilyen nevek voltak, hogy Louis, Danny Blue, Christian Pantera, meg Breiner Tamás. És mi lehetett Breiner Tamás igazi neve? Nem? Kralovánszki Arisztid, vagy én nem tudom. Legyek Breiner Tamás, az olyan misztikus. És tehát én is valami hülye nevű lettem volna, ha nekem azt mondja Véder, hogy András, a színpad a tiéd, vagy André, a színpad a tiéd, én abban a pillanatban rohanok oda három asztalos haverommal, szedjük szét, visszük azat, ne viccük. Ha vegyes tüzelésem van, mi pénz az ilyenkor télen, őség? És ez volt az egyik, ugye emlékszünk még az egyik mondat, hogy a színpad a tiéd, a másik meg, hogy mit mutatsz nekünk ma este. És azt én mindig ugye elképzeltem, hogy Uriék már készülődnek lefekvéshez. Az, hogy már benn van a dunnya alatt, így elhalkulnak a fények. És akkor megkérdezi a férjét, hogy Uri, mit mutatsz nekünk ma este? Mire Uri tekintete egy végigszalad a testén, múkodj! Csipte a holló. De annak idején mindig volt ilyen, hogy Uri trükkje. Arra emlékszünk, hogy tedd a kanalad a tévére, meg ilyenek. És egyszer mondott egy ilyet, hogy most üljél le otthon egy székbe. Hát mondom, te hülye vagy, te azt hiszed, hogy én állva nézem a tévé? És amit érezni fogsz, az egyszerre lesz sokkolóan meglepő és kellemesen meleg. Befosok? Úgyhogy én itt elkapcsoltam, csatornát váltottam, kiléptem. Én azóta is kíváncsi vagyok, hogy mi történhetett velük, mert ha egy kis üzleti érzékük lenne, akkor... Uri, itt van. Szóval, ha egy kis üzleti érzékük lenne, akkor csinálnának ilyen OK és középfokú mentalista képzéseket. Nem is így képzeld, milyen lenne ott a szakvizsga, hogy jöjjön be? Gondoljon egy tételre. Köszönöm, 4-es. Második fellépőnk abban hasonlít rám, hogy hát ő is borotvált, mármint hogy a hajzat, illetve hát gépelt pontosabban, csak ő neki az asszony írja, tehát ő hátul is rendben van. Én egyébként kész vagyok attól, ha fodrászhoz beülsz, kezébe veszi a nullást, és megkérdezi, hogy gépeljek? Hát mondom, hogy igen, diktálom anyám, szóval ezt én nem szeretem, de ma esti második fellépőnk nagyon kulturáltan, rendezetten gépelt frizurával érkezett hozzánk, csak össze ne tévesszenek később egymással. Fogadjuk nagy szeretettel a Sóderkuli színpadán Csenki Attilát!
3: Köszönöm szépen! Köszönöm! András említette ezt, hogy hát gépelt vagyok, itt egy pici félreértés támadt hirtelen. A feleségem zaklatott egy időben azzal, hogy ő nem akarja magát borotválni, mert elege van belőle, hogyha borotválja magát, akkor úgy néz ki, mint egy 15 éves tini lány. Igen. Úgy édesem. Jól mondod. Amúgy András nagyon frusztrálja ez a kopaszodás kérdés. Engem most már az idegesít, ha túl sokat beszélnek róla, vagy vannak ilyen reklámok, most láttam ilyet, hogy NASA fejlesztésű hajhullás gátló lézerfénynyaláb fésű. Hát a fejbőrömnek neki nem engedném, de milyen jól lehetne vele gettizni a strandon, hogy odafekszek egy jó bőr csaj mellé, aki alszik a napon, és ide a bordájára addig világítok, amíg egy hajcsutak ki nem nőlít neki, hallod? be kell kérdeznem különben, ha már itt vagyok, hogy föltenni a kezét, aki szerint jól áll rajtam, ez a Zakó? Mondom, félreértés van, mondom, tegye föl a kezét. Uh-huh. Kettő ember, három, annak nagy része férfi. Hát, rohadt jó indulatúak vagytok, mondhatom, hogy ennyire gazdasági válság van, hogy már jelentkezéssel is spóroltok. Hát mi van, egy kicsit össze kellene szedni magunkat. Én különben nem értem, hogy miért vannak az emberek ennyire kétségbe, és mennek tönkre a gazdasági válságtól, lúzerség. Hát engem egyáltalán, gyakorlatilag én 8 éve folyamatosan megyek tönkre, föl sem tűnt, hogy most külön válság van. Azóta jobban odafigyelek az ilyen hirdetésekre. Tavaly volt, hogy Esztebong személyi hitel, hogy emlékezetes legyen a karácsony. Egyszer fölveszed apám ezt a hitelt, és 3 év múlva is erre a karácsonyra fogsz emlékezni. Betelefonálok a Raiffeisenbankba, azt mondják, hogy mi az ön fejével gondolkodunk. Hú, ez nagyon forró, ők is éjjel-nappal dugni akarnak. Hát ez... Most van ez a legújabb a reklámban, azt látom, hogy Mátyás király rohangál befelé a bankba, és nem tudom fölfogni, hogy mit akar ez jelenteni, hogy ebbe a bankba már csak olyan debilek járnak, akik Mátyás királynak gondolják magukat. Vagy pedig az ügyintézők lettek annyira kiégett debilek, hogy ide már jöhet bárki, hallott. Én nekem föl. Mátyás király, ráküldöm a személyi hitelt, aztán majd elmegy a Visegrádi vár, hallott. Hát, teljesen mindegy nekik. És hát van itt egy bejátszásom, e-mailen kaptam, lehet, hogy már többen látták. Gyönyörű, szép gyűjtés. Bement egy úriember, és beszeretett volna fizetni 503.170 forintot, és a következő rublika az összeg betűvel kiírva, ez a csodálatos az egészben. 503-170. Nagyon diszkrétek voltak a dolgozók, mert kitakarták az úrnak a nevét, hát én megmutatnám mindenkinek. Hát emiatt nyugdíjba küldték Pirikét 42 év után, mert ő neki vége lett, és annyira nehéz az életük, hogy nem csodálkozom, azon tavaly volt ilyen Dél-Koreában, hogy a dolgozóknak, meg a cégvezetőknek, egy dél-koreai cégvezető éhségsztrájkba kezdett, válaszul a dolgozóinak az ülő sztrájkjára. Hogy próbálnám meg ki ezt nálunk valaki Magyarországon. Én eddig jóba voltam a főnökeim, mert szerettem őket, rendes emberek voltak. De hát bármelyik éhség sztrájkolni kezdett volna miattam, én hagytam volna éhen dögleni, vagy hát legkevesebb addig ülök, amíg ő epét nem okádik, és közben taposom a lábát. Hát mégiscsak egy főnök, és növekszik a feszültség ezzel a válsággal. Egy miskolci APEC osztályvezetőt kényszerszabadságra küldtek egy hétre, mert megvert Miskolcon egy parkolóőrt. Hogy ez mennyire szép, hogy attól még, hogy mi utáljuk őket, ők sem szeretik egymást, és ez bennem nagyon megragadt. Most hallottam, hogy itt Magyarországon is tüntetni fognak a tűzoltók is, béremelés sztrájk lesz. Láttam a tévében nemrég. Belgiumban tüntettek tűzoltók, béremelésért ott is. Álltak az utcán ebben a tűz, atom, vihar, mindenálló egyenruhájukban, és amikor befordult a rendőrsorfar a sarkon a vízágyúval, a tűzoltók annyit csináltak, hogy nagyon lazán oldalra fordultak, és lecsukták a sisakrostét. Hogy ott nem volt ilyen kardlapozás, meg ilyen roha, hanem nézték egy ideig egymást, unatkoztak, aztán szépen hazagyalogoltak. Most hát azon nem csodálkozom, hogy az egész gazdasági válság Amerikából indul ki nekem. Ez azóta egyértelmű, mióta észrevettem azt, hogy annyira kretének, hogy még az ilyen legdurvább hurikánt is, ami elpusztít egy egész város, meg több millió ember költözik, azt is emberi nevekkel illetik, hogy de édes ez a Katrina olyan jól cseng, csak hát fél New Orleans elpusztult miatta, hogy ennyi erővel egy időjárás jelentés, hogyha minden időjárás jelenséget elneveznénk, így néz neki, hogy holnapi időjárásunkat az észak felől közeledő Anti-Gergő határozza meg. Napközben többnyire nyugodt Tiborra számíthatunk. Helyenként több-kevesebb Irén előfordulhat, viszont Kata nem várható. És hogyha még egy ilyen Aigner Szilárddal van dolgunk, akkor egy Sándor József Benedek zsákban hozzák palikát. Még egy ilyen belefér, de ami legdurvább Amerikából, most láttam a Nature magazinban egy amerikai professzor azt kutatta, hogy valóban spermaölő hatása van-e a Coca-Colának. Hát aki ennyire meg akarja gyilkolni, hát az verje agyon papuccsal. Hát én úgy vagyok vele, hogy egy rovart is valamit meg akarok gyilkolni, akkor puff, agyonvágom, mondjuk ebben a feleségem nem ennyire egyértelmű, mert hozzánk berepül egy lódarás, én már régen megyek rá, az asszony meg akarja tőlem menteni, és így veszi föl papírlappal, és tessékeli kifelé, hogy szájra, darázs, röpülj, de szeretlek. Érted, ha véletlen engem nyakon marna, ott fetrengenék nyában fürödve, akkor is azon izgulna, hogy a darázs túlélte az összeütközést. És ez meg tessék egy kivés, szállj, röpülj, röpülj, menj, menekülj. Egy óra múlva beülünk az autóba, amíg eljutunk a Tesco-val, 85 ilyen rovart nyírunk ki az autóval, tehát lehet, hogy nem is szereti az ilyeneket, hanem ő tömegben szereti gyilkolni. Az anyám, az meg pont egy másik változat, az meglátja otthon a pókot, és így ráindul, átszellemül, és már gyalogol, és menet közben már húzza föl mindkét kezére a gumikesztyűt, mert ilyen szakmai jártam, 35 éve egy műtőasztal mellett dolgozik, és hát precíz, és azt jelenti, hogy fönn van a gumikesztyű, akkor majd összenyomkodja a rovart. De nem, már veszi a kezébe a cepaszokis papírzsebkendőt, mind a kettőbe küldi bele a fertőtlenítőszert, akkor odaér, és összenyomkodja, kilencszer döglik meg az az állat, de még mindig nem a kukába landol, hanem viszi a dögledvényt be a konyhába, és tekeri be az egészet egy nagy papírtörölköző halomba, majd gyalogol ki az egészen a WC-re, és leküldi a csatornába 25 liter vízzel. Hát apámat a rosszulét kerülgeti, mert neki az az egy darab pók azt mondja, hogy 360 forintjában van. Hát tavasszal agyvérzés közelében van az öregem, hogy föl ne jöjjenek a hangyák, mert anyám olyan költségesen írtja, hogy abban az évben nem mennek el nyaralni. Én meg az arany középút vagyok, meglátok bármilyen egy molylepkét a lakásba, oda menni, le kell küldeni egy csapással, és akkor majd ráérsz utána törölgetni a falat, meg krétázni, mit tudom én, kimosni a gyerekrugdalózót, amivel leküldted az egészet. Most már mondjuk arra a fejlettségi szintre jutottam, hogy nem zavar, hogyha egy párszor mellé csapok a menekülő molylepkének, mert tudom, hogy ő addig is retteg. Hogy az olyan szépé teszi ezt az egészet. Most Verebb Jani barátom mondtam úgy, hogy ó, hát ő is gyűlölte kiskorában a rovarokat. Úgy kínozták nagymamájánál a krumplibogarat, hogy injekciós tűvel vízzel fölfújták. Hát mondom, az éneket nagyon kretén unokatestvéreid lehettek. Ja, nem, nagymamámmal csináltuk. Betyár, nagyon jó. Na de elkanyarodtam a gazdasági válságtól. Hát akcióznak, amit csak tudnak, vegyed meg, vigyed el, mert ki tudja, hogy lesz-e majd vásárlóerő. Most 20 000 forinté vásárolunk. Na, 20 000 forinti feletti vásárlásért kaptunk ajándékba a pénztárnál egy szupermarketben, 2-1-ben párizsival töltött pulyka mellett. Hogy mi ez a 2-1-ben mánia? Nem tudok ezen az... Tehát ki vagyok akadva, hogy én elmegyek, vásárolok magamnak egy 5-ös BMW-t, és 2-1-ben akció keretében már ott van az anyósülésen egy Simpson is. Hogy attól kifejezetten szarul érezném magam, de már mindenhol folytatják. Elmentem ruhát vásárolni, és férfi pulóver volt 2-1-ben akcióban. Azt mondták, azért 2-1-ben akció, mert férfi pulóver és bolyhos. Azt olvastam, hogy nyáron nagyon használták Pekingben Viagra dopping. Mondjuk hát ettől gyorsabb nem lesz a versenyző, de valószínűleg egy 20 centivel előbb ér a célba. Hát ez az még egy kellemes dolog. Harry Pottert alakító színészről olvastam, hogy ő is használ szereket. Vitatják, hogy ajzószereket vagy drogokat használ, vagy most ez én nálam nem az a kérdés, hogy Harry Potter használ-e valamilyen drogot. Arra lennék kíváncsi, hogy Harry Potter pontosan milyen szisztéma szerint milyen drogot vesz magához, hogy ez legyen a végeremény, hogy bemegy az iskolába, és ezt látja, hogy mozog a lépcső, meg hogy repül a söprű. És nem az az érdekes, hanem ott röpködnek ezek a debilek egész évben ebben a delíriumos álomban, rohadt jól érzik magukat, ehhez képest tanév végén hazamegy egy olyan családhoz, akik egész nyáron fogva tartják bezárva a lépcső alatt egy sufniban. Sokáig nem értettem, de ők meg lehet, hogy osztrákok. Tehát... Úgyhogy hát most az asszonyt azt nyár közepe óta folyamatosan invitálják baba-mama varázstáborba, egyhetes baba-mama, nem tudom, hogy miért varázstábor, hogy eltűnik a szar a pelenkából, vagy... Én csak idáig jutok, és nem engedem el, mert olyan fölpörgött állapotban, amióta a gyereknek bárányhimlője volt, állandóan ezt hallom, meglát rajta egy pöttyöt, hívja az orvos, hogy úristen, hát mi ez itt a gyereken, doki, hogy megint van rajta egy pötty, hogy levetessük, vagy leégessük, vagy majd kap valami gyógyszert, amiről leszállat. Hülye vagy, mondom, tedd már le a telefont, hát nehogy levetess már róla, az a gyereknek a cicije. Hát, de ebben a lelki állapotban komolyan mondom, hogy nem csak a mi gyerekünket, a másik 48 gyereket bepelenkázna naponta 6-szor, és az anyukájukat is, és ott nincs appelláta, és az a szlogen, hogy apa pedig, amíg tart a tábor, apa pedig egy hétig pihen egyedül otthon. Hogy ez nagyon átlátszó, akkor miért nincs egyből egy ilyen, hogy ilyen tábor, hogy apa és a haverok korlátok nélkül, az az, ami, aminek hallod, semmiféle program és kötelezettség, reggel fölkelsz fáradtan, ha úgy vagy, akkor fölhúzod a tegnapi használt alsógatyádat, az oknidat, hogyha büdös, mert megszagolod, az biztos, ha büdös, akkor nem veszed fel újra, elhajítod bárhova, napközben, hogy a csikara beled és rád jön, akkor durrantasz egy hatalmasat, mire hopp már elő is ugrik egy bomba plémét a szekrényből, aki csak dicsér, hogy hát te aztán férfi vagy, ez igen, férfi a javából, hogy ez számomra nem csodálkoznék, mert nagyon durva táborok vannak, van ilyen, hogy betyártábor gyerekeknek, nem elírás, ilyen a napi program, hogy ébresztés, etetés, kaszálás. Szóval egy olyan enyhén, nem is burkolt gyerekmunka van egyből benne. Most tavaly rendezett egy űrge, egy békeharcos, egy ilyen, az volt a neve, hogy biciklitúra az erőszakmentes Európáért. Most tavaly rendezett egy űrge, egy békeharcos,

mondtam még egy fölött semmi, mondom, mi van itt? Nézel a posztert, hullára nem mennek az autók. Ablakon próbálom fölkapcsolni a villanyt. Hát mondom, nem lesz ez így, jó? Na ezek után úgy gondoltam, hogy egy könnyed csapdahúgyozással emelem komfortfokozatomat. Behúzódtam a fürdőszobába. Minden építész hallgatónak el szoktam mondani, hogy a mosdót nem 80 centire kell szerelni, hanem cerkára. Maga még nem tudja, 40 fölött minden pasas imád a csapba húgyozni, de tagadja. Érti? Tehát, hogyha a pasiai du-du-du-du-du-du-s, oh darling, az csapba dörrentés volt lágyöblítéssel. Ne legyenek kétségei. Na elég azt hozzámondom, emelem komfortfokozatomat, leállítom a brét, ilyenkor bezárkózni nem lehet, mert sejtik, hogy mire sántikálok. Ilyen fütyülés, dadolászás, haigazítással próbálom ugye némileg szalonképessé tenni a rettenetet. Ilyenkor félszemben mindig az ajtón van. Mert akkor én egy mozdulattal bebuktatom a cerkát, és oh, hello, hello, nem tudom, és akkor a halba ráhúzódom a szanzavériára, és a maradékot lerakom én ott. De mi volt itt? Ez egy apartman. Két ajtaja volt. Hát én az egész napi utazás után annyit vártam ettől a pillanattól. Semmi örömöm nem volt benne. Hol ide néz? Hol oda néz? Olyan szakaszos a sikeredet, hogy már-már urológiai esetnek tekintettem magam, és egy könnyed csocsász lebegett a levegőbe. Túratársaim, házas emberek, azonnal rádültek a tévé távirányítóra. Azt mondják, Sanyi, van itt egy jó lavinafilm. Jó, van, menjünk rá. Megnéztem magamnak a Bernárhegyi kollégát, aki majd ki fog ásni. Úgyhogy a kicsit újra steppelt kínai tolcsekin bal zsebébe haladéktalanul elhelyeztem egy mogyoros Balaton szeletet, hogy tudjam valamivel premizálni a kollégát, ha majd megérkezik. És mégiscsak volt valami értelme a Rosenbergenekben való tartózkodásnak. Ezekben a gyerekek kellő mennyiségű szívószálat, szaknyelven szopószálat gyűjtöttek. Ezekből úgy gondoltam, hogy én egy kis légperiszkópot fogok összeállítani, hogyha a lavina maga alá temet, és onnan fogok egy kis levegőt így be szipákolni. Hát azt hiszem, hogy nem vetem el a súlykot, ha azt mondom, ezen az éjszakán egy szemhúnyás nem sok. Én annyit nem aludtam. Reggel, hogy páni félelmemet palástoljam, ilyen erőltetett fickossággal indítottam a napot. Lábam remegett, mint a gyárfalevél. Összepakoltunk, fölraktuk a cumót a verdákra, húzzunk a placra. Az én Laci barátomnak az az előnye vagy hátránya nézőpont kérdése, hogy mindig jól érzi magát. Ezért nem lenne baj, de ezt meg is fogalmazza. Ha, jó a túra, mi? Ezért mondom, ne izélj, mert itt azonnal él. Jó, mi? Jó van. Leállítjuk a három pár lecet, Laci még így vakszol, reszelget. Én viszont egész kis beavatkozással nagy kalamítást tudok kelteni a rendszerbe, hogy nem a cipőm beleakadhatott valamelyik lecbe. Ennek következtében a hat darab léc így átesett a mellettünk parkoló Mercedes furgon gépkocsira. Nem vagyok biztosítási szakember, ahogy néztem, négy elemet kell majd újra fújni. Az első sárvédőt, a hátsó sárvédőt és a két ajtót. Ez hőlékkamrában 6000 márka megvan három nap alatt, nem nagy kaland. De gondoltam most a betétlap kérdést talán, ha tennénk zárójelbe és átállnánk a parkoló másik oldalába. Megtörtént. Irány a kassa. Mondom, hol a kassa? Így fölmutatnak. Olyan magasságban, amiben én kirándulni szoktam. És mindezt erre a mászkálásra nem alkalmas sibakancsban. Hát mondom, nincs itt valami szamár, vagy nem tudom, hogy ez mediterrán országokban szokásos, ahova fehér varázslót ugye fölviszik ide a spicre. Na jó van, hát csöndes basszavázásokkal fölküzdöttem magam oda, így húztam magam után a felszerelést, mintha a donkanyarból jönnék. Laci rám néz, azt mondja, egy hétre jelentős kedvezmény.

Hát veszünk egynapos zsetont, hát megnézzük, hogy hogy működik a dolog. Látja, hogy Tamáskodom, azt mondja, orvosi igazolással visszatérítés. Hát ekkor azért ismét egy sötét kis bodor felhőbb úszott be, az én hangulatom amúgy sem túl rózsás horizontjának egére. Ez négy kér szavar, mindegy. Hát mondom, jó, akkor Zweimal komplett, hadd szóljon. És 36 siningért még vásároltam hozzá egy ilyen jójót is, amit a cipzárnak a lehúzójára lehet rátenni, ez a síbérlet tartó, hogyha te lejössz, azonnal bedughast, hogy itt ne kelljen várakozni, mint hogy én egy olyan csávó lennék, ugye? A piszték rongyláb királya. Eleve úgy nézel ki tőlem, mint egy bangladesi kisklapec, aki nevelőszülőket keres. Na, nézzük. Kétféle felvonó van. Volt egy ilyen zárt lanovka rendszerű, ilyen villamosszerű, és egy csákányos. Ez a korongos, az úgynevezett tökönvágó, ez a Lajtától nyugatra elterülő, szerencsésebb, történelmi fejlődési országokban nem használatos. Tehát ilyen Rozsnyón van, Banská Bystricán, az erdélyi havasokban, bolgár felföldön és a dobogókőn. Ugye? De viszont van egy mellékszolgáltatása, hogyha a korongost fordítva rakod be, az olyan prostata csocsó, hogy mire fölérsz, áll a farkad, mint a fagyott kutya lába. De hát azért ez nem fő motívum. Mindegy, estem én már ki csákányosból is. Taroltam éle komplett szlovák leányosztályokat, sajnos a szónak konkrét értelmében. László látta, hogy majd rézok, azt mondja, na majd fölviszlek. Búj hozzám. Mondom, le is szoplak, csak érjünk föl. Hát szarom rá, hogy néhány mélybarol házmester buzinak néz. A marxista etika végeredmény centrikus, hát legyünk fenn. Na, rádőlök az én kis Lászlómra. Tremoló, fogom a kötelet, mint a koala maci. Föl is érkezünk a gyakorlatilag sima pályára. Csak nekem tűnt rettenetes meredeknek. Hát fönt én határozottan azt éreztem, járhattunk úgy 11 óra körül, hogy én a napi sportadagomat teljesítettnek venném, és gondoltam, hogy ebből a lendületből bérelnék egy nyugágyat, hogy átnézzem a Der Standard című mérvadó osztrák újságot. Fönt semmi infrastruktúra, Dimitri Lénáról mesél. Hát mondom, jó van, akkor gyors vagyok egy picit, nem érdekes. Na, lesz majd szünet. Szóval és tette, melegítsünk be. Anyikám régóta, tudod? Jó. Hát emlékeztem így óvodából, hogy balfülünkkel, jobbúrunkat, stb. Próbáltam így, nyomtam egy kicsit a kabukérót. Aztán emlékeztem arra, hogy a Tátrában már csináltunk olyanokat, hogy a létszel ilyen különböző gyakorlatokat, de éreztem, hogy ezt kettőnél többször csinálom, akkor ebben már kvázi, mint a kagylóban szunnyadó gyöngy, magában rejlik egy irdatlan balatraesés lehetősége. Úgyhogy én ezt nem erőltettem a magam részéről a továbbiakban. Mondtam Lászlóéknak, ti csak induljatok el, én majd besíjelem magam. A harangvölgyben találkozunk. Újítottam fel a régi jelszót, ha még emlékeznek rá. Álltam ott a tök sima pálya tetején öngyilkossági gondolatokkal. Bensőmben, tehát ott van egy jatagán, én haladéktalanul envéremet veszem és öngyilkos leszek. Nem lehetett. Hát mondom, egy kicsit zavar, hogy ilyen rengetegen vannak a pályán. Vasárnap volt, minden bécsi házmester kötelességének érezte, hogy sítudását megvillantsa a pisztén. Hát mondom, itt egy kis helyet kellene csinálni. Mit is mondjak, mit is mondjak. A jóisten megsimogatta a fejemet, mert hamarost elhagyá Ajakin. Szóval elordítottam magam. Pozor! Na erre két másfél mázsás knédlin hizlalt valagú hófehér, tészta fejű nő így visszaintegetett, hogy áno, mondom, meg ne várjál rosszaság. Na ettől még, ugye, a nagy tót műszótól még nem lett rend a pályán, bejjebb húztam a kék jambót, erősítettem az elmebaj koncepciót, és addig-addig ordítoztam, hogy pozor, míg határozottan egy kis tér támadt,
Na mondom akkor, a van a túl a tré. Szolidan ellendőltünk. Én egy 100 méteres szintkülönbséget, mint egy 3 óra alatt abszolváltam. Ez abban függött össze, hogy teljes íveket írtam le, sieltem viszont 17 kilométert, és minden egyes fordulónál a kontraposztóba egy picit ünnepeltettem magam, és úgy tettem, minthogyha én mekkora nagy síelő lennék. Lehetséges, hogy ez volt az én drámai vétségem. Ez a bátortalan megközelítés. Maga az aktus röviden, dramatikus elemektől mentesen, kezemfeje módon zajlott, én egy kis buckára lassan fel, rükkverc funkció kimarad, léc leszúródik, kis sebességnél kötés nem nyílik, és én így lehuppantam magam mellé, mint Vörös Sanyi bácsi azon az emlékezetes képen, amint ülmény nyuszik a fűben. Éreztem, hogy valahol megpattant egy hú. Annak idején Boncz Géza barátom, amikor együtt szerepeltünk az Élő Hócipő című műsorban, a Pesti Színházban, egy érdekes akcióval hívta fel magára a figyelmet. A befejező verset Koltai Róbert mondta, én a függöny mellől néztem a közönséget, és figyeltem Koltait, a kollégák pedig tapsra gyülekeztek a függöny mögött. Egyszer csak, gondosan megvárva, míg a versben szünet van, Géza egy velőtrázó galambocskát engedett a légtérbe, hogy érdekesebbé tegye magát. De olyat, hogy én néztem a közönség arcát, tehát nem lehetett azt mondani, hogy megcsikordult az asztal. Így az első hatnak így leesett az arca. Később Gézát ezért az akciójáért felelősségre vonta a szerkesztőnk Farkasházi Tivadar, mire Géza a következőképpen védekezett. Ne haragudj, Tivadar! Nem gondoltam, hogy ekkorára fog sikerülni. Hát így voltam én ebben az eséssel, akkor még nem tudtam, hogy ilyen nagyszerűen fog sikeredni. Lementem félpályáig, gondoltam, hogy amint a társasjátékban szokták mondani, egy körből kimarad, rámentem én a forradból hálózatra. És tulajdonképpen egy kicsit jól is éreztem magam. Úgy lekerült rólam a síelés felelőssége. Ilyenkor mindenki az emberrel foglalkozik. Ilyenkor mindenki természetgyógyász. Anyikám, nincs itt semmi baj, bekenjük ökörtöge főzettel, zergepata zsírral, stb. Stb. Egy óra múlva nézem, hát mondom, megint valami irregulár nadrágba sikerült belecsúsznom, mondom, ennek a steppelése vastagabb. Mondom, megint valami méreten aluli dolgot vettem, na fölhúzom a nadrágot, ami akkor már nem volt olyan egyszerű, hát egy ilyen csecsemő és jelentkezett, hát mondom, akkor vegyük futóra a figurát, ameddig lehet. Azt nem akartam megvárni, míg a hegyi mentők jönnek, és akkor a fejed így a pályán így pattog, ugye, ahogy ezt a filmekben lehet látni, mert ilyen szinten mondjuk helikoptert azért nem küldenek, mert az tetszett volna. De hogy így visz le a pali ilyen izén, és a búrám úgy pattog a hóba, az nem annyira oké. Fölpattantam a lecre, óriásit futottam, mindenki egybehangzó véleménye szerint. Mondtam, ti csak mulassatok. Én bepattantam jól felkészített torinói Fiat Unomba, és visszajesszeltem a harcálláspontra. Hát akkor már, ami járásomat illeti, kihívásokkal küzdködtem, hát de facto bicegve raktam ki a cuccot. Egyszer csak feltűnik szállásadónőnk, Kürsner néni, templomi cimborájával mentek a Szűz Máriát moppozni. Kiskalapom zergetollas, zergetollas kiskalapom. Mondja, hogy Fábri, de ezt a tágolom, anyádor röhögje. Próbáltam tartani magam, de mondom, ha már itt vagy, mondom, hát nem hiszem, hogy szükség lenne rá, de mégis nincs itt egy orvos. Na mondom, neked is megveszem a Képes Nébek Nyelvkönyv gyermekeknek című kiadványt, rohagy meg, de azért megértettem. Na hát akkor már hikomat verzióval berakom a lábamat a verdába, oda jesszelek a rendelőhöz, részszámla a kapu alatt, Schnellglanz. Dolly Buster-szerű titkárnő jesszel elő. Mondom, bébi, ez rám várt. Mögötte föltűnik az orvos, vasalt, köpeny, aranykeretes, szemüveg, őszes, haj, rögyörű, műfogsor. Semmi dolga nem volt aznap lehetett látni. Ám ahogy hozzám közelért, egy picit megnyalta a szája sarkát. Mondom, igen. Én vagyok az a balfasz, akiből élni tetszenek. Pénz állt a házhoz tisztelettel, hogy mennyi erről talán majd röntgen után. Na, főraknak a vizsgálóasztalra. Ajakát nyaldosva egy kicsikét megropogtatja a térdem. Rám néz.
Egy szalag biztos, hogy elszakadt. De lehet, hogy több. Jaj, de jó, mondom, hát mégis csak. Ott a röntgent, nem téged visznek a röntgenbe. Röntgent hozzák oda, 400 év. Plusz herevédő. Nem bombázzák az értékes sejtállományt. Na, a röntgen igazán nem sok mindent mondott, az egyik szalag egy kicsit még kitépett egy kis spént, ha szabad így fogalmaznom, ugye a csontról. Dr. Kretschmár rám néz. Estére meg is műteném. Ó, mondom, de szépen alakul a nap. Tegnap még erre nem gondoltam volna a Grünberger kávézóba. Na mindegy. Hát mondom, mennyibe jön egy ilyen villámtréfa? Azt mondja, hogy 220 ezer shilling az egész plusz a kórházi ápolás. Hát ezt 18-al átdobtam, hát gondoltam, hogy ezt a néhány milliót most erre nem csattattanám rá. De mondom, van én nekem biztosításom. Tudtam, hogy nem jó rá, de hát próbálkozunk. Mégiscsak jobb, ha Ausztriába operálnak, ugye? Mert a magyar Marlboro nem olyan jó, mint az Amerika. Kint a kinti kóla. Ezért gondoltam, hogy jó lenne, ha Ausztriába operálnának. Letakar egy kis lepedővel. Beszélgetünk, elmondom, hogy otthon én ilyen vicces ember vagyok. Sétudásom középhaladó. Egyszer csak közeledik felém, és látom, hogy alsó madárszárba valami így be van simulva a kis tenyerébe. Föltépi az ingem, és tande pityere hasbasz. Nem mondom, ezt most miért kapta? Hát mondom, már megbeszéltük a műtétet, már le vagyunk címbizve. Hát most várom. Mondom, mi ez? Azt mondja, ez? Hát ez egy kis trombózis gátló. Ó! Trombózis is lesz. Hát történetesen tisztában vagyok a jelenség miben létével, úgyhogy mondtam, hogy akkor egy mappával egy kis A4-est kérnék szépen tisztelettel. Nem vagyok vagyonos ember, de gondoltam, hogy egy rövid végrendeletet fogalmazok. Én, Bubi kutyám jövőjéről, Unzoweiter, Unzofort, gondoltam, hogy gondoskodom. Közben ő faxol a biztosítóval, ugyebár, hogy vállalják-e a műtétet, avagy nem. Nem sokára megjött a fax. A műtétet természetesen nem vállalták, én ezt pontosan tudtam, csak életmentő műtétet vállalnak. Kretschmár még rám csattantott különböző bandázsokat, és nem tudom miket. Többek között egy pár mankót. Egy 21. századi, mondhatnám, polgári mankót. Türkész kék-zöld színekben. Ott általában a mankónepperek már este vacsorához jönnek, még el se estél. Hogy a hölgyek kiválaszthassák ugye a megfelelő színű egészségügyi accessoárt, ami megy a síruhájukhoz. Ennek a mankónak a végén olyan gumibumbi volt, ami nemhogy nem csúszott el, úgy letapadt, hogy nem bírtad fővenni. Én ebbe a 6-7 mankózásba Közép-Kelet-Európa legjelentősebb férfi felső testét asszimetrikusra edzettem, ami még nem lett volna baj, de a sportkórházba főkapta a metlait. Hát mondom, én nem mondanék ilyet, hogy majd kötözött 2 óra EU-ban, meg 2-4 óra. Nem. Mi akkor leszünk az EU-ban, drága barátaim, hogyha a magyar mankó gumibumbia is tapadik, illetve hogyha a metlahi alatti misumból nem leszen kibugázva a cement, és ennek folyamányaként nem jön felfele a burkolólap.

0: Na, csak hogy találkoztunk az éter hullámain keresztül. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót. Köszöntöm, és megköszönöm, hogy ezt a néhány percet együtt tölthetjük. Lehet éppen úton vannak, netán baráti társaságban, Szőlőhegyen, Disznótoron, egyéb mulatságban. Nos akkor arra kérem önöket, lazítsák el nevető izmaikat. Helyezkedjenek el kényelmesen, úgy. Látom, ott már kinyitottak egy üveg bort. Hát, nem tudom. Lehet, hogy az kevés lesz ennyi embernek. Tessék, csak tessék, megvárom, mi kitölti. Úgy.
1: Na, várjon hát, még, mert...
0: Kezdjük.
1: Ne kezdjem, mert még Tibi nem jött be. Kint veri a nehézség valahol, mert... Már mondom, nézz oda, drága, ja Istenem, ott van az öveg a kezem.

0: uram a kocsmába, rozsérumot ivott meg egy kucsmába. Minden reggel kikajtják a ménesbe, a szabrakját betöltöm a rétesbe.
1: Azok itt az óra fenn a toronyban, éppen úgy, mint kicsi gyerek koromban. Mélázik a vetészkú a határban, és a szomszédok kezdik a napot.
2: Az ujjátzőnek puskája nincs, de a paritjája régészeti kincs. Meg akarta fenyíteni adóstát, a szüntőn tanálta az anyóstát.
1: Akkor tudom, hogy a szállató.

0: mint kicsi gyerek koromban. Mélázik a vek és kín a határban, és a szomszédok kezdik a nyakorban. Mindenkinek van valami szokása, most a kis kicsit étesz a tojásba. Tartényéni jogázik a kemencén.
1: Egyébként nem tudom, nyilván, ha valaki olyan beosztásban van, akkor azt tudja, hogy most a közelmúltban volt egy pártitkár továbbképzés, vagy nem tudom minek nevezzem, a pártfőiskolán. Egyik elvtárs felállt, és a Mikroszkóp színházbeli műsoromat kifogásolta. Azt mondta, hogy hogy lehet megengedni, hogy ilyen reakciós, ellenséges hangon Hofi Géza gúnyolja Kádár elvtársat. Na most, hogy ezt legyen közös nevezőnk, ezt most itt elmondanám, és akkor utána majd elmondom, mit kapott válaszul. Szóval így. Az nem azért, mert csak hosszabb, aztán... Spasiva van balsoj. Na, tak, harasho. Szóval, ez mit szólt? Hát nem viccelj. Csak tudnám, mit mondtam. Na, amikor csinálod, umáltál be, egy szót nem, mi? Nagyon van, szóval. Férje, otthon van, mit mondott? Elvált, de jó. Na, elég a mókába. Szóval, lenne egy kérdésem, az a kérdés, hogy mi a helyzet ma nálunk a gyalogosokkal. Erre válaszol egy nagyon híres nemzetközi sakkmester.
2: Kedves élvtársak, élvtársnők, barátaink, a sakknak vannak szabályai, és ezt még nem mindenki ismeri nálunk. Amikor annak idején mi ezt a játszmát elkezdtük, a gyalogos léphetett előre akár kettőt is. És most azt kérdezik tőlünk egyes elvtársak, hogyha mi a gyalogosok partján vagyunk, ma pedig ott vagyunk, akkor a gyalogos miért nem lépett előre most is, akár kettőt is. Elvtársak, azért, mert más a nyitás, és más a játszma. A játszma bonyolult. A játszmában előfordul, olykor, hogy a gyalogos csak úgy tud előre menni, hogyha üt. És mi ilyenkor ütünk. Jobbra is, balra is. És előre megyünk. Elvtársak, mi ezt a játszmát nagyon komolyan játszok, de ezen a pár

0: jár. És ez nem mindig könnyű. De a nemzetközi szabályokat mi mindig figyelembe vesszük. Ezt tudják rólunk, ami ellenségeink, és ami barátaink is. Éppen ezért a magam részéről én optimista vagyok, ezúttal is, és bízom benne, hogy ezt a játszmát megnyerjük. Ehhez kívánok én az elvtársaknak eredményes végjátékot és jó egészséget.
1: Hogy erre azt mondta az eltárs, aki felszólalt, hogy hogy lehet megengedni, hogy Hoffi Géza ilyen reakciós és ellenséges hangon kigúnyolja Kádár elvtársat. Na, előadó következőt válaszolta. Azt mondja, kedves elvtársam, ha maga biztos, hogy ezt hallgatta, és a szöveget nézte, mert fordítva sokkal jobb. Most gondolja, valaki föláll, és ezt úgy... Ennek például hiába mondok akármit, ez kész. Vagy most nyáron Enese, Kisztábor Enese, Győr-Sopron megye, gondolják el, hogy mondom azt a bizonyos közismert Majakovszki verset, a tábor parancsnok helyettes elvtárs kikérte magának, hogy itt ilyesmiket nem lehet, mert ilyesmik nem valók egy ifjúsági táborba. Kis táborba nem mehet, de Majakovszki. Ügyi? Röhesz, ez lehet vitatkozni ilyen emberrel. Hát, valamelyik nap megy ez a Kádár paródia, egy néző így. Föláll, és így kimegy. Nem mondom, Csórikám, most azt a jaj, de megijedtem. Mondom neki, hogy meg tetted sértődni, mondom. Csak nem rokon, mondom. Nem mondom, majd kiderül, hát ugye. Ha visszajön, akkor nem rokon. Ha nem jövök vissza, akkor igen. Hát, úgyhogy ez van. Na, megint állj föl.
2: Szabad-e azt tőled megkérdeznem, hogy...
1: Szabad.
2: Hogy állítólag Kádár János végignézte a paródiát.
1: Igen. Nem mondom, hogy jobban, amilyen... Egyik este, minden este olyan van, hogy vannak különböző ilyen rázósabb szövegek, és akkor a komlós mondja, hogy jobb, második sor, jobb oldal, oda nem mondjál semmit ma. Azt mondja, a jobb oldali páholy az ma tabu. És így mindig bemondja, hogy sokkal csak így függőnök idézek, hogy ki lehet az. Egyik este azt mondom, ma főnök minden rendben. Azt mondja, nem, ma nincs különösebb semmi. Jó, mondom. Könnyű napunk van. Bemegyek, mondom. Válaszolni fog egy nagyon híres nemzetközi sakkmester. Beállok. Páholy. Kádár elvtárs felesége, Acél György felesége és lánya. Úgy szépen ott fönn. Hát Komlós átvert. Na mindegy. Nyomolom egyből így. Leföl. Így kezdtem, hogy eddig minden este azt mondja, kedves elvtársa, ki jött? Mondom, na, aztán vissza szépen ráálltam, és nagyon idegesen elmondtam, és a közönség jellemző magyar ember, senki nem engem nézett, hanem így nézte, hogy most majd mi lesz. És utána aztán volt ilyen kis fogadásszerű, és az egész műsorra mi így álltunk, hogy na most akkor mi lesz? Azt mondta a Kádár elvtárs, hogy ez az bátrabban. Úgyhogy nincs baj. Épp azt mondta, hogy maguknál az a jó,
0: hogy az embernek nem kell gondolkodni, hogy most megsimogattak, vagy pofon vágtak. Tiszta. És ez azért nem mindegy. A másik meg, ezt nem tudom kimondani, nagyon büszke vagyok rá egyébként. Balaton aligán mondták szilveszter után. Akkor tudja, hogy mi van aligán, akkor annak nem kell magyarázni. Szóval pláne büszke vagyok. Azt mondta valaki, hogy nagyon vigyázni kell erre a hofira, mert megteremtette azt, ami eddig még nem volt Magyarországon, hogy az emberek a rendszer mellett röhögnek. Nem mindegy.

0: Kedves közönségünk, egy múzeumban jelentkezünk.
1: Mint bizonyára tudják, az idén nagy esemény történt a beat világában. Bródy János vezetésével megalakult a beat zenészek szabad foglalkozású szakszervezete.
0: Igazán nagyszerű, hogy Jancsi annyira a szívén viseli a sorsunkat, mint Gobbi Hilda a színészekét. Hát mit mondjak, Bródy Jancsi egy valóságos Bródy Hilda. Így aztán reméljük, nem csak múzeumunk lesz, hanem egy szép ház a zöldben, rajta a felirat, Szörényi Levente szociális otthon. Alatta lenne a jelmondat, többet ésszel, mint Solt ésszel.
1: Lépjünk be a szociális otthonban.
0: Mert most már itt van, most már itt van, most már itt van a nagy csapat.
1: A gyönyörű park közepében egy hatalmas demjénhajú tölgyfalat hancúroznak. A szeretett otthon lakói. Hús Jani bácsi kezét éppen most húzzák ki a konnektorból. Előtte megivott egy liter vizet, lenyelt két kanál teafüvet, ráült a kályhára. Így akar teát főzni.
0: A kandalló előtt Zalatnai Cinim, ami éppen egy számára rendkívül előnyös pulóvert köt. Mellette a sarokban a zárai vámosi fivérek nagyon mérgesek, ugyanis éppen ma 40 éve, hogy sehogy sem sikerül megállítani a homokórát. Fölöttük emléktábla. Itt állt Bergendi István 1982-ben, amíg haza nem zavarták. Az otthon lakói között óriási az izgalom, ugyanis vasárnap jótékony célú koncertet adnak saját maguk megsegítésére. Mindenki lelkesen készül. Az úttörők például éppen most tolják be Korda Gyuri bácsi szabadidőkocsiját. Gyuri bácsira a nővérek nagyon sokat panaszkodnak, ugyanis igen nehéz kordában tartani, mert állandóan kiesik a járókából és a hangnemből.

0: Kitörő siker. Amíg Gyuri bácsit újra üvegezik, átnézzük a szeretet otthon napi rendjét. 7-től 10-ig ébresztő.
1: Várj, még fel kell majd a som.
0: 10-től az összekevert műfog a kiválogatása. 10-15-től büfisztetés. 11 órától elemcsere a nagyot halló készülékekben. 12-kor ebéd, az aranylemezből készült Bartett League felkötése, melyre rá van írva a közönség kedvence. 13-tól 14 óráig napfogyatkozás és az üvegszemek bekormozása. 14 órától szabad foglalkozás, szabadúszás, gitárok szétszedése, zsírozása, olajozása, összeszerelése és belövése. 16 óráig vacsora, az eltévedt és elporoszkált zenészek összeszedése, este a hálószobákban egymás és a Jéger alsók megtekintése. Nézzünk körül az épületben. A férfi toalett falán látható a szenilis polbidesek jelmondata: arccal a csempe felé! Az első szobába éppen most préselik be Máté Péter bátyánkat a zongora alá. Ő, mint egy autószerelő, fölnyúlva zongorázik és énekel.

0: pohár.
1: Tetszik, de becsukjuk az ajtót, mire a küszöb alól, express ajánlva, megszólal Solymos Tóni.
2: Hull a fejemről a haj,
3: a haj,
2: fogamnak kemény a karaj,
3: a karaj,
2: úgy múlik minden lassan el,
3: minden lassan el,
2: nővérke, jaj, pisilni kell.
3: Már késő!
1: Ő még folytatná, de mi hangos tapsolással odébb állunk. A folyosón megtekintjük a Szeretett Otthon múzeumát. Itt látható. Benkő László lézersugárral átlőtt kabátja. A vitrínben pedig a múzeum legnagyobb kincse, egy légmentesen lezárt mikrofon, benne Zorán utolsó hangjával. Itt látható továbbá a harangozó terész C oldala. Itt látható. Som Lajos Lajcsi korabeli tincsei, valamint Illés Lajos alig használt körömpiszkálója. Itt látható egy tábla, amit egy szolidaritási koncerten mutattak a fiatalok a zenekar felé. Ne otthon! No! Mellettük a becsukott ajtó, oda csípett ujjal, amitől Révés Sanyi élete legmagasabb hangját tudta kiadni. Egy megsárgult fotón pedig az a felvétel látható, amint Bemapó egy győztes ütközet után lováról lehajolva megsimogatja Konzsuzsi haját. A szobák mellett elhaladva a nagy szakszervezet alapító Bródi János hangjára figyelünk fel, amint a Dunna alatt dédelgetett kincsét simogatja.
4: '96 éves alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya is benőtt. És akkor megtudtam a szakorvostól, hogy soha többet ilyen ne legyen. Azóta télen, nyáron és viharban, napsütésben vagyok ilyen, amilyen. Szakszervezeti igazolvány,

0: Közben kész a finom vacsora. Gombafejűek rántva, utána a presser desszert. Vacsi közben Neotonék boldogan szavalják. Csokoládé, vanília, nyel az egész família. Pásztor Laci bácsi lejti a sapkáját, mire a lemezgyár felvezi 100 000 példányban. Rendezte Maraton Frigyes. A Szörényi testvérek, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Szörényi Szemölcs éppen egy új fonográfot próbálnak összebarkácsolni. Ettől valaki menekülésre fogja a dolgot, kiszalad az udvarra, és a falhoz támasztott komárt be akarja rúgni. De ő már régen berúgott. Komár megkérdezi az illetőtől. Elvis? Elbizony, mire komár rágyújt egy érzelmes dalra.
1: I remember Komár László. Miért vagy ilyen szomorú? Miért csorog le a könnyed? Vár rád az egész falu. Vízi rendőr Komár László. Szívem szintén meghasadt. Ma délben volt a nap fölkelte. Ettől rossz a hangulat.
0: Rock'n'rollnak híg a levem, ettől lett a cipőm tele. Gyere velem, táncolj rockot, átugrunk vagy 30 bokrot. Fény az akó, nyeles nyuszi, balzsebemben van egy puszi. Oldes szakál, hajam ragyog, én egy ilyen komár vagyok. Ne felejtsd el, kislány, én nem iszom. Iskola teljes.

0: Most pedig halljuk a már csak Hackneyban fellépő hangtalan operaénekesek Szörényi Néma Levente brigádját.
1: Szeretettel üdvözlöm a kedves közönséget. Az operett gyöngyszemekből szeretnék egy csokor operett gyöngyszemet önöknek átnyújtani. Dezső, kérek, ülj a zongorához. Az előbb még itt volt, biztos egy másik Hackneyban maradt, és ott jobb pörköltet adnak. Beskálázom, akkor kezdjük el. Képzeljék el, ja, nem mondom. Valamelyik éjszak az egyik hülye rányított a torkomra az ablakot. Az ablakot, azt, beskálázunk, akkor Huszka, Lehár, Jakob, Jabodi, Robbit az engés, Perega, stb. Römbit az eng, és penegadom. Nézi a nép azon, nem vagy te már, csak komédiás. Egy listes arcú, csak komédiás. Máma itt, holnapot. Jó napot.

0: Most pedig következzék Mecseki Donát, az Operaház magánügye.
1: Jó estét kívánok! Szeretnék átevezni az operett vizeiről az operett vizeire. Azt kérdezik, mit fogok énekelni. Erre azt válaszolom, jó! Te! Kukorica közszület, te a de én nem szégyek. Bejárok a falu. Édes Iruskám. Az én nevem az éja. Az én nevem az éja. Kukorica az én az éja. Kukorica ja. No.

Látogatásunk végén elkezd szállingózni a hó, megszólal a kis harang, mire az LGT-ből belép a karácsony, és feldíszítik a fenyőt. A falon látható a karácsonyi jókívánság, bordbúzát, békességet, egy kis adómentességet. És most következzék a Nyulgária együttes! Bizonyára mindenki ismeri a Casino Twist című számot. Középen van egy ilyen rész. Mi ez, fiatalok, ne táncszamba? Nem, nem tudom. Csa-csa-csa, nem. Nagyon szépen megkérek mindenkit, ha ez a részhez érek majd, önök legyenek a kórus. Háromszor nem a válasz, és egyszer igen. Tehát. Szervusztok, kedves fiatalok! Remélem, nagyon jól érezzük magunkat. Egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Anyám nő volt. Én fenyő vagyok. Apám meg tűlevelű.

Az ő szurkálásaiból születtem én. Az egész héten hajtottam a melómat, mert a fenyő ellopta az akómat. Kockás kabát, cukros háré, jaj, de jó! Tánc közben a lecézés, hogy izgató. Twist, twist! Oly, taszító, twist, twist, twist! Oly, taszító, twist, twist, twist! Oly, taszító, twist! Második strófa. Véros hajjal bohóc vagyok, úgy bizony, kedves Póli lovagol a partvison. Szobakarról leszedem a tükröket, hogy ne lássam a tükörben az ökröket. Twist, twist! Oly, taszító, twist, twist, twist! Oly, taszító, twist, vel-vel! Nyolc elemivel! Most jó hangosan! Miért fiatalok? Netán csodálatos! Miért?

Szeretettel üdvözlöm Önöket! Tolnai András magyar nótaénekes vagyok. Ha Önök is szeretik a magyar zenét kiváló magyar előadók tolmácsolásában, akkor hallgassák a legkedveltebb, a Merci Rádiót. Éjjel-nappal 100% magyar zene. Én is ezt hallgatom.

0: Kolom, szabadság, erőt, egészséget, szevasztok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mit tudom én, ki van itt. Na most, ugye ez az állam igazgatási főiskola, most melyik őtök az? Ti vagy ti? Ők a párton kívüliek, mi? Ez az, külön is kell ülni tőlük. Szóval ez az államigazgatási főiskola, és ti fogjátok ezt majd igazgatni. Hát a boldogságtól már most hanyatt esek. Gyerekek, ide kellett jönni nekem az államigazgatási főiskolára. A cím Ménesi út 5. Ott egy nagy túró van. Nem az államigazgatási főiskola. Na most, hogy tud az oktató a szemetekbe nézni, amikor már a cím se igaz? Erre ki vagy nagy eldugva kiírják, hogy valamilyen hárshegyi, vagy milyen lépcsőn van a bejárat. Az meg zsákutca. Na. Ezek után a munkátokhoz előre gratulálok. Milyen a ruhámat nézed? Hát igen, ezt már kint megkaptam. Tudod, nézd a hofin, azt a terítő van. Azt a terítő, úti ruha. Megyek Romániába. Jó, azért ilyen kockás a mintája, tudod? Mert amíg a testvérek a határon beengednek, 3-4 nap, addig megfejtem. Na, hát akkor miről beszéljünk, gyerekek? Mégiscsak államigazgatási. Szóval, 30. évforduló jó telt? Melyik te főigazgatási te? Hát a házassági, hát melyik? Aluminium lakodalom, persze. Azt mondta anyósom akkor kedden.
1: Te Géza, október 21-e van.
0: Mondom, na és?
1: Mit na és? Még kettőt kell aludni.
0: És akkor mi lesz?
1: Mi lenne, Géza? Október 23. Világra szóló esemény. Nem kell kednem vízhajtót.
0: Na most azt nem értem, hogy a rendőrség miért kíváncsi annyira anyósom vízhajtójára, mert egész éjjel mind az utcán volt. A sok reakciós meg otthon nyugaton aludt. Hát ez... Madács kamarában, akkor este csütörtök volt, és Ofélia előadás volt, na most hát a nézőtér akkor is tele volt, mint máskor, csak volt még plusz 4 civil is. És úgy kapkodták a fejüket, tudod? Te meg írod a poén? Ajjaj! Ez tényleg az, ami. Már most rá vagytok kényszerítve? Fölírja a poén. És ennyi észre az első sorban ül. Édesapám! Na nem azért, tudod, a műsoromról eddig is már többször készítettek jelentést. Csak azt a végén kell, nem közben. Na, de addig fejbe kell tartani. Tudod? Na jó van, akkor azért menjünk tovább. Mit nevet? Libero. Most kapcsoltam direktbe, hogy látom, hogy itt... Ez még mindig írja. Te kis agitprop, te. Mindjárt elkezdek énekelni, mert nézem a kottát, biztos nem ismeri. Na, szóval, ott volt négy civil, és kapották a fejüket, amikor valamit mondtam. Mi van, vártok valakit, vagy mi az Isten vagy? Aztán kiderült, hogy ilyen amerikás magyarok voltak, tudod? Megjöttek Losziból, tudod? Ja, van kocsijuk is, Ford, vagonszésünk kempinkán, tudod? Mert oda beszél, Fordba lasztak, és nem akartak inni a fülüknek, hogy ilyesmit lehet hallani. Látod, hamar menték ki. Most kéne. Erről még beszélni. Jó, hát azért... Közben itt rengeteg minden változott. Nem dicsérni akarom, mert nem is lehet. De például, ugye eddig lehetett kapni szeszt a zöldségesnél, benzinkútnál lehetett kapni virágföldet. Óriási ötlet, és például a politikai könyvnapokon pedig azt kiabálták, hogy beretet tessék. Prismai a beret. Na, szóval olvasok elég a szóba. Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülyet. Ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Kérdeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mond. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már azt. A zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghat. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóim, a harangok Rómába mentek. No, Mária járt, hát már ezer éve oda járnak aztán. Eddig miért nem mondta be a kommunista rádióhoz? Mi mindent később tudunk meg. Abban a durranás óta már mindent bemondanak. Ja, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom az puf, mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Neki is ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza. Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Istenik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten féde nem elég, te? Ma annyira átmentünk koldusba, olyan vastag a bőr a pofánkon, de hogy az valami. Hát emlékezz arra a tévéműsorra, a Vitrai műsorra, az a Telehere. Hát, és ahogy nézem, egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, amelyikbe a pénz felajánlotta a múmia, emlékszel rá? Na. Azt mondta,
1: adok még majd 60 000-et, ha megmurgyelek.
0: Anyukám, gyerünk, hát most kell a pénz. A később a régen is ad. Aztán mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész. A harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. A csillagok azok maradnak. Na, azért ennek jobban örülhetné. Államigazgatási, azért ennek jobban örülhetné. Ez nem köműves szakképző. Na ez az, ez az. Most már el kéne dönteni, hogy melyik oldalon vagy azért. Úristen, te fogsz nekem intézkedni. Na mindegy, nem élem meg. A cirkuszban voltál? Illetve a bíróságon voltál? A végantal perc nem nézted meg? Ó, de a könyvét azt megvetted. Jó van, te. Ez a végantal perc. Hú. Hú. Megmondom őszintén, ha a könyvet olvastad, akkor te is tudod, nem a könyvet tettik, hanem azt tettük, hogy ez a végantal különböző sportfunkcikat. Hogy összekente szarral? De! Hát ilyet! Hát ez budaelvtárs visszavívása, hát ilyet! Arra kenték a legtöbbet. És még csak el se ugrott. Tartotta a fejét szépen, finoman. Hát ezt te érted? Azt mondta anyósom, Géza, budaelvtársnak meg kéne mondani, hogy ez nem fabulon, ez szar. Gyerekek! Vagy ha mondjuk az érintettek nem szólnak semmit, hát legalább a többi elvtárs miért nem védi meg? Hát a fajtája, nem? Hát miért engedi? Anyósom, tudja, ne félj!
1: Azért engedik, mert amit a végantal írt, az igaz?
0: Akkor meg miért nem történik?
1: Annyira nem igaz.
0: Egyébként szerintem, ha VB után valamelyik ilyen sportfunkci elvtárs mondott volna, egy őszinte mondatot, nem többet, te, alany állítmány, szár, ennyi. Akkor a végantal könyvét senki nem vette volna meg, de egyszerűen nem tehetünk róla, ők se, a vérükbe van. Hát, egyszerűen, kérlek szépen, emlékezz vissza, hát azt nem tudták neked az uralkodó munkák osztálynak megmondani, hogy ezek a mezei nyulak, a VB előtt ettek tésztát, vagy nem ettek tésztát? Ez olyan nagy kérdés. De most már, elvtársak, szabadság, most már, rend van, na. Emlékszem, új vezetősége van, szabadság, most már jó van, na. Somogyi elvtárs lesz, az új főnök, na, ez most már így jó. A Pannónia szálloda és vendéglátó vállalat vezérigazgatója. Helyes. Hogy ezentúl futball lesz, azt nem tudom. De hogy tészta lesz, az hét szentséget. Gondold el! Na most... Hát, ha szilveszterkor valaki meghallja, tudom, hogy hülye vagyok, de megkérdezem. Nem lehetne éj-e? Nem lehetne mondjuk, ahogy a végantal könyve megjelent, ilyen rövid idő alatt mondjuk kiadni tankönyvet? Ugye milyen hülye vagyok, mi? Na, csak úgy kérdeztem, vagy még valami. Nem lehetne a végantól segítségét kérni. Nyomda ügyben, hogy otthon van. Hogy segítsen mondjuk nyomtatni pár bélyeget. Mert már az sincs. A vörös keretnek van bélyegje, a vörös csillagnak nincs. Hát, Józsi, álljál már meg. Kutkó hó elején befizetem a dézsmát, illetve a... Gondold el! Mi van? Ezt már nem írod? Nincs papír, mi? Vagy tele a liberó? Apukám! Szóval mondom, befizetem a tizedet, erre kérlek szépen aláírja a könyvembe a pártitkár. Mondom, hát álljál már meg, hát autogramot, azt majd én adok. Csak nem ennyiért, ugye? Ő írja alá. Na de azért az arány nem rossz, mert ó, végén egy hosszér adnak 10 pártitkát, úgyhogy rendben van. Na most még valami. Én nem azért vagyok pipa, mert a VV-n kiestünk, gyerekek, hanem hogy így estünk. Emlékezzél vissza a szovjet mérkőzésre. Az ellenfél szalad, illetve a szovjet játékos szalad el, ezek meg így nézi, közel, így nézi. Hát ez mérkőzés. Hát ezeknek itthon mit mondtak? Hova mennek? Veterán találkozóra? Vagy milyen? Hát legalább lökje meg, vagy rúgjon bele, vagy valami. Vagy menjen közel hozzá. Annyira nem sugározhatnak. Mondja, hogy elvtárs.